0: helyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Dave Fry from Sidewalk Profits. And this is the story behind our song, I Believe It Now.
2: I couldn't see it then, but I believe it now.
1: Our friend Olivia Lane, we were songwriting together, and she said that our song, I Believe It Now, really resonated.
3: Az I Believe It Now című dalunkat egy barátunkkal írtuk közösen, mégpedig Olivia Lane-nel. És igazából ez egy bizonyságtétel arról, amit 2017-ben átéltem. Abban az évben sokat voltam úton, és nagyon sokat zenéltem, egyáltalán nem vigyáztam magamra. És a végén elkezdtem elveszíteni teljesen a hangomat. De az ezt követő nehéz út során megtaláltam a végső gyógyítót, mégpedig Istent és a megváltó Jézust. Szerettük volna, hogyha Olivia hangját is hallhatjátok ebben a zenében, mert hittünk benne, hogy még áthatóbbá teszi a dal erejét és mondani valóját, amikor az ő hangja is megszólal. Hiszem, hogy jól döntöttünk.

0: Hey everybody, this is Patrick Dobson, and I'm so glad you're checking out my song, God is Able. I actually wrote this song...
1: Nagyon örülök, hogy meghallgatod ezt a dalt, ami annak a bizonyítéka, hogy Isten képes erőt adni az életünk legnehezebb időszakában is. 2015-ben meghalt az édesanyám, az ő elvesztésének a fájdalma miatt teljesen átalakult az Istenbe vetett hitem. Azokban az időkben minden nap emlékeztetnem kellett magamat arra, hogy Isten képes megtenni, amit kérünk, vagy csak gondolunk. Ezért írtam ezt a dalt, ami egyben a reménység üzenete is.
0: As well as your listeners, and I pray that it brings a message of hope.

0: Cross GPS.
1: A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Köszönöm, Uram, a Te ígédet, azt, amit tenni fog bennünk, és hogy mennyit jelenthet nekünk. Segíts nekem, hogy jól prédikáljak, és segíts az embereknek, hogy jól hallják és befogadják Jézus nevében. Tudjátok, elfelejtettem szólni a technikusoknak. Most fogom elmondani az utolsó üzenetemet. És nem holnap reggel, tehát amit ma reggel akartam, azt most fogom csinálni, és amit ma este akartam, azt holnap reggel fogom csinálni. Amen. Nem tudom, hogy fog ez elsülni, de időnként van egy tervem. Leülök igét tanulmányozni hozzá, és valahogy mégsem tűnik jónak arra az alkalomra. És hiszem, hogy Isten a megfelelő embereket a megfelelő helyre és a megfelelő időben gyűjti össze. Nekem pedig a számukra megfelelő igét helyezi a szívemre. Nézzük meg a Róma 12:2-t. Az elméről beszélünk, és hogy a sátán hogyan támad minket az elménkben. Róma 12:2. Van itt még valaki, akinek problémái vannak az elméjével, a gondolataival? Nos, tudjátok mit? Isten egyfolytában változtat minket, és az elménk megújítása az egy folyamat, időbe kerül. De ha szorgalmasak és eltökéltek vagyunk, akkor meg tudjuk tanulni, hogy úgy gondolkodjunk és úgy beszéljünk, ahogyan Isten. Szeretném, ha ezt magatokévá tennétek. Meg tudjuk tanulni, hogy úgy gondolkodjunk, és úgy beszéljünk, ahogyan Isten. A Biblia elmondja nekünk, hogy Krisztus értelme van bennünk. Képzeljétek csak el, megtanulhatjuk, hogy ugyanúgy gondolkozzunk, ahogy Jézus teszi. Róma 12:2 egy olyan ige, amit minden egyes hívőnek ismernie kell, és értenie kell az erejét. Ne igazodjatok ehhez a világhoz. Ne legyetek olyanok, mint a világ, hanem változzatok meg, és ez teljes változást jelent. Hányan szeretnétek teljesen megváltozni? Változzatok meg teljesen, az értelmetek megújulásával, annak új elképzeléseivel és új hozzáállásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ez valójában azt jelenti, hogy megtapasztalhatod Isten jó indulatát a mindennapjaidban. Tudjátok, én nem csak az Isten ígéreteiről akarok beszélni, nem csak az ígéretekről akarok álmodozni, nem akarok olyan lenni, mint az izraeliták, akik elhagyták Egyiptom. Az ígéret földjére tartottak, és 40 évvel később még mindig a pusztában barangoltak. És sajnos nagyon sok keresztény él így. Elfogadják Krisztust, elkezdenek hallani a jó életről, de így vagy úgy, valahogy soha nem kezdik el élni azt a jó életet. És biztos vagyok benne, hogy lesznek itt ma emberek, és a tévénézők között is, akik azt mondják, ez rólam szól. Én is sokáig ilyen voltam. Gyülekezetbe jártam, szerettem Istent, és én eljártam az összes szemináriumra. Minden tábori összejövetelre voltak CD-im, és annak idején kazettáim, mindenféle könyvem, igét tanulmányoztam és olvastam, de még mindig nem éltem igazán. Állandóan csak dorgáltam és dorgáltam az ördögöt. Mindig mondom, addig dorgáltam, míg teljesen kimerült a dorgálom. Már nem maradt bennem egy jó dorgálás sem, és akkor rájöttem, hogy nem is a gonosz volt a problémám, hanem a gondolkozásmódom és a hozzáállásom volt a baj. Elkezdtem tanulmányozni az izraelitákat és a pusztai vándorlásokat. Isten pedig adott egy kis megértést, ami segített nekem és sok ezer más embernek is. Ezeknek a nagy része lett az alapja az egyik könyvemnek, amit sokan olvastatok, és aminek az a címe, hogy az értelem küzdőtere. Ők azt hitték, hogy az ellenségeik tartották őket a pusztában, és mi is ezt gondoljuk. Ha nem így lenne, ha nem úgy lenne, ha nem ez lenne, ha másmilyen gyerekkorom lett volna, ha többet tanulhattam volna, ha békén hagyna az ördög, ha házasságban élnék, ha nem lennék házas, ha gyermekeim nem okoznának annyi bajt. Mindig van valami az utunkban, és ők azt gondolták, hogy az ellenségeikkel volt a baj. De be tudom bizonyítani az igéből, hogy nem az ellenségeik voltak a probléma, hanem a hozzáállásuk, és a hozzáállást pedig a gondolatok határozzák meg. Az én hozzáállásomat, az én gondolataim, a te hozzáállásodat, a te gondolataid határozzák meg. Esélytelen, hogy kikerülj a pusztából, és bemenj az ígéret földjére, ha csak meg nem tanulsz Isten szerint gondolkozni, és szerinte való módon beszélni. Nem reagálhatsz az elmédből, és nem reagálhatsz az érzéseid szerint sem. Az Isten igéből igéjéből táplálkozó hited szerint kell beszélned. Az első dolog, amiről beszélni szeretnék, az első rossz gondolatmenet, amivel az emberek rendelkeznek, az a múltam határozza meg a jövőmet gondolkozás. Nos, szeretnélek ma biztosítani arról, hogy nem számít, milyen múltad volt, nem számít, milyen rossz dolgot tettél a múltban, nem számít, milyen különösen gonosz bűnös voltál, nem számít, mit tettek veled, mennyire megbántottak és rosszul bántak veled emberek, nem számít, milyen igazságtalan volt az életed, ezek egyáltalán nincsenek hatással a jövőre. Egyáltalán. Szeretnélek emlékeztetni benneteket Sidrák, Misákra és Abednégóra. Talán már olvastatok róluk, ha nem, akkor eleget mesélek majd, hogy megismerjétek őket. Ők Dániel barátai voltak, és a Dániel könyvében olvasunk egy királyról, Nabukodonoszorról, aki parancsba adta, hogy mindenki hajoljon meg ő előtte. Nos, Sidrák, Misák és Abednégó istenfélő férfiak voltak, és nem voltak hajlandóak meghajolni ő előtte. Bátor kijelentést tettek, és azt mondták, ó király, tudd meg, hogy a mi Istenünk meg tud szabadítani minket, de ha nem tenné, mi akkor sem borulunk le előtted. Eldöntötték, hogy erősen megállnak Istennel, és ez egy másik dolog, amiről beszéltünk a hétvégén. Hogy el kell döntenünk bizonyos dolgokat. Beszélni fogok erről egy kicsit ma, holnap pedig még többet. El kell döntenünk, hogy mit is fogunk elhinni, és nem szabad eltántorodnunk attól. Nem azt mondták, hogy tudod, mi hisszük, hogy Isten megszabadít minket, de ha nem, akkor depressziósak leszünk, és a pusztában fogunk vándorolni, meg egész nap mérgesek leszünk. Azt mondták, tudd meg, hogy a mi Istenünk meg tud szabadítani minket. Nem kételkedtek abban, hogy meg tudja elszabadítani őket, vagy sem. Azt értették ez alatt, hogyha az Isten legjobb terve, hogy megszabadítsa őket a kemencéből, akkor megteszi majd, és azt mondták, de akár így történik, akár nem, nem borulunk le előtted. Nos, bekerültek a tüzes kemencébe, és a király hétszerte jobban befűtette azt, mint máskor szokta, és megkötöztette a kezeiket és lábaikat, és bedobatta őket. És az egyik vers az annyira elképesztő, mert azt mondja, hogy a király benézett a tűzbe, és akkor négy embert látott odabent. Hármat dobatott be, és most négy volt ott, és nem csak, hogy négyen voltak, de szabadon is járkáltak. Már nem voltak megkötözve, hanem szabadon voltak. Nagyon szeretem ezt, mert időnként a megpróbáltatások kemencéjében hullanak le rólunk a bilincseink. Ezekben az időszakokban tanuljuk a legtöbbet. Megtanuljuk ilyenkor, hogy hogyan bízzunk Istenben, és nem szabad megvetnünk ezeket az alkalmakat. Ne csak a jó dolgokért bíz Istenben, hanem a rossz dolgokat is bízd rá. Mike pásztorral, aki itt volt fent, arról beszélgettünk, amikor sok-sok évvel ezelőtt együtt mentünk keresztül egy bizonyos helyzeten, és ez egy nagyon zűrzavaros és nehéz dolog volt. De tudjátok mit? Egyikünk sem cserélné el azt a megtapasztalást semmi pénzért, mert az segített nekünk azzá válni, akik ma vagyunk. De Sidrák, Misák és Abednégóval kapcsolatban azt szeretném megemlíteni, hogy a Biblia szerint, mikor kijöttek a kemencéből, még csak füstszaguk sem volt. És tudjátok mit? Én 15 évnyi szexuális zaklatásból jöttem ki, melyet az apám követett el rajtam újra és újra és újra. És tudjátok mi a helyzet? Még csak füstszagom sincs. Nem úgy viselkedek, nem olyan életet élek, mint valaki, akit molesztáltak. Nem vagyok molesztálás áldozata. Semminek nem vagyok az áldozata. Győztes vagyok Krisztusban. Amen. Én szerintem sok ember kiszabadul bizonyos dolgokból, de mégis érezhető rajtuk annak a bizonyos dolognak a szaga. De szeretném, ha ma megtanulnátok, hogy semminek nem kell visszamaradnia a múltatokból. Nem kell, hogy kiderüljön a kinézetetekből, nem kell, hogy érezhető legyen rajtatok. Vagy hogy meglátszódjon a viselkedéseteken, nem kell azonosulnod a múltaddal, aggódnod sem kell miatta, mert amikor Isten megbocsát nekünk, akkor ő teljesen el is felejti a vétkeinket, örökre eltörli őket. Eszembe jutott ma valami, amin még soha nem gondolkoztam, ezért hiszem, hogy Isten helyezte ezt a szívemre. Tudjátok, ha megnézzük a különböző embereket a Bibliában, akiket tisztelünk, akkor nem látjuk, hogy bármelyikük is a múltjáról beszélne, pedig mindegyiknek volt. Úgy értem, Péter nem ül ott a többiek között, és nem beszél arról, hogy ó, te jó ég, mióta megtagadtam Krisztus, hát nem is tudom. Úgy értem, nem is tudom, hogy képes vagyok erre az apostolság dologra, vagy sem. Mert tudjátok, nem is csak egyszer tagadtam meg őt, hanem háromszor, s te jó ég, átkozódtam meg, káromkodtam is. Wow. A legnehezebb órában cserben hagytam őt, mindazok után, amit értem tett. Soha nem látok olyat a Bibliában, hogy Péter ilyesmiről beszélt volna, vagy egyáltalán megemlítette volna. Szerintem ők megértettek valamit, amit nekünk is meg kéne ma értenünk. Az egyetlen alkalom, amikor Pált a múltjáról hallott beszélni, az az, amikor arról beszél, hogy milyen hatalmas Isten kegyelme, amiért megbocsájtott neki, és amiért olyan nagy mértékben használta őt. És tényleg ez az egyetlen oka annak, hogy egyáltalán én is megemlítettem a múltamat, hogy megtudjátok, nem számít, mind mentetek keresztül, legyőzhetitek azt, és nagyszerű életetek lehet. Pál a keresztények üldözője volt. Alkalmakat keresett arra, hogy megkövezze a keresztényeket. De soha nem beszélt arról, hogy ó, te jó ég, hát hogy használhatna engem Isten? Hát nem is tudom. Nem. És mi a helyzet Dávid királlyal? Gyilkos. Házasságtörő. Aki a tette után egy egész évig becsapta önmagát, és még felelősséget sem vállalt a tetteiért. Mégsem üldögélt, és gondolkozott azon, hogy nos, azután, amit tettem, biztos nem lehetek király. Ugyan már, csak gondolkozzatok ezen. Az emberek, akiket csodálunk, nem engedték, hogy a múltjuk hatással legyen rájuk. De ha te megengeded, hogy a múltad hatással legyen rád, akkor nem fogod élvezni azt a jövőt, amit Isten tartogat számodra. És nem számít, hogy az 5 éves korodban történtekről van ez szó, vagy a ma reggel történtekről, vagy akár arról a rosszról, amit holnap reggel teszel. Isten kegyelme minden reggel megújul. Ezért meg kell tanulnunk magunkévá tenni ezt. Lerázni magunkról mindent, és tovább menni. Nem élhetünk a múlt feletti megbánásban. A megbánás kiszívja belőled az összes életet. A félelem is kiszívja belőled az életet. Meg kell tanulnod a mában élni. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Az egyetlen alkalom, amivel biztosan rendelkezünk, az a most. A tegnap már elmúlt, nem kaphatjuk vissza. Jézus nem azt mondta, hogy vagyok, aki voltam. A holnap még nincs itt, nem tudom, hogy mi fog történni. Jézus nem azt mondta, hogy vagyok, aki leszek. De rendelkezünk a mával, és ő azt mondta, vagyok, aki vagyok. Amen. Felolvasok ma nektek egy történetet, valamit, amit magamnál tartok, és szerintem tetszeni fog nektek. Az a címe: Sajnálkozás város elhagyása, amit egy Larry Harp nevű férfi írt. Nem terveztem, hogy az évnek ezen az időszakában útra kelek, mégis sietősen csomagolni kezdtem. Az út kellemetlenek ígérkezett, és tudtam előre, hogy semmi jó nem sül majd ki belőle. Az éves bűntudat útról volt szó. A jegyeket a Bárcsak légitársaságnál vásároltam meg. Nagyon rövid út volt. Fogtam a csomagjaimat, amiket nem tudtam feladni, úgy döntöttem, hogy majd magam cipelem őket egészen odáig. Ezernyi emlék súlya nehezedett rám, hogy mi minden lehetett volna. Senki sem várt rám, ahogy megérkeztem a Sajnálkozás város nemzetközi repülőterére. Igen, nemzetközi repülőteret mondtam, mert tudod, a világ minden tájáról élnek itt emberek ebben a komor kisvárosban. Ahogy bejelentkeztem az utolsó apartman hotelba, észrevettem, hogy ők rendezik meg az ég legfontosabb eseményét, az éves önsajnálatpartit. Nos, nem akartam kihagyni ezt a rangos társasági eseményt, mert a város legtöbb vezető személye is ott lesz. A díszvendég a Ted család. Tudod, a tennem kellett volna, tettem volna és tehettem volna. Aztán jön az álmok család. Tudod, volt egy álmom régen és társai. És aztán a lehetőség család is jönni fog. Az elszalasztott és elveszített lehetőségek. De a legnagyobb család, a legnagyobb família az a tegnapok. De mindannyiuknak szomorú történetük volt. Aztán a széttört álmok is biztosan megjelennek majd. És az ő hibájuk volt is biztosan mesél majd nekünk mindenféle történeteket és kifogásokat arról, hogy hogyan ment tönkre az életük. Mindegyik őket hangosan megtapsolja majd a nem az én hibám, és a nem tehettem róla. Tehát, hogy rövidre fogjam, végül elmentem erre a lehangoló partira, tudva, hogy igazából semmi haszna nem lesz az egésznek. Szokásos módon nagyon lehangolt lettem, de hogy végig gondoltam a múltbéli bukásaim történetét, rájöttem, hogy ezt az egész utazást és a folytatólagos önsajnálatban tocsogást csak is és egyedül én tudom megszüntetni. Felismertem, hogy nem kell ott lennem, nem kell csüggetnek lennem. Egyfolytában egy dolog járt az eszemben. Az, hogy a tegnapot nem tudom megváltoztatni, de arra megvan az erőm, hogy a mai napot csodálatossá tegyem. Én lehetek boldog, örömteli, bátorsággal teljes, lehetek bátorító. Ennek tudatában ott hagytam a sajnálkozás várost, és nem hagytam hátra semmilyen kézbesítési címet. És sajnálom a múltban elkövetett hibáimat, igen, de lehetetlen lenne meg nem történtté tenni őket. Ezért aztán, ha azt tervezted, hogy visszatérsz sajnálkozás városba, kérlek, töröld a foglalásodat. Ehelyett utazz el egy új helyre, amit úgy hívnak újrakezdés. Annyira tetszik ez a hely, hogy most már itt van az állandó lakhelyem. A szomszédaim megbocsájtok magamnak, és az új kezdet nagyon sokat segítettek nekem. Egyébként itt nem kell nehéz csomagokat cipelni, mert a terheket levették a vállamról még érkezéskor. Isten áldjon meg, ahogy ezt az új várost keresed. A szívedben található, és ha megtalálod, keresd meg engem is. A Képes vagyok rá utcában lakom. Amen. Tehát az első nagy hiba, amit az izraelitek elkövettek, és amit nem akarok, hogy elkövessetek, az az, hogy ne engedjétek a sátánnak telepakolni a gondolataitokat azzal, hogy soha nem tudjátok majd legyőzni a múltat. Ó, ezen nem fogsz felülkerekedni, ez túl nehéz, soha semmi nem fog sikerülni, most már mindent elrontottál, túl sok hibát követtél el. Soha nem késő újra kezdeni. To begin again. Amen. Soha ne gondold, nem fogok túljutni a múltamon. A második számú rossz gondolatmenet. Valaki csinálja meg helyettem, nem az én felelősségem. Nos, vannak emberek, akiknek nekem ez jár, hozzáállásuk van. Mindent akarnak, de nem akarják megtenni, amit kell azért, hogy az övék lehessen. Az ilyen emberek talán mindenki másnál jobban idegesítenek. Nekem nagyon keményen kellett dolgoznom, hogy eljussak ide onnan, ahol voltam. És most nem csak a szolgálatról beszélek, hanem a szellemi dolgokról is. Hogy legyőzzem azt a sok szemetet, amin átmentem, jó mélyre kellett ásnom Istennel, és sok mindenen keresztül kellett mennem. És hogy őszinte legyek, nagyon nehezen viselem a nyavajgos, szipogós, siránkozó embereket. Nos, csak őszinte vagyok hozzátok, egyszerűen idegesít. Befejeznéd ezt? Nos, talán láttátok azt a műsort, amiben a testvéremről beszéltem. És ha nem, akkor szeretnék megosztani egy kicsit a történetéből. Egy évvel ezelőtt, tavaly karácsonykor, holtan találták az öcsémet egy Los Angeles-i elhagyatott épületben. A testvéremet. Alkoholista, drogos, reményvesztett, a drogok miatt összezavarodott elmével. Ő soha nem vállalt felelősséget az életéért. Amióta csak ismertem, felelőtlen volt. És azt akarta, hogy mások, nem csak hogy akarta, de el is várta, hogy mások gondoskodjanak róla. Egy időben Dave és én 4 éven keresztül foglalkoztunk vele, és hihetetlen mennyiségű pénzt költöttünk rá, és akkor jól is volt. Nekünk dolgozott, velünk utazott. Néhányan talán láttátok is őt, ha már évek óta jártok a konferenciáimra. Jóképű fiatalember volt, Davidnek hívták. Több mint 180 cm magas volt, és nagyon jóképű. 10 évvel fiatalabb volt nálam. Azt gondoltam, hogy rendben lesz, de tudjátok, ő nálunk lakott, és amikor végül megkértük, hogy költözön el egy saját lakásba, mert úgy éreztük, hogy most már ideje lenne ennek, akkor minden újra kezdődött. Egyetlen módon volt képes helyesen élni úgy, ha valaki állandóan kikényszerítette ezt belőle. És hadd mondjak valamit, előbb vagy utóbb meg kell tanulnunk, hogy hogyan irányítsuk a saját életünket. Nem várhatjuk, hogy valaki más mindig ott legyen, és eltakarítson utánunk, ígét olvasson nekünk, imádkozzon, és mindent megtegyen helyettünk, akár rólad van szó, akár valaki másról, akit ismer. Azt mondom neked, hogy előbb vagy utóbb szabadjára kell engedni az embereket, és a saját lábukra kell állítani őket, különben megnyomorítod őket. Végül rájöttem, hogy ha 4 év alatt nem segíthettem neki igazán, akkor nem is akarja a segítségemet. Nos, elköltözött, és Arizonába ment. Úgy tűnt, hogy mindig oda ment, ha el akart tűnni, és évekig nem hallottam felőle. Mindig csak olyankor hallottam róla, ha börtönbe került, vagy ha valami egyéb bajba keveredett, és ilyenkor pénzt akart. Azt akarta, hogy pénzt küldjek neki, és egyszer, amikor együtt élt egy lányjal, akkor azt akarta, hogy nyissak neki egy bankszámlát, és minden hónapban tegyek rá egy bizonyos összeget, hogy nekik legyen miből élniük. Megőrültél? Gondoltam magamban. Ha egy ember azt akarja, hogy valaki más vállaljon felelősséget az ő életért, akkor nekem ez jár gondolkozással rendelkezik, és ma sok ilyen ember van a világon, és sok ilyen van Amerikában, és ez nagyon-nagyon rossz gondolkodás, és egyáltalán nem tetszik ez Istennek. És nem csak, hogy nagyon rossz gondolkozás, de veszélyes is, mert a Biblia azt mondja, hogy azt aratjuk, amit vetettünk, dolgoznunk kell, felelősnek kell lennünk, persze, ha valaki tényleg segítségre szorul, akkor segítenünk kell neki, de ez teljesen más, mint amikor valakinek, nekem ez jár, hozzáállása van, és azt hiszi, hogy mindenki tartozik neki valamivel. Nem akarok tiszteletlen lenni vele szemben. Amikor holtan találták, mondtam Dave-nek, találni fogok valamilyen értéket az életében. Mesélek majd az életéről, hogy megmutassam az embereknek a különbséget két ember között, akiket ugyanabban a családban neveltek, és velem sokkal rosszabbul bántak, mint vele. És miután meghalt, elküldték nekem a személyes tárgyait, és minden, ami ennek az embernek az életéből megmaradt, az belefért egy A4-es borítékba. A kezemben tarthattam az életét, ami belefért egy borítékba. Nekem meg megengedi Isten, hogy az egész világon segíthessek más embereknek. És ez nem azért van, mert én különleges lennék. Ő meg nem volt az. Vagy nekem voltak lehetőségeim, neki meg nem. Azért van ez, mert én eldöntöttem, hogy hinni fogok Istenben, és nem csak imádkozom, de meg is teszem a részemet. Ő meg addig volt hajlandó hinni Istenben, amíg minden csodával határos módon az ölébe pottyant, és neki semmiért sem kellett megdolgozni. Emlékszem, egy nap rám nézett, és azt mondta, nagyon csalódott vagyok, amiatt, ahogyan bántál velem. Én meg csak ránéztem, nagyon csalódott vagy? Te vagy csalódott? Csak azt próbálom elmagyarázni, hogy meg kell szabadulnod az olyan gondolkozástól, hogy másoknak kell megoldania a gondjaidat. És biztos vagyok benne, hogy sokan közületek nem ilyenek vagytok, de biztos, hogy van mondjuk 1 millió tévénéző, aki talán ilyen. És tudjátok mit? Csak azért beszélek nektek erről, mert tényleg törődöm veletek. Megsimogathatnám a fejeteket, és szép dolgokat mondhatnék nektek, és akkor mindenki szeretne engem, és azt gondolná, hogy milyen kedves vagyok, de segíteni próbálok, hogy felnőhessetek. Segíteni próbálok, hogy a tiétek lehessen, amit Isten nektek akar adni. Én segíteni próbálok, hogy azzá válhassatok, akiknek Isten megálmodott benneteket. És gyermekként, időnként szükségünk van egy kis fenekelésre. Szeretném megakadályozni, hogy valaki más is az öcsém sorsára jusson. Elképesztő számomra, hogy az öcsém, aki velünk utazhatta volna be a földet, embereknek segíthetett volna egy elhagyatott épületben halt meg egyedül. Erre nincs mentség. Az egyetlen oka ennek az volt, hogy nem akarta megtenni a saját részét. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy legyetek gerincesek. Ne csak sóvárogjatok, hanem legyetek gerincesek. Amen. És hozzatok döntéseket. Ha Isten bárkit megállhat, akkor engem is. De nem minden Istenen múlik. Én a társa vagyok Istennek, és megteszem a részemet. Isten megadja az erőt, hogy megtegyem a részemet.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Stikus popslágerek csak a Manna FM-en.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet arancsárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénkzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak közepes méretű 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felülítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzó rovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM, színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pedersoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az üggyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhid László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna Selection. Minden, ami izgalmas és érdekes. Válogatás a legmannasztikusabb beszélgetésekből a Podpedió voltából.
1: Sziasztok, ez itt a Kisapám második évada, és vendégem megint Pálffy Norbert, reklámszakember író, akivel a múlt epizódban arról beszélgettünk, hogy ő bevette a leszarom tablettát, és indián távolságból figyelte a gyerekét, hogy ne legyen fájdalmas nézni, hogy leesik a mászókáról.
2: És rossz apuka vagyok.
1: És hogy rossz apuka, ez aki ezt büszkén kijelenti, de hát ezt érezzük mindannyian, hogy ez fordított előjellel is érvényes. A múltkori epizód végén mondtál egy nagyon érdekeset, hogy büszke vagy a gyerekeidre, és milyen jó nézni őket, és én sokszor gondolkodom, amikor mondom a gyereknek, hogy ugye azt nem mondhatom neki, hogy okos vagy. Ezt nem szabad mondani.
2: Igen, ezt nem hallottam.
1: Ezt nem szabad mondani, mert ez egy önmagát beteljesítő jóslatnak hangzik, és hogyha én azt mondom neki, hogy okos vagy, az azt jelenti, hogy mindenféle erőfeszítés nélkül elérheti az eredményeket. Általános iskolában ez könnyű. Aztán bekerül a gimnáziumba, ahol azt gondolja, hogy minek tanuljon, hiszen ő okos, tehát ő egy megkülönböztetett valaki, és aztán pedig jön a kognitív diszonancia, amikor találkozik azzal, hogy tanulás nélkül nem jók a jegyei, tehát ő nem is okos, tehát neki hazudtak, tehát ő értéktelen, és az egész létezését kérdőjelezi meg, ez egy egzisztenciális szorongás.
2: De az olyan kedves
1: alakul.
2: Azt mondani neki, hogy okos.
1: Én azt szoktam helyette mondani, hogy ügyes, és azt az energiát, amit beletesz abba a dologba, tehát jól artikulál szépen egy szót, akkor megdicsérem, hogy milyen ügyes, mennyit gyakorolta, láttad, meg is lett az eredménye.
2: Na ezért kell rossz apukának lenni. Ezért nagyon-nagyon vitatkozom veled, tehát ez nyugodtan mondhatod neki, hogy okos, mondhatod az élete végéig, lehet, hogy közben tök hülye lesz, de te neked okos.
1: De abban nincsen benne az erőfeszítése, az egy adottság. Te szép vagy, te okos vagy, mert ennek születtél.
2: Jó, de szépnek meg okosnak lenni jó, az egyszerűen csak jól esik. Nem kell ezt túl gondolni. És egyébként, hogyha ez hibás, amit csinálsz, akkor rossz apuka vagy, tehát tök jó, ott vagy a célban, amit
1: értem,
2: én mondok.
1: Értem,
2: rossz apukának kell lennie. Lenned, de hogy nem, add meg neki azt, hogy adjál neki pozitív visszajelzéseket. Ennyit tud csinálni egy szülő, azt majd a negatívat majd megkapja a külvilágtól, majd neveli őt az élet.
1: De én nem
2: csak
1: azt
2: szeres.
1: Mondom, hogy én negatív, de nem azt mondom, hogy
2: De olyan elméletet gyártasz, ez nem mondod okost, hogy az lesz a vége, hogy igazából a dolognak a legvégén te rossz fej vagy. Tehát, hogy miért te mondhatnád azt, hogy okos? Most nem kell megmagyarázni, hogy miért nem mondod, mert igazából ezek ilyen szeretett szavak, vagy mit tudom én, nincs jelentőségük. Ő, figyelj, a másik, az a legfontosabb. Na, ez például a szüleim, a mintáim ahhoz, hogy ne csináljam. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy szülőként a gyereknek a legtöbbet, amit lehet adni, az az, hogy így tüzeljük az önbizalmának a kazánját. Tehát, hogy így fűtjük. Mert ki más fűteni? Senki nem fogja úgy fűteni, ahogy egy szülő tudja fűteni, és senki nem tudja úgy letekerni azt a fűtést, ahogy egy szülő le tudja tekerni. Látod, megmondtam, hogy tanulni kéne, most akkor hármast kaptál biológiából.
1: Igen,
2: látod, megmondtam, hogy a csillagot a csillag helyére kéne berakni, és te nem ott rakod
1: be. Ez fülbántóan hamis volt. Ez pokol.
2: Igen, tehát, hogy szerintem ezt fordítva kell csinálni, mindenre dicsérni kell, szülő mert ezt adhatod
1: és azt
2: nekik.
1: Nem tudjuk elrontani, tehát hogyha mindig mindenre megdicsérem, akkor amikor majd a többiek nem dicsérik, abból nem lesz probléma?
2: De az ő problémája lesz, az nem a te problémád. Hát ez tök evidens. Tehát neked azzal, hogy a gyerekednek milyen kapcsolata van másokkal, a külvilággal, ott hogyan érvényesül, nem csak, hogy nincs között hozzá, tehát eleve mi között hozzá? Tehát miért gondolod, hogy abba te bele tudsz nyúlni? Miért gondolod, hogy tudod kontrollálni? Dehogy tudod. Hát magadat se tudod kontrollálni. Tehát, hogy így, tényleg olyan emberek beszélgetnek itt mi ketten a szülőségről, akik ugyanolyan, nem tudom, képtelenek elvégezni a saját dolgaikat, ugyanúgy nem tudják önmagukat kontrollálni, ugyanúgy egyformán csetlenek, botlanak az életben, teljesen mindegy milyen szinten, de egyformán nem tökéletesek, akkor mi ezt hogyan tudnánk más ember életében megvalósítani a sajátunkban, nem tudjuk. Tehát, hogy ezt nem kell akarni. Nem kell oda tenni a létszet, ahova nem lehet, ahova nincs ilyen beakasztója. Mert oda nem tudod beakasztani, ilyeneket nem tudsz, és ezeket jó végig gondolni, hogy te nem vagy tökéletes, egy helyen vagy tökéletes, a gyerekednek a szívében. És az, annak viszont felej meg, és dicsérd.
1: De... Jó, jó, ezt meg fogom fogadni. Ezt tényleg meg fogom fogadni. Beszéljünk egy nagyon érdekes dologról, amikor azt mondod, hogy büszke vagy rá, hogy ez a kifejezés, vagy ez a szó összetétel, ez mit hordoz magában? Minden alkalommal, amikor kimondom a gyereknek, hogy büszke vagyok rád, tehát elszégyelem magam, mert ez egy kicsit ellopom tőle a sikert, vagy a felét. Ez a büszke vagyok rád, ergo, én is kivettem a részemet abban, hogy ez megtörténjen, ergo, te az én kottámból játszol, ergo, magamra vagyok büszke. És ezért mindig, amikor kimondom, akkor elszégyelem magam, hogy hogy mondhatok ilyet a gyereknek, hogy büszke vagyok rád, és ehelyett azt kellett volna mondani, hogy büszke lehetsz magadra.
2: Hát ez nagyon vicces. Én közben szarrá rögöm magam.
1: Jó, de ezen nem gondolkodtál még soha?
2: Hát így nem. Tehát,
1: de van benne ráció? Tehát, ha már ilyen mélyen belemegyünk ezekbe.
2: Hát neked biztos van. Tehát ezt is meghallgattuk. Ez létezik. A te fejedben ez abszolút létezik. Nincs az a semmi baj. Ezt be kell vállalni, és meg lehet, aztán le lehet zsűriztetni. De én azt gondolom, hogy amikor a gyerekednek azt bírod mondani, hogy büszke vagy rá, annak szerintem van valami, hogy az én érzésem szerint annak van egy olyan összetevője, ugye a nyelvhasználatunkhoz azért sokszor mindenféle nagyon erős ilyen gyökérérzések kapcsolódnak. Amikor azt mondom a gyerekemnek, hogy büszke vagyok rá, akkor igazából azt magamnak mondom, és azért mondom magamnak, mert megünneplem magamat azért, hogy a gyerekem ki tudott szakadni az egomból, a gyerekem már egyáltalán nem én vagyok, teljesen önálló, autonóm entitás.
1: Tehát ez az én egóm, az én szuperegóm feláldozása gyakorlatilag, amikor azt mondom, hogy büszke vagyok rád, tehát jól csináltál valamit, tehát nem csak én szülőt csinálhatom jól, hanem látod már te is jól csinálhatod,
2: nem, mert igaz? Nem, inkább azt mondanám, hogy ugye ennek, amit én mondtam ennek a gondolatnak, az a vége, hogy megérzed azt, hogy nem kell aggódnod a gyerekedért, és most megint ide lukadunk ki. Tehát, hogy most már becsukhatod a szemed, nem fog leesni a mászókáról. Mert hogy meg tudja csinálni. És erre vagyok büszke, és ezt megköszönöm neki ezzel, hogy de jó, hogy nekem már nem kell ott állnom, hogy úristen, mikor esel le, hanem elmentek addig, nem tudom, a haverokkal dumálni egyet, vagy megnézni egy meccset, amíg a gyerek a mászókán 3 órán keresztül kiszórakozza magát. Ami nyilván nekem meg halálunalom lenne.
1: De az nagyon érdekes, hogy beszéltünk hosszan arról, hogy a gyerek elengedése, hogy hadd szálljon szabadon az életben, és közben meg ez a büszke vagyok rád, ez meg mégiscsak visszaláncol bennünket egymáshoz, nem? Tehát itt akkor megint megjelenek én, mint szülő, tehát akkor ezen a gondolatmeneten tovább menve, igen, én feladom az egómat, de mégis magamhoz láncolom ezzel. Míg hogyha azt mondom neki, hogy büszke lehetsz magadra, akkor viszont tényleg elengedem őt a saját útján, hogy Szküllák és Karübdiszek karmai között hajózzon.
2: Jó, de ez büszke lehetsz magadra, hát ez kb. Ez olyan, hogy gyerekek, szeressétek a hazátokat, és nincs felszólító módja.
1: Igen.
2: Ahogy a büszke, az, hogy azt mondod valakinek, hogy büszke lehetsz magadra, ő ettől nem lesz magára büszke. Ő attól lesz, akkor lesz büszke magára, hogyha te azt mondod
1: hogy te vagy rá büszke. Értem.
2: De hogy alapvetően én azt gondolom, nagyon kevés autonóm gyereket, és nagyon kevés autonóm szülőt látok. És hogy a szülők egyik legnagyobb problémája, és most egy kicsit térjünk el a gyerekektől, hogy a szülők nem tudnak autonómak lenni. Tehát, hogy mindenkinek gond terhelt. Biztos a sok aggódástól. De hogy így nem tudnak ebbe felszabadulni. Nem merik felvállalni azt, hogy tényleg most már ezt a gyereket tényleg egy kicsit valaki vigyel egy hétre táborba nagyon messzire tőlem, mert nem bírom elviselni.
1: Úristen, de jó,
2: erről nyíltan beszélni, és ezt kiventilálni, mert hogy ugye vannak ezek a például a szülés után ez a nem tudom mi a neve, amikor a anyák nem képesek beilleszteni a létezésükbe ezt a
1: szülés utáni depressziónak,
2: csomagot,
1: szülés utáni depressziónak nevezik, igen, egész meglepő módon.
2: És És hát az egész életünkre végig jellemző, legalábbis bocsánat az egészre, de amíg neveljük a gyerekeinket, vagy felnövesztjük magunk ennél, hogy a viszonyunk az ambivalens, tehát egyrészt tele van nagyon szép pillanatokkal, és tele van nagyon mély pillanatokkal, és ugye most egy karácsony után az megint eszembe jutott, hogy milyen érdekes, hogy ezek a családi karácsonyoknak a program sorozata, hogy van benne minden, tudod, ez a vacsora, meg karácsony fadíszítés, mit tudom én, és ami szintén elmaradhatatlan, az egy jó karácsonyi veszekedés. Tehát, hogy ez így miért van? És hogy miért akarják ezt az emberek, hogy karácsonykor összeülnek együtt, vannak, esznek, isznak, ajándékozzák egymást, és veszekednek. De ez nyilvánvalóan a családi ritus része, tehát, hogy egyszerűen ez benne van, pont azért, mert ambivalens viszonyaink vannak, mert túl persze, közel vagyunk.
1: Mutasd nekem egy majomcsordát, hogy egy kutyafalk, ezekik nem ugatnak egymást, nem vinnyognak egymásra, hát persze.
2: Persze, ez de hogy azért jó egy kicsit külön is lenni. És,
1: na de ez nagyon...
2: És jó egy kicsit elszakadni a családtól, jó egy kicsit elszakadni a férjünktől, feleségünktől, a gyerekünktől, a szüleinktől, és egy picit a saját autonómiánkat kivélvezni, egyedül lenni, olyan környezetben, ami ismeretlen vagy, akár ismert, csak nem ez a környezet. És ugye a szülőknél is ez az autonómia hiány, ez valami olyasmire vezethető vissza, amivel te is nagyon tele vagy ezek a mindenféle apró cseprő szorongások.
1: Persze.
2: De hogy az ilyen nagyobb szorongások is, úristen, mi lesz a gyerekből, a felnő, és akkor nem fogják felvenni egyetemre, és akkor mehet eladónak,
1: ez még nincsen, nekem ezek vannak, hogy az önmagát beteljesítő szavak, hogy rossz szót mondtam, hogy akkor én majd őt az önbizalma nem eléggé, stb. Ezek a baromságok vannak, de térjünk vissza arra, amikor azt mondtad, hogy valaki vigye már el innen ezt a gyereket, és én úgy fejezném be ezt a mondatot, hogy tudjam újra megint ugyanúgy szeretni, mint hogyha először látnám, és ez szuper dolog otthagyni nagyszülőknél, zsúrokba, bölcsibe, nem tudom én micsoda, hogy egész egyszerűen, ahogy mondod, ez az autonómia keresés, hogy egy picit hadd kapjam vissza magamat, és hogyha visszakaptam magamat, ha csak egy-két órára, de inkább egy-két napra, na utána tudok ebből a magamból adni megint feltétel nélkül sokat, de kell, hogy időről időre vigyétek el a szemem elől, hogy tudjam szeretni.
2: Igen, meg hát ezt hosszabb időre kéne, tehát még ez a időről időre...
1: Évekre.
2: Meg, hát nem az, hanem hogy ebből rendszert kellene csinálni, tehát szerintem ez így nem megy, hogy a szülők ott tényleg éveken keresztül, és főleg az anyák így beleőrülnek ebbe a gyereknevelés nevű játékba, ami tényleg nagyon nehéz, és minden tisztelet az övéké, de hogy ezt is észre kéne venni.
1: De
2: és ugye a saját emberi autonómiánknak azt szerintem nagyon meghatározó része kéne, hogy legyen, hogy ezt el kéne fogadnunk, hogy senkit nem tudunk olyan nagyon szeretni, mint saját magunkat, és mindenki csak utánunk jön a sorba. És amikor ezt egy 6 éves gyerek anyjának szeretnéd elmagyarázni, nyilván szerintem meg se próbálkozol vele, én biztos nem
1: mert kéne, hogy nem
2: óriási
1: kéne, nagy kéne, nagyon veszélyes túlsághoz vezethetnénk.
2: De hogy valakinek azért nekik is el kéne mondania, vagy bevezetni ebbe a megérzésbe, hogy nem kötelező bárkit annyira nagyon szeretni, nem kötelező 100%-ig hűséges lenni hozzá, mindig az ő oldalát pártját fogni. Van ilyen?
1: Van, de figyelj csak, hogy mivel ez egy kisapáknak szóló podcast, az is a neve, hogy kisapám, és az apa felelősségéről és az apa megéléseiről szól, ezért arról beszélünk egy picit, hogy tud az apa ezen segíteni, mondjuk az anyának. Ugye azt mondod, hogy senki nem tud annyira szeretni egy másik létezést, egy másik embert, mint saját magát, és ez az anyával is így van, és milyen jó lenne, hogyha szólnánk neki, és milyen jó lenne, hogyha hagynánk, hogy az ő autonómiája visszaépüljön, vagy val részben vissza tudjon épülni, hogy ilyenkor nem az az apa feladata, hogy akkor leveszi a terhet az anya válláról, és akkor azt mondja, hogy tudod mit, akkor elviszem, vagy minden délután egy-két órára az enyém, vagy ez most papás nap, és elviszem, te látod ebben a megoldást, mert mi szoktunk ilyeneket csinálni.
2: Abszolút,
1: hogy akkor ez most papa, figyelj, most odamész, hova akarsz, én elviszem a gyereket, és akkor tehermentesítjük egymást.
2: Abszolút látok benne megoldást, vagy rációt, tehát hogy igen, ez tök jó, amit csinálsz, szerintem minél többen próbálkozzanak meg vele. Nekem úgy igazából sose sikerült, tehát hogy...
1: De miért nem sikerült?
2: Hát azért, mert én tiszteletben tartottam a feleségem autonómiáját, és... és az akaratát, tehát hogy, és nem is tudtam volna megváltoztatni, tehát hogy sem argumentációval, sem nem tudom, olyan fizikailag, hogy mondjuk elválasztani a gyerekétől két szobába, vagy mit tudom én. És, de hát én nekem ez volt a stratégiám ez, hogy akkor legyen az, amit szeretném, és meg azzal megmutattam, hogy az ő autonómiáját is tiszteletben tartom, nem csak a sajátomat, vagy a gyerekét, vagy mit tudom én. Ha meg tud csinálni, akkor meg kell csinálni. Az nagyon jó elválasztani az anyát a gyerekétől, és felszabadítani az alól, hogy a gyereké van 24/7-ben. És hogyha ezt meg tud csinálni, az nagyon szuper, mert nyilvánvalóan ez nagyon jó a csajoknak, vagy nagyon jó lehet, de hogy aztán van olyan, akit meg nem lehet, mert ő a gyerekével akar lenni, és ez köszi, de inkább nem, vagy oké, legyen apásnap, de megyek veletek.
1: Tehát, hogy érted, szóval, fordítsuk meg, mi az szerinted, amit csak egy apa tud megmutatni a gyerekének? Szóval mi az, amire csak egy apa képes, még akkor is, hogyha az anya nem engedi ki karmai közül a legféltettebb kincsét? Mi az, amit csak mi apukák tudunk megmutatni a gyereknek?
2: Hát a szabadságot, tehát hogy lehetünk mi a fekete bárány a családban. És akkor az azért az mint arra, hogy azt hogy kell csinálni. Tehát, hogy én saját életemben ezt látom, mert aztán, hogy ezt mások hogy csinálják, azt nem annyira tudom, de az biztos, hogy azokban az ilyen szimbiotikus kapcsolatokban, amikor egy anya együtt van a gyerekével, és mondjuk az még csak egy pár éves ráadásul, hogy az apukák ugye elveszítik azt az első gyerek érkezésével elveszítik ott a kettes számú sorszámot. Tehát onnan már csak harmadikak vagy sokadikak lesznek, és ezt férfiként kell viselni. Tehát, hogy nem szabad ezen kiakadni, csodálkozni. Nem tudom, egyszerűen ilyen a természet, valószínűleg ezért működik ez a gyermekvállalás, szaporodás, stb. Pont ebben a formában, hogy a gyerekek felnevelődjenek, és tulajdonképpen egy rendszer része vagyunk. Tehát ezt el kell fogadni. Hogyha ezt elfogadjuk, azzal például mintát tudunk mutatni. Tehát, hogyha fel tudjuk ezt a szerepet venni, hogy a feleség és a gyerekek után jövünk mi, akkor és ez, meg tudunk ezzel barátkozni ezzel a helyjel, az a már önmagában mintát mutatunk.
1: Hallottam egyszer egy olyat, az egyik ismerősöm mesélte, hogy a csajának az apja rúzsal felírta a tükörre, vagy a lánynak a rúzsával, hogy én voltam itt előbb. Tehát ő például pont nem bírta elviselni, hogy visszacsúszott a harmadik helyre a szeretett ranglétrán. De ami ennél fontosabb egyébként, hogy a
2: hát ez vicces, de ez nem vicces, gondolom, de viccből csinálta.
1: Mélységesen szomorú.
2: De hogy ezt komolyan gondolta?
1: Nem viccből csinálta. Ez
2: viszont rossz. Tehát, hogy
1: ez viszont ez, rossz, tehát, igen. Vagy, de hogy az apa feladata az lehet, nem? Vagy lehet mondjuk a mitológiából, vagy a hős útjából, nem? Hogy az apa a külvilág, nem? Tehát ő az
2: ezt anya... nagyon szépen mondod, de szerintem nem. Szerintem az apa azért erős, akkor mutatja meg azt, hogy alfaim, hogy tud az ő elveszett helyével együtt élni. Tehát az elveszett paradicsomban él benne, és erre képes. Ehhez erő kell, igen. De ezt meg kell csinálni, és akkor férfi vagy. Szevasz, akkor ezt mondom, ez nagyon szép.
1: A múltkori epizódban beszéltünk arról, hogy hogyan mutat erőt az apa, és akkor ezt máshogy fogalmaztuk meg, de ez egy egész más megközelítés, hogyha azt mondjuk, hogy a pozíciónk elvesztésével való megbékélés, és ennek az elfogadása is egy erőmutatás, ugye?
2: Tehát hát leginkább szerintem ez.
1: A csillaghullásunk.
2: Persze.
1: A csillaghullásunk.
2: Igen, a pokoljárásunk.
1: A pokoljárásunk.
2: Sírjunk meg egy kicsit. Igen. Sajnáljatok.
1: Ennek a beletörődése, és akkor nem az egóharc, nem az, hogy ugatunk hangosan, és ugatjuk a holdat, meg vinnyogunk, hanem beismerjük, hogy igen, lányom, igen, fiam, ez van. Te is tudod jobban csinálni, mint én. Ugye ez a következő lépés, amikor megengedjük neki, hogy jobb legyen valamiben, mint mi.
2: Igen. Szerintem ez nagyon erősen személyiségformáló dolog ezt elfogadni és ezzel együtt élni, mert ilyenkor jössz rá arra, hogy például miért foglalkozom veled valaki, hogyha te nem kelted fel a figyelmét. Ugye addig, amíg nem növünk fel, azt gondoljuk, hogy mindenki foglalkozzon velünk éjjel-nappal.
1: Hiszen iszonyatosan izgalmas, lángoló személyiségek vagyunk. Igen, miért figyelnél másra?
2: És akkor ilyenkor jön az, hogy ja, hogy nem foglalkoznak, ja, hogy nem mi vagyunk a közöttem, ja, hogy nem rólunk szól a világ, nem körülöttünk fog.
1: Ja, hogy nem geocentrikus a világképünk.
2: Igen. És akkor el lehet azon gondolkozni, hogy hogyan keltjük fel a figyelmet magunkra. Például olyan jó felségekkel, hogy akkor elviszük a gyereket egy napra, vagy egy hétre, attól függ, mire van lehetőség fizikailag, és az anyának teremtünk egy kis szabadidőt, vagy bármi mással. Tehát ugye alá tesszük magunkat, szolgálunk. És szolgálat a legjobb dolog a világon.
1: Mi volt az első olyan pillanat, amikor azt érezted, hogy na ez az, na ez a gyerekem, miattam lett ilyen, ezt nekem köszönheti, vagy én mutattam meg neki, hogy kell ilyennek lenni, és ez működik, neki ez egy hasznos tudás.
2: Hogy mikor volt ez az első pillanat?
1: Igen.
2: Hát most biztos, hogy nem fogok rá emlékezni, mert biztos volt egy még elsőbb, meg stb. Én például olyanokra emlékszem, most amik eszembe jutnak inkább, hogy mikor gondoltam azt, hogy nem azt, hogy ez az én gyerekem, hanem ez annyira az én gyerekem, hogy jobb nálam.
1: Na,
2: tehát mikor? Nekem a nagy lányom az vasárnap született. És nem tudom, ismered ezt a mítoszt, vagy legendát, vagy minek nevezzem, vagy babonát, hogy a vasárnap született emberek azok mindig a napos oldalon járnak. És ő annyira napos oldalon járt, hogy így első osztály a szeptember előtt őt választották ki, hogy az évnyitó mondjon egy verset, és tehát így beszugerálta magának, tehát hogy ő ezt úgy igazából akarta, és akkor ezt ilyen, mint Yoda mestert, szóval, hogy így az erő velem van, és akkor megoldotta, hogy ő legyen a versmondó, neki kell ilyen verset mondani, és ez már óvodában is így volt fel, és aztán később iskolában, az áltiban, meg aztán állandóan ez történt vele, hogy ő volt a legnagyobb sztár. És hogy éreztem benne azt, hogy belőlem van, tehát, hogy ez a szereplésvágy, pofázás, zene, kreativitás, mit tudom én, minden megvan, mert csak jobb, mint én.
1: Ez egy ugyanolyan ego feladás és elfogadás, mint amiről eddig beszéltünk, amikor beismerni, hogy a gyereked tulajdonképpen egy tökéletesebb ember lett, mint te, vagy egy jobb ember lett, egy magasabb minőségű.
2: Engem megnyugtatott, tehát hogy leginkább az a lényege, hogy azt kezdtem el érezni, hogy ez a gyerek, ez így megy magától. Nem, tehát amikor 6 éves volt, vagy 3, nem azt gondoltam, hogy na akkor innentől kezdve most be tényleg el is költözhet, nem erről van szó, de hogy így ilyen jelek voltak, az első ilyen biztató jelek, ilyen döbbenetes, ilyen boldogság érzetet éreztem, vagy boldogságot éreztem, hogy ebből lehet, hogy lesz egy önálló lény, akit nem kell minden nap megetetni, meg bepelenkázni, meg nem tudom mi, hanem hogy így ezt magát be fogja pelenkázni, magát meg fogja etetni, hogy magát meg fogja ezt cumisztatni. És amikor először ezeket láttam, az nagyon pont azért nyugtatott meg, mert hogy én nem arra készültem, hogy akkor mostantól

0: Abszolút. Az tréning. Én legnagyobb hírnöke vagyok. Na mindegy, majd beszélgetünk.
1: De hogy én akkor felkeltem hozzá, és akkor felvettem, és akkor ilyen 3 órákat ringattam hajnali 2-től 5-ig, menet közben kicsit bealudtam, meg nem tudom, meg így cseréltük egymást, tehát, és akkor nem is tudtam jól aludni, mert az első rezzenésre felébredtem, miközben tehát kiütve tudok aludni. És akkor ugye innen indultunk el, és biztos ezért is gondolom azt, hogy meg ezért is örültem annak, hogy a gyerek életképes 100%-ban, és nem tudom, tökéletesen el tudja magát látni, és már amikor az első élet megláttam már, akkor ezt gondoltam, és azt gondolom, hogy a legnagyobb biztosíték, vagy a legnagyobb biztosítás az életre az, hogy ha azt látod, hogy ugyanazt tudja, amit te, amiről nyilvánvalóan mindenki azt gondolja, hogy amit én tudok, hát ez nagyon jó. De hogy ez még, ő abban még jobb is, akkor azt gondolom, hogy ez még jobb, mert akkor még tovább viheti az életben, még magasabbra, még előrébb, még hosszabban.
2: Manna Selection. A teljes podcast és az évad többi része a podped.hu oldalon vagy a Podped applikációban érhető el. Podped.

0: újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pederzoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az üggyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhid László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak, és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A Budakeszi Vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigált az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellérthegyi Csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellérthegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.
0: Programajánlót hallottak! Manna Morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A varjuhályok igen változatos nemzetség, több mint 300 fajjal. Maga a sedum elnevezés a latin sedeo igéből származik, aminek a jelentése ülni. Ez leginkább az alacsony termetű varjuhályfélék tulajdonságára utal, miszerint ülnek a sziklákon, a talajon. Azonban találhatóak közöttük örökzöldek, félörökzöldek és lombhullatók is. Többségük lágyszárú, pozsgás növény. A touchdown tick körülbelül 50 cm magas, erős növekedésű, az egyik legsötétebb, fogazott levélzetű fajta. Leveleinek színe a vöröses barnától a lilás barnáig terjed. Bogernyőzetben nyíló, apró, csillagszerű, rózsaszín virágai egyenes, sötétvörös szárak végén augusztustól novemberig fokozatosan bontják ki szirmaikat. A virágfejek fennhagyva remekül néznek ki télen is, formát és textúrát adva az ilyenkor kopár kertrésznek. Napfénykedvelő lévén tűző napot helyett, talaj tekintetében pedig átlagos, jó vízelvezetésűt válaszunk számára. Szívós, igénytelen, szárazságtűrő, tolerálja a sziklás és rossz talajokat is, gyorsan megtelepszik, viszont a pangó vizet nem bírja. Kártevőkkel és betegségekkel nem igazán kell számolni. Sziklakertek, ágyásszegélyek, sétányok, sekély talajrétegű napos felületek kőedények beültetésére kiválóan alkalmas. Virága és levelei hosszú hónapokon át kedves, üde látványos színfoltot jelentenek.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. Folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt 2 ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdőidőszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt 2 képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, fátyol, felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja Világ Budapest. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkertek is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten vagy akár egy régi arborétum ösvényei. A háromnapos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz nulladik, valamint mínusz első nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i nulladik napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovic és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő népsorban ott lesz többek között Azaria, Betonhofi, Judló, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzá tartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is, télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A 7 állomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néha nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőjét megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni, Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugodt természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért-hegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé. Az ember pláne, ha régi fotókat nézeget, automatikusan nosztalgiát érez a múlt iránt, a gyerekkora meg az annál régebbi idők, amikor még nem is élt általában békebeli hangulatot árasztanak felé. Ennek a nosztalgiának pedig a személyes élményeken túl van még egy fogozója, azok a régi tárgyak, jelenségek, helyszínek és figurák, amelyek ma már nincsenek, vagy még apró nyomokban fellelhetőek esetleg modernizált verzióban, ami viszont mégsem teljesen ugyanaz, mint ami régen volt. A Villa Budapest járt utána azoknak a tárgyaknak, amelyek régen mindennapi életünk részei voltak Budapest útjain, de ma már elképzelhetetlen lenne, hogy találkozzunk velük. Ilyen például az utcai mérleg. A szerkezet, ami anyáinkra, nagyanyáinkra, déd és ükanyáinkra hozta rá nyilvánosan a frászt, feltéve, hogy ráálltak a mérlegre, és pár fillér ellenében megmérték magukat. A férfiak ellenben büszkén mutathatták tekintélypocakjuk súlyát a szerkezet kijelzőire mutatva. Hogy végül mi okozta az utcai mérlegek vesztét, nem tudni pontosan, de tartunk tőle, hogy egyfelől a szobamérlegek megjelenése az üzletekben, másfelől pedig a szemérem felerősödése, ami útját állta annak, hogy tömegek mérjék meg a súlyukat az utcán mindenki szeme ráttára. Egy valamire való kávéház ki sem nyitott, ha nem volt fából ácsolt újságtartója, melyet a betévedő úriember vagy úriasszony a kezébe vett, ráhelyezte a napilapot, majd kényelmesen hátradőlve lapozgatta és tájékozódni kezdett a hírek között. Az újságtartó mindig attól függően van jelen egy város hétköznapi életében, vagy éppen hiányzik belőle, hogy mennyire erős a kávéházi kultúra. Nálunk most épp erősödőben van, úgyhogy egyre gyakrabban látni a kézben újságtartót, ami egyébként sem tűnt el teljesen, csak a számuk fogyatkozott meg az elmúlt időszakban. A trafikok voltak azok a helyek, ahol mindenféle apró műtyűrt lehetett kapni. Volt cigi, meg totó és lottó, szotyi és savanyú, cukorka, nyalóka, illetve egyik másikban napilap is, de egy fiúgyerek számára a legvonzóbbak a műanyag katonák meg a kis autók voltak. A trafikok fő jellemzője volt még az is, hogy a szűk kis ablaknyílás mögött, bent a trafik félhomályában mindig egy bácsi vagy egy néni foglalt helyet. Bácsik és nénik még ma is vannak, a trafikokat meg gyakorlatilag kinyírta az érdektelenség, mert amiket ott lehetett kapni, egy idő után már máshol vették meg az emberek. Tudjuk jól, hogy a cipőpucolás intézménye némi rossz szájízt von maga után, ha valaki egy másik ember előtt térdel és a cipőjéről takarítja a koszt, meg az utca mocskát, abban van némi aláfölé rendelt viszony, a tevékenység látványa mindenképp az. De ez is csak egy hétköznapi munka volt régen, és mindig jól jött a jól szituált emberek számára egy gyors és szakszerű suviszkolás, ráadásul a cipőpucolók hír és pletyka források is voltak, hisz ami az utcán történt, arról ők mindent tudtak. Egykor minden egyes élelmiszer üzletben, ABC-ben és közértben volt mák és kávédarálógép. Kisgyerekként olyan hatást gyakoroltak ezek ránk, mint az 50-es, 60-as évek kisé bumfordi, mégis végtelenül vonzó játékrobotjai. Amikor elmentünk a szüleinkkel a boltba és megvettük a gépekbe való kávét, azt mindig a gyerekek maguk szerették ledarálni. Jól esett látni, hogy a kávészemekből barna por lett. Ma már nincsenek kávé és mágdarálók, egyfelől mert őrölve is nagyon sokféle kapható belőlük, másfelől pedig már a kávé és mágdaráló ma már filléres terméknek számít. Egy-egy jól elhelyezett és formára jól kitalált telefonfülke a város arculatát is meghatározza, egyszerűen jól nézhet ki tőle az utca. Nem véletlenül van a piros brit telefonfülkéknek világszerte nagy kultusza. Budapesten 1928-ban jelent meg az első telefonfülke, és voltak idők, amikor komoly sorok kígyóztak egyik másik előtt, amit internettel és okos telefonnal terhelt korunkban nagyon nehéz elképzelni. Egyszer mégis igaz volt. Elvétve ugyan vannak még fülkék, de alig beszél már rajtuk valaki, inkább megrongálják, esetleg jobb ilyen nyilvános WC-nek használják. És a technikai fejlődés tekintve ebből már nem nagyon lesz a jövőben fülkeforradalom.

0: támogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Több mint 100 000 jegyet vettek egy hónap alatt az új metrós rendszerrel. Családi ház kertjébe csapódott egy taxi Budapesten. Meghosszabbították az Agyak Katonák Budapesti kiállítását. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Gyorsan megszerették az utasok a budapesti metrókon bevezetett egy érintéses jegyvásárlást. A BKK szerint már az első hónapban több mint 112 000 jegyet vásároltak az új P&Go rendszerrel. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint a rendszer április 22-i indulása óta több mint 67 000 utas használta a P&Go szolgáltatást a 2-es, a 3-as és a 4-es metrón. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyával vagy okos eszközzel egyetlen érintéssel tudnak jegyet vásárolni és azonnal érvényesíteni is. A legtöbben az M3-as metró vonalán használták az új megoldást, ahol egy hónap alatt több mint 53 000 jegyet

0: egyet adtak el. A jelenlegi pilot rendszer egyelőre csak jegyvásárlásra alkalmas, de a későbbi fejlesztések során bérletek és kedvezményes konstrukciók is elérhetővé válhatnak. A BKK tervei szerint a teljes PNG rendszer fokozatosan terjedhet ki Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedésére, akár már 2028-tól. Hatalmas baleset történt Budapesten. Egy szabálytalanul közlekedő Mercedes oldalról ütközött egy taxival, amely ezután egy családi ház kerítését áttörve az udvarban állt meg. A beszámolók szerint a Mercedes vezetője egy egyirányú utcából a forgalommal szemben hajtott ki, és nem adott elsőbséget az érkező taxinak. Az ütközés erejétől a taxi letért az útról, áttörte egy családi ház kerítését, majd az udvarban állt meg. A balesetről videófelvétel is készült, amelyen jól látszik, hogy a Mercedes oldalról eltalálja a taxit, amelyet több méteren keresztül sodor az ütközés. A történtek után nagy szerencsének tartják, hogy sem az udvaron, sem a taxi útvonalában nem tartózkodott senki. A két sofőr nem sérült meg, ugyanakkor az anyagi kár jelentős. A beszámoló egy másik balesetet is említ Budapest 20. kerületéből, ahol egy Skoda Octavia vezetője előbb majdnem nekiütközött egy taxinak a Soroksári úton, majd későn fékezett a piros lámpánál és hátulról belecsapódott az előtte álló autóba. Közel 200 millió forintot csalt ki egy idős embertől egy budapesti férfi. Hamis történetekkel és hamis iratokkal verte át idős ismerősét egy budapesti férfi. A vád szerint néhány hónap alatt csak nem 200 millió forintot szerzett meg az áldozatától. A Dunakeszi járási ügyészség tájékoztatása szerint a vádlót közel 10 éve ismerte az idős sértettet, aki teljes mértékben megbízott benne. A férfi ezt a bizalmat használta ki, kezdetben anyagi nehézségeire hivatkozva kért kölcsön, később azonban egyre összetettebb történeteket talált ki. A vád szerint azt állította, hogy megszerezhet egy budapesti ingatlant, ha előbb rendezi az ahhoz kapcsolódó tartozásokat. Hogy hihetőbb legyen, hamis bírósági, adóhatósági, ügyvédi és végrehajtói dokumentumokat is készített, azt a látszatot keltve, hogy később több milliós összegekhez jut majd hozzá. Az idős sértett 2023. októbere és 2024. februárja között összesen csak nem 200 millió forintot adott át neki. A nyomozás szerint a férfi a megszerzett pénzt többek között szerencsejátékra, számítógépes játékokra és korábbi tartozásai rendezésére költötte. Az ügyészség minősített csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat a jelenleg letartóztatásban lévő férfi ellen. A vádhatóság végrehajtandó börtönbüntetést, közügyektől eltiltást és a teljes kár megtérítését indítványozza. Meghosszabbították az agyak katonák kiállítását. A nagy érdeklődés miatt 3 héttel tovább maradnak Budapesten a világhírű kínai agyak katonák. A Szépművészeti Múzeum tárlatát eddig már közel 200 ezren látták. Június 14-ig hosszabbították meg az Öröklét őrei, az első kínai császár agyak katonái című kiállítást a fővárosban. A tárlat a világ egyik legismertebb régészeti felfedezését, a kínai terrakotta hadsereget mutatja be. A kiállításon több mint 150 ókori műtárgy látható, köztük fegyverek, szertartási tárgyak és különleges régészeti leletek. A közönség 10 eredeti agyak katonát is megtekinthet, amelyek az első kínai császár sírkomplexumából származnak. A tárlat nem csak a legendás hadsereget mutatja be, hanem betekintést ad az ókori Kína mindennapjaiba, hadseregének működésébe és a császárság kialakulásának történetébe is. A kiállításhoz kapcsolódó kísérő tárlat a Nagyfalon innen és túl című bemutató szintén június közepéig látogatható. Ezen ázsiai hunokhoz, kelet-ázsiai nomád népekhez és az ókori Kínához kapcsolódó bronztárgyakat láthatnak az érdeklődők. A múzeum szerint az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb budapesti kiállításáról van szó, ezért döntöttek a hosszabbítás mellett. Szigorú korlátozásokat vezettek be Pest vármegyében az afrikai sertéspestis miatt. Elhullott vaddisznókban mutatták ki az afrikai sertéspestis vírusát Mogyorót térségében. A hatóságok azonnal szigorú járványügyi intézkedéseket vezettek be, hogy megakadályozzák a fertőzés továbbterjedését. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálatai két elhullott vaddisznó esetében igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét Mogyorót térségében. A fertőzött állatokat az M3-as autópálya közelében találták meg. Az egyik vaddisznó feltehetően közúti gázolás miatt pusztult el, de mindkét tetemből kimutatták a vírust. A kialakult helyzet miatt az országos főállatorvos az érintett vadgazdálkodási egységet szigorúan korlátozott területté nyilvánította. Emellett további 4 környező terület is fertőzött besorolást kapott. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy Magyarország házisertés állománya jelenleg továbbra is mentes a betegségtől, ugyanakkor most kiemelten fontos a járványvédelmi szabályok betartása, hogy a vírus ne kerülhessen be a sertéstelepekre. A hatóságok arra kérik a vadászokat, állattartókat és kirándulókat, hogyha elhullott vaddisznót vagy betegnek tűnő sertést találnak, azonnal értesítsék az állategészségügyi szerveket. Az afrikai sertéspest is emberrel nem veszélyes, ugyanakkor a házi sertésekre rendkívül súlyos, sok esetben halálos megbetegedést jelent, és komoly gazdasági károkat okozhat az állattenyésztésben. Felgyújtottak egy luxus autót Érden, a rendőrség keresi az elkövetőket. Szándékosan gyújthattak fel egy nagyértékű autót Érden, a luxus jármű teljesen kiégett, a rendőrség most a lakosság segítségét kéri az elkövetők azonosításához. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az eset május 15-én történt éjszaka Érd egyik parkolójában. A nyomozás eddigi adatai alapján az ismeretlen elkövetők gyúlékony anyaggal locsolták le a parkoló autót, majd felgyújtották. A lángoló jármű teljesen megsemmisült. A hatóságok szerint a keletkezett kár mintegy 25 millió forint. Az ügyben az érdi rendőrkapitányság rongálás miatt indított nyomozást. A rendőrök jelenleg is keresik a felvételeken szereplő személyeket, és arra kérik a lakosságot, hogy aki felismeri őket vagy információval rendelkezik az esetről, jelentkezzen. Bejelentést a rendőrség telefonszámán, a telefontanú zöld számán vagy a 112-es segélyhívón lehet tenni. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha a jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti a trójai háború akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Helena virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvirágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtai közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemedgyönyörködtető.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Lengyelország korábbi elnökével is találkozott Gdanszban Magyar Péter. Az ukrán gabona import tilalmának visszaállítását sürgetik a magyar gazdák. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Danszkban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Valensa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Danszk belvárosában. Lengyelország és Magyarország érdekei azonosak, annak ellenére, hogy politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú előírások, mint a magyar termelőkre. Alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az előterjesztés emellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. Irodalmi beszélgetésekkel, filmvetítésekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, nyelvórákkal és műhelyfoglalkozásokkal várják az érdeklődőket a ma kezdődő skandináv kultúra éjszakáján. 4 fővárosi helyszínen lesznek programok, amelyeken az észak-európai országok kultúráját mutatják be.
0: Időjárás.
4: Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső országrészben lehetnek gomoly felhők, arrafelé elszórtan futózápor, esetleg zivatar előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hi, this is Joel Vaughn, and I wanted to tell you the story behind my song, Make the Most of It.
1: Egy évvel ezelőtt hajnali egykor arra ébredtem, hogy a barátom SMS-ben megkérdezi tőlem, hogy ébren vagyok-e. Mondtam neki, hogy igen, és nagyon örülök, hogy elküldte nekem ezt az SMS-t. Pillanatokkal később jött a következő üzenet tőle, amiben ez állt. Jó, mert egy nagy tornádó egyenesen a városotok felé tart, és meg akartam róla győződni, hogy tuti biztos jól vagytok. Felpattantam, bekapcsoltam a tévét, és láttam, hogy a vihar egyenesen felénk tart. Amilyen gyorsan csak tudtuk, felkaptuk a gyerekeket, és egy óvó helyre vittük őket. Néhány perc múlva elment az áram, és üvölteni kezdett a szél. A vihar elementáris erővel tombolt, és mi csak imádkoztunk a biztonságunkért, és azért, hogy Isten oltalmazzon meg minket. Ott ültünk 30 percig, és azon töprengtünk, hogy vajon mit fogunk látni, amikor kijutunk a pincéből. Mikor vége volt a tornádónak, megtudtuk, hogy a városunkra közvetlenül csapott le, és szinte mindent elpusztított. Amikor előjöttünk, nem hittem a szememnek. Vizet és élelmiszert kezdtem osztogatni az áldozatoknak és azoknak az embereknek, akik segíteni jöttek. Rettenetes volt, amit magam körül láttam, de azt tudtam, hogy bízhatok. A nehézségek és a tragédiák közepette Isten ott van velünk, hogy megtartson minket és a családunkat. Ez vigasztalt engem a tomboló vihar közepén, mert ez a lényeg. Remélem, a dalommal szolgálhatok feléd a körülötted tomboló viharban.
0: The whole point of this song. I hope it ministers to you and

0: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.
1: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
2: AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Lengyelország korábbi elnökével is találkozott.

0: Folk Dance-ban Magyar Péter. Az ukrán gabona import tilalmának visszaállítását sürgetik a magyar gazdák. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Danskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Walesa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Dansk belvárosában. Lengyelország és Magyarország érdekei azonosak, annak ellenére, hogy politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú előírások, mint a magyar termelőkre. Alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az előterjesztés emellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. Irodalmi beszélgetésekkel, filmvetítésekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, nyelvórákkal és műhelyfoglalkozásokkal várják az érdeklődőket a ma kezdődő skandináv kultúra éjszakáján. 4 fővárosi helyszínen lesznek programok, amelyeken az észak-európai országok kultúráját mutatják be.
1: Időjárás.
0: Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső országrészben lehetnek gomoly felhők, arrafelé elszórtan futó zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: mind.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
4: Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
6: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
7: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
6: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
8: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
9: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon!
10: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
11: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
2: Reklám hangzott el.
12: Bécsben folytatódik Magyar Péter külföldi útja. Borfesztivál kezdődik Szegeden. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Danzigban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Valensa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Danzig belvárosában. Magyar Péter ma Bécsben folytatja tárgyalásait. Lengyelország és Magyarország érdekei azonosak, annak ellenére, hogy politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú előírások, mint a magyar termelőkre. Alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az előterjesztés emellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. Ma kezdődik a 30. Szegedi Borfesztivál. Jövő vasárnapig több száz kiállító, köztük borászok, pálinkaházak és vendéglátósok várják az érdeklődőket a Széchenyi téren. Idén is lesz borverseny, a hétvégén pedig dómtéri kavalkád, amelyen koncertek szórakoztatják az érdeklődőket. Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső ország részben lehetnek gomoly felhők, arrafelé elszórtan futózápor, esetleg zivatar előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, már is startol a Budapest Update. Én István Dániel vagyok, május 21-e van egyébként. Mindjárt nyitjuk a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, szokás szerint mint minden reggel, és aztán jönnek a budapesti aktualitások. 2026. május 26-án a budapesti Marriott Hotel ad otthont a Corvinus Business and Society Summit 2026 keretében a Science of Football konferenciának, hogy ez mit jelent, nem sokára elmondom, illetőleg egy nagyon szürreális sztori is lesz. Ismeretlenek krumpliba rejtett mobiltelefonokat dobtak be a budapesti fegyház és börtön udvarára. Mindjárt mondom a részleteket.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap, május 21-e, ami csütörtök, mi mindenről híres. 34 éve például a mai a Magyar Honvédelem napja. Az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként a honvédsereg 3 hetes ostrom után visszafoglalta Budavárát. Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján e napon ünneplik a Magyar Honvédelem napját. 1951-ben a minisztertanács határozatot hozott a néphadsereg napjának bevezetéséről, illetve megünnepléséről, szeptember 29-én a pákozdi győzelem emlékére. Később a Magyar Honvédség napja volt az ünnep neve. 92-ben az önálló Horvátország érzékenységére való tekintettel ezt az ünnepet a magyar kormány május 21-re, Buda 1849-es visszavívásának évfordulójára helyezte át, és így lett a Magyar Honvédelem napja a mai. 182 éve Bécsben megkapta orvosdoktori diplomáját Semmelweis Ignác Fülöp, orvos, az anyák megmentője. 163 éve Aradon született Winkler Lajos kémikus, a magyar analitika nemzetközi hírű képviselője. Winkler a Budapesti Egyetemen tanult gyógyszerészetet, és már doktori disszertációjával híres lett. Ebben egy olyan analitikai módszert írt le, amely máig is használatos. Tudományos munkássága szinte kizárólag a klasszikus analitikai kémia módszereinek fejlesztéséről szólt. 1909-től 25 éven át volt az egyes számú kémiai intézet igazgatója. Több száz tudományos közleményt publikált, több könyve külföldön is megjelent. 1964 óta 2 évente Winkler Lajos emlékérmet adnak át a gyógyszertudományban kimagasló teljesítményt nyújtó kutatóknak. 124 éve született Breuer Marcell Lajos világhírű magyar építész, a Bauhaus mestere, a csővázas szék alkotója. A funkcionalista építészet egyik legnagyobb hatású mestere, praktikus használati tárgyai napjainkban is közkedveltek. Walter Gropius tanítványa és későbbi munkatársa volt. A bicikli kormány mintájára 1925-ben alkotta meg a csővázas széket, melynek első változata Vasszili szék néven lett ismert. Leghíresebb bútordarabjának, a csővázas széknek prototípusát a Bauhaus tanárának, Vasszili Kandinszkijnak, a 20. századi absztrakt festészet atyának iskolai lakásába készítette. A festőnek annyira megtetszett az ötletes és tetszetős találmány, hogy ő volt a szék első vásárlója. Innen származik a bútortalab elnevezése. 121 éve született Egri István, színész, színházi és rádiós rendező, főiskolai tanár, író, publicista, érdemes és kiváló művész a mai napon. Megélhetési gondok miatt nagyszülei nevelték. Egerben járt iskolába, innen lett a művész neve Egri. Fiatalon az izgalomtól dadogni kezdett, saját magát kezelte légző gyakorlatokkal és lassú olvasással. Mestere Ódri Árpád a szakmán kívül arra is tanította, hogy az idegrendszert próbáló pályát csak tisztes polgári háttérrel lehet sikeresen művelni. Sikeres színész volt, amikor a zsidó törvények miatt eltiltották a munkától, publikálni kezdett és színészeket készített fel szerepekre, majd előbb munkaszolgálatra, később Auschwitzba vitték, ahonnan nagyon rossz egészségi állapotban, de visszatért. A színházakat államosították, gyakran változott a munkája, több színház vezetője is volt, Pesti Színház, Belvárosi Színház, a végből Néphadsereg Színházának átnevezett színház, vagy a Petőfi Színház is az ő vezetése alatt működött. Határozott személyisége miatt nem könnyen fért össze más vezetőkkel, valamint a politikai háttér szándékai szerepet játszottak életében. Ahol megfordult, ott erős társulatot formált, és jó előadásokat állított színpadra. Később a József Attila Színház és a Madách Színház, majd a Nemzeti Színház tagja lett. Emlékezetes rendezése a Bolond lány, Domján Edittel a főszerepben. Nyugdíjasként a Madách Színházban játszott, és a Zeneakadémián tanította az énekeseket színpadi szereplésre. A mai napon is jó időre számíthatunk, nagyon szép tavaszi időnk lesz. A gomoly felhők ugyan megjelenhetnek, de csapadékra nem kell készülni. A hőmérséklet majd 23 fok körül alakul, és ahogy haladunk a hosszú hétvége felé, egy-egy fokkal mindig magasabb lesz a nappali maximum. 2026. május 26-án a budapesti Marriott Hotel ad otthont a Science of Football konferenciának. Erről is mondom a részleteket, meg arról is szó lesz, hogy ismeretlenek krumpliba rejtett mobiltelefonokat dobtak be a budapesti fegyház és börtön udvarára.

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán az interneten, illetőleg a magazinokban. Például arról, hogy 2026. május 26-án a budapesti Marriott Hotel ad otthont a Corvinus Business and Society Summit 2026 keretében megrendezett The Science of Football konferenciának. A futballvilág figyelme május végén amúgy is Budapestre irányul, a város az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének is helyszíne lesz. Ezt a kivételes helyzetet pedig a budapesti Corvinus Egyetem és a portfólió arra használja, hogy a labdarúgás ne pusztán játékként, hanem gazdasági, technológiai és társadalmi erőnként mutassa meg. A Science of Football ígérete szerint egy napra közös térbe hozza a sport, az üzleti élet és a tudomány szereplőit, hogy azt vizsgálják, miként formálja át a futballipart az innováció, az adatvezérelt gondolkodás és a stratégiai döntéshozatal, és hogyan csapódik le mindez a szélesebb gazdasági társadalmi folyamatokban is. A konferencia tematikája a teljesítményelemzéstől és a mesterséges intelligenciától indul, majd a szurkolói élmény, az üzleti modellek és a vezetői döntések világán keresztül vezet végig azon, hogyan vált a futball a tudás és az innováció egyik legdinamikusabb terepévé. Közben ismeretlenek krumpliba rejtett mobiltelefonokat dobtak be a budapesti Fegyház és Börtön udvarára, ahol a felügyelők összesen 10 készüléket találtak két külön esetben. A büntetés végrehajtás szerint az ilyen próbálkozások egyre ritkábbak a szigorú ellenőrzések miatt, az ügyben szabálysértési feljelentés született. Múlt hétvégén történt az ügy. A gyenge próbálkozásokra 2026. május 15-én, majd május 17-én derített fényt az egyik foglalkoztatási felügyelő, aki a biztonsági ellenőrzés során bukkant a gyűjtő udvarán heverő csomagokra. A gondosan összekötözött burgonyákat feltételezhetően a kerítésen át dobálták be a börtön területére, olvasható a büntetés végrehajtás országos parancsnokságának sajtóközleményében. Az átvizsgálás során a két külön alkalommal áthajított zöldségekből összesen 10 darab kisméretű SIM-kártyát nem tartalmazó mobiltelefon került elő. Mint írják, a jelenség nem új keletű. A hozzátartozók folyamatosan újabb és újabb trükkökkel próbálnak tiltott tárgyakat, jellemzően mobiltelefonokat bejuttatni a börtönök területére. Idén eddig összesen 167 esetben találtak nem engedélyezett telekommunikációs eszközt a büntetés végrehajtás intézetekben. A szigorú biztonsági intézkedéseknek, a modern technikai felszereltségnek és a hatékony felderítési munkafolyamatoknak köszönhetően az elmúlt évek alatt erőteljesen visszaszorult az intézményekbe juttatott tiltott tárgyak száma. A 2021-es esetszámokhoz viszonyítva a tiltott mobiltelefonok száma több mint 35%-kal csökkent. Megjegyezték, hogy a büntetés végrehajtási szervezet következetesen és szigorúan lép fel minden olyan esetben, amikor az intézetekben illegális dolgokat találnak. A budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka jelen esetben is ismeretlen tettes ellen szabálysértési feljelentést tett. Összesen több mint 1,1 milliárd forintból korszerűsítette két szupermarketét a Spár Magyarország Balatonfüreden és Budapesten. A megújult üzletek modern belső terekkel, a friss kínálat bemutatására épülő elrendezéssel és a gyors bevásárlás támogató megoldásokkal készül a vásárlóknak. A fejlesztések célja az volt, hogy a mindennapi bevásárlás kényelmesebb és gyorsabb legyen, miközben az áruházak működése energiahatékonyabbá vált. Komoly felháborodást váltott ki közben a budapesti autósok körében a legfrissebb fővárosi szabályozás, amely szerint 2027-től dupla parkolási díjat kell fizetni a nagyobb tömegű járművek után. Az új rendelet a hagyományos és az elektromos autókat is érinti, de eltérő súlyhatárokkal. A fővárosi közgyűlés döntése alapján a belső égésű motorral szerelt autóknál 1800 kg, a tisztán elektromos járműveknél pedig 2000 kg feletti önsúly esetén kétszeres parkolási díjat számolnak fel. A szabályozás különösen érzékenyen érintheti a budapesti villanyautó tulajdonosokat. A szakmai szervezetek szerint az intézkedés az elektromos autók terjedését is lassíthatja, pedig éppen a nagyvárosokban lenne fontos a károsanyag kibocsátás csökkentése. A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület ezért a rendelet módosítását javasolja. Álláspontjuk szerint nem indokolt külön büntetni a nehezebb elektromos autókat dupla parkolási díjjal. A szervezet azt szeretné elérni, hogy az 5E kategóriába tartozó tisztán elektromos autók önsúlytól függetlenül normál parkolási díjat fizessenek. A szakértők szerint sok modern elektromos családi autó már önmagában akkumulátorra miatt átlépi a súlyhatárt, így a tulajdonosok jelentős többletköltséggel számolhatnak majd Budapesten. A jelenlegi szabályozás egyik legnépszerűbb nyertese a Tesla egyik népszerű modellje lehet. Az autószektor szerint a Tesla Model Y szinte az egyetlen összkerekes családi méretű elektromos autó, amely még 2 tonna alatt marad. Közben színház történeti eseményre készül az Operett Színház. A Budapesti Operett Színházban a Hófehérke című táncjáték immár egy éve varázsolja el estéről estére a közönséget. Ma egészen különleges pillanat érkezik el, 35 év után újra színpadra lép a darab rendező koreográfusa, ifjabb Harangozó Gyula. Az előadás így nem csupán egy jubileumi est, hanem a zenész színházi szakma és a közönség közös ünnepe. Ritka alkalom, amikor egy alkotó, aki évtizedeken át formálta a hazai és nemzetközi táncművészetet, újra előadó művészként lép színpadra, a nézők pedig személyesen lehetnek részesei annak a pillanatnak, amikor a legenda újra mozdulatot ölt. Ez a nagy visszatérés az egész táncművészeti szakma számára egy rendkívüli esemény, nagyon pozitív és motiváló, inspirálja az egész közösségünket. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ez a művészeti ág túlmutat a fizikumon és a fiatalságon, a szakmai tudás a kifejező erő, és az értékteremtés mindennél fontosabb, nyilatkozta Simon István, a Budapesti Operett Színház balettigazgató helyettese. A legfrissebb hírekből születnek meg a színpadi történetek a Hírszínház különleges estjén, amelynek ezúttal a budapesti Freedom ad otthont. A rendhagyó esemény lényege, hogy két ismert szerző mindössze 24 óra alatt ír egy-egy új darabot aktuális hírek inspirációjára, amelyekből másnap szinte valós időben készülnek el az előadások. A kezdeményezésben ezúttal Darvasi László és Tasnádi István vesz részt szerzőként. A produkció különlegessége, hogy a közönség olyan történeteket láthat a színpadon, amelyek közvetlenül reflektálnak a napi eseményekre. Így az előadás egyszerre válik színházi élménnyé és társadalmi lenyomattá, írta a színház.online. Tasnádi az Arany Élet és a Terápia című kultsorozatok írójaként lett közismert, a közelmúltban pedig 8 év után elkészítette első mozifilmjét. A szereplőgárdában több ismert színész is feltűnik. Színpadra lép Epres Attila, Tasnádi Bence, Büki Flóra és Szekeres Blanka is. A Hírszínház formátuma az improvizáció és a gyors reagálás erejére épít. Az alkotók rövid idő alatt dolgozzák fel a közélet, a kultúra, vagy akár a hétköznapok legérdekesebb történéseit, így minden előadás egyszeri és megismételhetetlen. A program célja, hogy a színház közvetlenebb kapcsolatba kerüljön a jelen történéseivel, miközben a nézők egy friss, aktuális és sokszor provokatív alkotói folyamat eredményét láthatják a színpadon. Nem sokára újabb programajánlatok érkeznek.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el.
3: Bécsben folytatódik Magyar Péter külföldi útja. Borfesztivál kezdődik Szegeden. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Danskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Dansk belvárosában. Magyar Péter ma Bécsben folytatja tárgyalásait. Lengyelország és Magyarország érdekei azonosak, annak ellenére, hogy politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú előírások, mint a magyar termelőkre. Alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona

0: nemzeti vagyon. Az előterjesztés emellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. Ma kezdődik a 30. Szegedi Borfesztivál. Jövő vasárnapig több száz kiállító, köztük borászok, pálinkaházak és vendéglátósok várják az érdeklődőket a Széchenyi téren. Idén is lesz borverseny, a hétvégén pedig dómtéri kavalkád, amelyen koncertek szórakoztatják az érdeklődőket. Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső ország részben lehetnek gomoly felhők, arrafelé elszórtan futó zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
1: Élet, öröm, zene.

0: FM Budapest Update István Dániellel.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik 5 egymást követő napon adtak teltházas koncertet, amíg szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rock zenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző bor vidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Budapesten mindössze 23 kápolna található, sok közülük kapuajak mögött, udvarok mélyén vagy domboldalok árnyékában bújik meg. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat, amit érdemes egyébként megtekinteni. Ilyen például a Szerecki kápolna. Könnyű elsétálni mellette, mert apró, két telek között egy falatnyi telken található ez az eldugott kápolna. 1892 nyarán a Remetei úthoz és Buda felé ennyi rejtődombokkal, szőlővel és gyümölcsfákkal beültetett telkét Petsz Károly kosmárosról, egy régi felvidéki családból származó Pesten letelepedett házaspár Szerecki Lajos és felesége vásárolta meg. Szerecki Lajos a boldog békeidők pesti építési és befektetési fellendülésének idején tervezői és építészeti munkájával, valamint tisztes polgári karrierével teremtette meg családja jólétét. Az újonnan megszerzett nyaralótelek északi sarkában akkoriban már állt egy kőlapra faragott Mária szobor, amelyen a szűzanya karjában szorosan hozzásimuló, szeretettel ölelt gyermek látható. A szobrot faoszlop tartotta, fölötte kis esőtető védte, előtte fából készült imazsámolyált, az oszlopon Mécses világított. Adta magát, hogy Szerecki Lajos újdonsült telke sarkában kápolnát emeltessen a Mária képnek. 1910 nyarára elkészült a kápolna, és még azon a nyáron segítő Mária tiszteletére felszentelték, a család pedig a közösségnek adományozta. A következő a Szent Donát kápolta a harmadik kerületből. Ahogy az egykori szőlőskertek között emelkedő Farkastorki út mentén ballag az ember, hirtelen megjelenik a domboldalon ez a kis barokk kápolna, mint a mindig is itt állt volna. A Szent Donát kápolna egyszerre fogadalmi emlék és nyugalom szigete. A szőlőskertek Hűvösgazdák védőszentjének, Szent Donátnak szentelt kis barokk toronytemplom, csupán néhány négyzetméteres, egyszerű formáival mély átéléssel idézi meg a hely történetét és hagyományát. A legendás kezdet szerint egy heves vihar után egy szerencsésen túlélő óbudai szőlősgazda fogadalmának eredményeként született meg, és néhány hónap alatt városi összefogással épült fel. A következő állomásunk a 11. kerületbe vezet a Budafoki útra, ott található a Szent Júdás tádékkápolna. Első látásra átlagos lakóháznak tűnik, hiszen a rácson lévő kereszten kívül nincs más vizuális jel, amely elárulna, hogy itt egy szent hely áll. Egy egyszerű felirat mondja el csupán, hogy ezen a ponton a Szent Júdás tádékkápolna rejtőzik, amely nem klasszikus értelemben vett templomi építmény, inkább egy kis beugró imaszoba. A kápolna bejárata a Kruspér utca felől nyílik, és bár kis alapterülete nem emelkedik ki látványos építészeti díszeivel, mégis a hely szerint meghittsége és jelenléte révén különleges szerepet tölt be a környékbeli hívők életében. A Szent Imre plébánia szeretett otthonának kápolnája 1937-ben nyílt meg, és 1951-ben kapta a Szent Tádé nevet. Maradunk a 11. kerületben. A következő a gyümölcsoltó boldogasszony kápolna. A Karolina út és a Bocskai út sarkán sétálva az ember elsőre nem is gyanítja, a lakóház földszintjén csendes imaterem rejtőzik. Kívülről inkább hétköznapi otthonnak tűnik, mint szakrális helynek. Mégis itt egykori ciszterci rendház házi kápolnájának jogutódjaként kapott új életet a gyümölcsoltó boldogasszony kápolna. A II. Világháború után a szerzetes rend feloszlatása idején tovább működő házi szentélyből nyilvános imádkozó hely lett. Az elhanyagolt, de gyorsan rendbehozott földszinti üzlethelyiséget 1950. december 8-án szentelte fel Szabó Imre püspök gyümölcsoltó boldogasszony tiszteletére. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A téri elképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat, ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják, nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön, a 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását, véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madách Imre út, Rumbaksebestyén utca és Asbód utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madách térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra.

0: Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja Világ Budapest. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkert is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten vagy akár egy régi arborétum ösvényen. A 3 napos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz 0., valamint mínusz első nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i 0. napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovics és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Kon Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő népsorban ott lesz többek között Azaria, Tonhoffi, Jude Law, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzá tartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mário Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Limelight bugás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazott szélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberig nyíló nagyméretű, kúp alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszei lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivár téli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az évi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bugás hortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ausztriában folytatja hivatalos útját Magyar Péter miniszterelnök. Sűríti járatait a pünkösdi hosszú hétvégén a MÁV. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Danzgban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Valensa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Danzg belvárosában. Magyar Péter ma Bécsben folytatja tárgyalásait. Lengyelország és Magyarország érdekei azonosak, annak ellenére, hogy politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú előírások, mint a magyar termelőkre. Törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza párt az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkájával kapcsolatban. Eszerint a jövőben akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel és 1 millió forint bírsággal büntethetik azt, aki akadályozza a testület munkáját. Ha az érintett nem jelenik meg egy vizsgálóbizottság előtt, először 100 000, majd a következő két alkalommal már 1 millió forint bírságot kell fizetnie, végül a rendőrséggel elővezettethetik. Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek, ezért a főszezont idéző erős forgalomra számítanak. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon nagyobb kapacitású autóbuszok, illetve hosszabb összeállítású vasúti szerelvények közlekednek majd.
0: Időjárás.
4: Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső ország részben lehetnek gomoly felhők, arrafelé elszórtan futózápor, esetleg zivatar előfordulhat. többfelé megélénkül, a Dunántúlon időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
5: Május 21-e van, jó reggelt kívánok, indul egy újabb Manna délelőtt. Isten éltesse a születésnaposokat, mindenkit, aki a Magyar Honvédelem napján és Szeged napján született. Isten éltesse a Konstantin, a Teofil, a Mirella és az András nevű hallgatókat. Ezen a napon a vendégem lesz majd Ráb Márti, stílusmediátor, úgyhogy most a saját stílusról, a női személyiségről, a magunk felfedezéséről, az öltözködésen keresztül erről fogunk beszélgetni majd, úgyhogy egy igazi női Manna délelőtt indul, amire kifejezetten érdemes figyelnie az uraknak is. Indul a Manna délelőttünk, ez a nőies Manna délelőtt, most az Életöröm zenékkel. Jó reggelt!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A rendrakás, a takarítás az mindig mumus tud lenni, ha csak valaki rá nem érez az ízére, és nem kedveli meg valamilyen furcsa módon a rendrakást. Nagyon sok nővel kedveltette meg, sok férfival is kedveltette meg a rendrakást és a takarítást. Marie Kondo, vagyis az a hölgy, aki a KonMari módszert kidolgozta. Na de mi is ez a módszer, és hogyan tud a segítségünkre lenni? A módszer titka. Hát Marie Kondo Rend a lelke mindennek című könyve az, ami ezt tartalmazza, és ez volt az első olyan könyv, amivel már rögtön aznap szétbombázza az ember a szobáját, és rendbe teszi az életét, mert úgy fellelkesül. Úgyhogy maga a módszer az pedig a lényegét tekintve tulajdonképpen azért fontos, mert az életszervezés ilyenkor nem csak az embernek a tervezőjére, a filofaxára, vagy a noteszére, vagy a leírt teendők listájára terjed ki, hanem nagyon fontos az is, hogy a hatékonyságunk növelése érdekében minél elhivatottabbak legyünk a céljaink irányába növelni az életterünket, rendet tenni, és szem előtt tartani azt, hogy ahogy bent, úgy kint, ahogy kint, úgy bent, oda-vissza hat ránk a belsőnk és a környezetünk egymása, így helyes. Marie Kondo, akit egyébként több amerikai filmben is emlegetnek, például a Gilmore Girls új sorozatában is említőt Emily Gilmore, és az ő rendszere alapján kezdi el kiszanálni a holmiát. Szóval Marie Kondo már 5 éves volt, amikor bújta a lakberendezési magazinokat, a női magazinoknak a lakberendezési rovatát és a szobáját számos módon rendszerezte, sőt, az otthonának, a családi háznak a többi részét és még a testvérei szobáját, illetve a közös helységeket is összepakolta. Volt, hogy engedélye volt, hogy anélkül, hát persze ennek nem mindig örültek a testvérek, de hát ez már egy másik történet. Ebből származtak ugye ezek a bizonyos súrlódások, úgyhogy megtiltották neki, hogy a szobáján kívül máshol is rendet tegyen, így aztán csak a saját szobáján és a saját szobájában kísérletezhetett. Mégis idővel arra lett figyelmes, hogy a családtagjai is követik a példáját. Úgyhogy a könyvében ezt a tudást, a rendrakási módszert adja át, amit az ügyfeleivel vesz át személyesen. Hónapokra előre váró lista van, hogyha személyesen szeretnének vele együtt dolgozni, és nincs egyetlen visszatérő ügyfele sem, aki elsajátította és alkalmazza a KonMari módszert. Ami pedig a rendet illeti, hogy hol van a trükk és hol van a titok. Úgy gondolja a szerző, hogy a rend akkor lesz állandó, akkor tud állandó lenni, amikor mindennek megvan a helye, és használat után ugyanoda tesszük vissza, ezzel megtisztelve a tárgyainkat. Tehát nagyon fontos, hogy Marie Kondo a módszerében nem csak rendet akar tenni, hanem tiszteletet próbál tanítani nekünk a tárgyaink iránt. Egyébként azt, hogy mindent oda tegyünk vissza, onnan elvettük, ezt már gyerekkor én is tudtam, ez volt az első, amit az anyukám a fejünkbe vert. Aztán az nem rendrakás, és ezt is érdemes tudni, amikor minden szép dobozokba teszünk, és ezzel csak növeljük, ugyan a rendelkezésre álló helyet, de a dolgaink nem hogy fogynának, egyre csak gyarapodnak. Úgyhogy a selejtezésnek nem az a jó módja, hogy miközben válogatjuk például a pólóinkat, már keresünk is nekik helyet a szekrényben, hanem az a jó, hogy miután kiválogattuk az összes ruhát, keresünk neki helyet. Tehát ez nagyon fontos. Erről később majd még részletesen szó lesz. Ami pedig a sok helyen olvasható tippet illeti, mint hogy minden nap dobjunk ki 3 tárgyat, nos, ezt Marie Kondo is használta, és arra ébredt rá, hogy hiába dobált ki 365-ször 3 kacatot, vagy tárgyat, vagy felesleges holmit, lett helyette másik, legalább ugyanennyi. A rendrakás ünnep, lehet, hogy fizikailag nagyon fárasztó, de egy nap alatt kell letudni az egészet, mert a kószakincsek, amelyek valójában számunkra nem hasznosak, nagyon gyorsan betévednek, mielőtt befejeztük volna a folyamatot. Ez is nagyon fontos. Ha pedig nem tudunk mindent kiselejtezni, akkor kategóriánként csináljuk, például egy nap alatt az összes ruhát. És hogyha fáj utána a szívünk, akkor ajándékozzuk el, nem kell kidobni semmit, hiszen valaha szerettük. Azt a kardigánt, azt a pulóvert, azt a szoknyát, nadrágot. Mindenképpen érdemes odafigyelni arra, hogyha az még olyan állapotban van, hogy hordható, viselhető, használható, ha tárgyról van szó, ajándékozzuk el. És akkor itt van néhány aranyszabály. Minden tárgyat meg kell érinteni, mielőtt döntünk róla, hogy megy vagy marad. Azokat a tárgyakat tartjuk meg, amelyeket szeretünk, és jó érzéssel töltenek el. Minden, ami megy, ami még lehet kelleni fog, jó lesz az még valamire, de olyan drága volt, stb. Ez mind megy. Ezek a tárgyak pillanatnyi boldogságot okoztak akkor, amikor megvettük őket, beteljesítették a céljukat, de oldozzuk el őket a fogságukból, hadd legyen esetleg jobb helye máshol, mint a mi sötét szekrényünkben vagy a fiókunk alján. Aztán igazából az ember a selejtezésre is furcsán gondol, mert amikor megszaporodnak a tárolódobozok, és mindig felszabadítanak néhány polcot az emberek otthon, hogy oda majd elrakják azokat a cuccokat, amiket nem használnak, akkor az nem selejtezés, mert hogy újra tele lesznek a polcok, a dobozok, a szekrény alja. Sőt, ha van egy olyan szekrény, amiben csak ezeket rakjuk, akkor az konkrétan csak egy süllyesztő. A selejtezés megfelelő sorrendje pedig a következő: ruhák, könyvek, iratok, komonó, azaz egyéb személyes holmik, hajcsatradír, gyűjtemény, kulcstartó, stb. Aztán az utolsó pak, azaz emlékek, kupaca, fényképek, stb. Azért ez a sorrend, mert a ruháinkhoz kötődünk legkevésbé érzelmileg, így azokkal kapcsolatban a legkönnyebb reális döntést hozni, és ahogy haladunk a listán, úgy lesz egyre nehezebb elvonatkoztatni az érzéseinktől. Nagyon sokszor érezzük úgy, és akkor itt van a másik fontos tudnivaló, hogy nem dobhatom ki, mert anyától, nővéremtől, rokonomtól, gyerekemtől kaptam, megbántanám vele. Marie Kondo szerint minden ajándék ott és akkor beteljesítette a küldetését az életünkben, amikor megkaptuk, amikor megleptek vele, és mi örültünk neki. Elajándékozhatjuk, feloldozhatjuk a fogság alól, hagyjuk, hogy mást tegyen boldoggá, hogy ez a valaki ugyanúgy örüljön, mint ahogy egykor mi örültünk neki. Egyes ajándékok hosszabb küldetéssel bírnak, például egy könyv, amit 10-re is elolvasunk, azt tartsuk meg, hiszen igazán örömet okoz. Marie Kondo módszeréről sokat lehet olvasni az interneten, nagyon hasznos, szeretettel ajánlom mindenkinek.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Az emberiség legfontosabb találmányai között vannak kifejezetten olyan találmányok, amik nagyon fontosak számunkra, meghatározóak az életünkben, és hurrá, nők találták fel őket, úgyhogy itt van Tabitha Babbitt, a körfűrész feltalálója. Azért ez meglepő, tehát nem gondoltam volna, hogy a körfűrészt egy hölgy találta föl. Tabitha Babbitt egy Massachusetts-i fűrészüzemben dolgozott, 1813-ban járunk, ahol még kézi fűrészt alkalmaztak, amit két ember húzott, nyilván ellentétes irányban, ahogyan azt láttuk régen, mondjuk a mesekönyvekben, vagy a diafilmeken is. Az asszony azt is megfigyelte, hogy a fűrész húzásával rengeteg energiát veszítenek a munkások, és nehézkesen haladnak, és nagyon lassan. Emiatt is elhatározta, hogy ő kidolgoz egy jobb módszert, és így született meg a ma is használatos szalagfűrész. Tabitha aztán soha nem szabadalmaztatta a találmányát, aminek jó részt az volt az oka, hogy egy utopista vallási csoporthoz tartozott, és hát azt gondolták, hogy ez micsoda ördögtől való dolog, hogy ő ilyesmiket kitalál, de gyakorlatilag a körfűrésznek az elődje az úgy nézett ki, mint a mai körfűrész, csak egy kicsit bonyolultabb szerkezet mozgatta, és egy kicsit bonyolultabb szerkezeten állt. Aztán ott van Stephanie Kwolek, aki szintén nő létére mit talált föl? A golyóálló mellényt, úgy bizony. A golyóálló mellények anyagául szolgáló kevlárt fejlesztette ki ez a hölgy. Stephanie a DuPont cég alkalmazásában állt, ugye ez a cég a mai napig létezik, és 1963-ban, szóval most nagyot ugrottunk az időben, akkor jött rá, hogy a polimerek vagy rúdalakú molekulák szálai egy irányba sorakoznak, és ettől ez az anyag sokkal erősebb a többinél, mivel a molekulák rendezett kötegekben vannak jelen. Ez a megfigyelés segítette aztán őt abban, hogy rájöjjön, hogy hogyan erősítheti meg tökéletesen a mellény anyagát. Kwolek a technológiáját már függőhídkábeleknél is alkalmazzák, sisakoknál, fékbetéteknél, síléceknél, sőt kempingfelszereléseknél is. Fantasztikus ügyes volt a hölgy. Aztán ott van még a sorban Marion Donovan, akinek az eldobható pelenkát, pontosabban fogalmazunk tényleg exakt módon, az egyszer használatos pelenkát köszönhetjük, ugye minden pelenka eldobható, bármi eldobható, de hogy hányszor használhatjuk, mielőtt eldobjuk, az nem mindegy. Marion Donovannak 1949-ben felszaladt az agyvize, elega lett a pelenkamosásból, ezért aztán újra gondolta a textil pelenka koncepcióját. Először egy zuhanyfüggöny felhasználásával tette szivárgásmentessé, aztán később megalkotta az egyszer használatos verziót. A találmányával számos céget megkeresett, de zárójában jegyzem meg, hogy manapság ennek már annyira nem örülünk, örülünk nagyon. A baba popsi szempontjából, de környezetvédelmi szempontból azért a pelenka és az ő lebomlási ideje az hagy némi kívánivalót maga után. Szóval a találmányával nagyon sok céget megkeresett, 49-ben járunk, 1949-ben, de még akkor is mindenhonnan elutasító választ kapott, arra hivatkozva, hogy nagyon sokba kerülne az előállítása, és egyébként sem venné meg senki, ugye? Az üzleti érzék, hol volt ilyenkor? Marion aztán ekkor azt

nem a pénzcsinálás, hanem a segítségnyújtás. Egyébként ezekben a találmányokban pont az a közös, ami manapság szerintem hiányzik, hogy a segítségnyújtás az elsődleges indító oka, az, a motorja az egész dolognak, nem pedig az, hogy csináljunk pénzt. Szerintem ezt kéne visszahozni, úgyhogy érdemes lenne ezen elgondolkodni. Úgyhogy éljenek a hölgyek és a fantasztikus találmányaik, amik így előre lendítették az emberiséget.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Életörömzene, ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Coco Chanel legendás volt, mind a divatvilágban, mind pedig a személyiségét és a bölcsességeit illetően, mind pedig azzal kapcsolatban, hogy hogyan állt hozzá az élethez, de leginkább a nőiességhez. Ha valaki mondott nagyon bölcs dolgokat, nyilván sok ilyen ember van, de a divatvilágban biztosan Coco Chanel volt az első számú, úgyhogy itt van néhány fontos idézet, amit szerintem mindenképpen érdemes megfogadnia minden nőnek, akár már a kiskamaszoknak, vagy a fiatal felnőtteknek is, már mint a kis hölgyeknek. Ő volt az a stílusikon, aki forradalmasította a divatvilágot, ugye hozzá kötődik a kis fekete ruha, és a legendás Chanel 5 parfüm. Coco Chanel kitűnt az éles eszével, ezért is fogadták őt el nehezen a divatvilágban, és úgy egyáltalán is, mert nagyon okos nő volt, és nagyon-nagyon erőteljesen független nézetei is voltak, ami akkoriban elfogadhatatlan volt. Legalábbis egy darabig, mert hiszen aztán az áttörést ő meghozta. Úgyhogy itt vannak a legszembetűnőbb, legviccesebb, legérdekesebb és leginkább megfontolandó vagy meg szívlelendő idézetei, mert tényleg Coco Chanelen kívül kinek a tanácsára lenne igazán szüksége egy nőnek. Azt mondta, egy nő életkora nem számít. Csodálatosan nézhet ki 20 évesen, 40 évesen és életi végéig mesés maradhat, hogyha ő ezt elhiszi magáról. Aztán azt is mondta, hogy az igazi szépség örökké tart, még akkor is, ha az ember külső szépsége eltűnik, de a nők valamilyen oknál fogva inkább arra törekszenek, hogy csinosak maradjanak, mintsem, hogy szépek legyenek. Nagyon érdekes, ez manapság is igaz. Azt is mondta, pontosabban így helyes, azt is ő mondta, hogy az egyszerűség az igazi elegancia alaphangja. Azt mondta még Coco Chanel, hogy a parfüm egy láthatatlan, de nélkülözhetetlen divatkiegészítő, érzékelteti, ahogy egy nő belép valahová, és emlékeztet rá másokat, amikor elment, és főként arra, hogyha újra érzik az illatot, ki volt az a nő, akihez ez az illat köthető, és mit jelentett számukra. Azt mondta még Coco Chanel, hogy a külsőnkkel való törődésnek a szívben és a lélekben kell kezdődni, a szépségápolási termékek önmagukban nem segítenek, lám-lám, sok-sok évtizeddel korábban is már, micsoda bölcsesség született meg azzal kapcsolatban, amiket most már a social media felületeken különböző kis idézetekben, meg képekkel illusztrálva szétszórnak rendre az emberek. Semmi sem tesz idősebbé egy nőt, mint amikor kétségbe esettem, próbál fiatalnak látszani. Ezt is érdemesen megfogadni, sőt, azt mondom, hogy ez még a férfiakra is vonatkozik. De ha már itt tartunk, Coco Chanellel kapcsolatban egy-két érdekesség. Szó szerint a semmiből jött ez a nő, és ez a sok életbölcsesség, ez mind-mind saját tapasztalatból állt neki össze és rakódott rá, mint egyfajta bölcsesség kabátként, vagy kosztümként, ha más stílusosak akarunk maradni. Egy egész birodalmat épített fel, ennek azonban nyilván megvolt az ára, megfizette és cserébe halhatatlanná vált. Az eredeti neve Gabrielle Bonheur Chanel. Nem született tehetős családban, az anyukája varónő volt, az apukája vándorkereskedő, két fiú és két lány testvére is volt. Az édesanyja halálát követően 12 éves korában a testvéreivel együtt árvaházba adta őket az apjuk. Az árvaházban apácák nevelték a lányokat, és ez is markáns nyomot hagyott Coco Chanel későbbi stílusán. Az édesanyjához hasonlóan ő is varónőként helyezkedett el, és miután kikerült az árdából, akkor elkezdett nagyon erőteljesen foglalkozni a divattal, akkor még nem tudta, hogy mit szeretne, de a ruhák azok nagyon érdekelték. Csupán 5 évig volt varónő, aztán énekesnő lett, és ezekben a bizonyos francia zenés kávéházakban szórakoztatta sanzonokkal a közönséget. Énekesnő volt, és már akkor rajongtak érte a férfiak, és ekkor az egyik udvarlója, Étienne Balzan bemutatta őt az előkelőbb társaság tagjainak. Egy ideig együtt is éltek, és akkor elkezdett, akkoriban még énekesnő volt, de elkezdett kalapokat tervezni. És bár nem Balzan volt Chanel nagy szerelme, hanem Arthur Chappell, a gazdag üzletember, akinek viszont pontosan Balzan mutatta be Coco Chanelt. Később az újabb férfi anyagi segítségével és Balzan párizsi garzonjával egy kalapszalont nyitott, és így kezdődött el Chanel karrierje a divatvilágában. Innen költöztette az üzletet egy évvel később egy jóval elegánsabb környékre, aztán vásárolt egyre több épületet, ahogy a márkája növekedett, és bár Chanel és Chapelle között szenvedélyes szerelem lángolt, a férfi mégis egy másik nőt vett feleségül, de a kapcsolatuk ekkor sem szakadt meg, egészen Chapelle tragikus autóbalesetben bekövetkezett haláláig. Chanel alkotta meg a modern női eleganciát, elutasította a fűzőt, a cifra és bonyolult viseleteket, helyette a praktikus, de ízléses ruhákat hozta divatba, neki köszönhető az ikonikus kis fekete ruha megálmodása, ahogyan a rövid haj elterjedéséhez is volt némi köze. Az övé, a Chanel 5-ös volt az első szintetikus parfüm, ő honosította meg a bizsút, mert úgy vélte, hogy a hamis ékszerek remekül megférnek az igaziakkal, és nincs semmi gond azzal, hogyha valakinek nem igaz gyöngyből készült a gyöngy sora. És Coco Chanel bár számos férfival folytatott szerelmi viszonyt élete során, mert kereste az igazit, sosem ment férjhez, örökre kisasszony, azaz mademoiselle maradt.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Egy különleges hölgye Manna délelőttben, úgy hívják őt, hogy Tiny Broadwick egy cipős dobozban elfért. Annyira icipici picurka volt, amikor megszületett, és ezért aztán ez is lett az ő neve, hogy picurka, azaz Tiny, a beceneve. Alig másfél kilós volt a kislány, és felnőttként is alig nyomott 36 kilót. Aztán amikor 15 évesen 1908-ban Tiny Broadwick először kiuglott a hőlégballomból, csak egy kis lépést kellett tennie, de a nőknek ez egy hatalmas lépést jelentett világszerte. Hát tudod, édesem, mondta évtizedekkel később egy riporternek, aki az első ugrásról faggatta, ez volt a legcsodálatosabb érzés az egész világon. 15 évesen ugrott először, hogy aztán még több mint 1000-szer ismételje meg az élete során. Tiny Broadwick 1913. június 21-én 20 évesen már történelmet írt, ugyanis ő volt az első nő, aki egy repülőből ejtőernyős ugrást hajtott végre, 610 méterrel Los Angeles felett halált megvető bátorsággal zuhant alá, majd szádosott az ernyő biztonságában, mint egy kis tolpihe, ahogyan ezt megírták annak idején. Georgia Ann Thompson néven egy észak-karolinai szegény család 7. gyerekeként született. Ő is igazi csoda volt, hogy életben maradt, de ő nem csak hogy élni akart, hanem valóságos energiabombaként robbant be a családjában, mozgékony volt, kíváncsi volt, tűzről pattan volt, mindenre nyitott kislány volt, óriási szabadságvágyal. A szabadságot viszont hamar elvették tőle, 12 évesen adták férjhez, 13 évesen már gyermeket kellett szülnie, majd amikor egy évre rá a férje balesetben meghalt, napi 14 órákat dolgozott a gyapot feldolgozó üzemben, hogy a kislányát Verlát el tudja tartani. Úgy tűnt, hogy a sorsa megpecsételődött, és nem vár más rá, mint kinkeserves munkával megkeresni a napi betevőt, amíg csak él, és akkor a búcsúban meglátta a Broadwick és a híres francia pilóták csapatát, amint a hőlégballonjaikkal felszálltak a magasba, hogy aztán egyenként kiugorjanak a ballon kosarából, és az ejtőernyőjük segítségével épségben földet érjenek. Tiny ámult, bámult, de nem csak úgy, mint a többi kislánya falusi búcsúban, ő úgy érezte, megvan, ez az, amire vágyik, ez az, amit mindig is akart, szállni és repülni és szabadnak lenni, és ezekkel a bátor emberekkel ezt meg is teheti, és ő is egy lehet majd közülük. Úgyhogy könyörgött a kikiáltónak, hogy hadd beszélhessen a parancsnokkal, Broadwick-kel, aki aztán magával ragadott, ez az aprócska és csinos kislány, az elszántságával és a lelkesedésével. Azonnal meglátta benne az üzleti lehetőséget is, és azt mondta, hogy tegyenek egy próbát, oké, rendben, ráállt a dologra. Georgia-t persze el kellett kérni az édesanyjától, aki azzal a feltétellel engedte el, hogy a kereset egy részét minden hónapban hazaküldi. Úgyhogy búcsút inthetett a kislány a gyapott malmoknak, és beállt a repülősök. Broadwick pedig megtanította az ejtőernyőzésre, és a kislány hamarosan a közönség kedvence lett. Broadwick pedig Georgia apjának az engedélyével adoptálta is a lányt, mert nem lett volna helyén való, hogy egy fiatal lányka egy felnőtt férfi társaságában utazgasson keresztül kasul az akkori Egyesült Államokban. Nagyon rossz szemmel nézték ezt. Ennek ellenére volt, ahol feleségeként emlegették, még a férfi családja sem volt biztos benne, hogy milyen kapcsolat van a pilóta és Georgia között, pedig csak a kislányt örökbe fogadta. Játékbaba, vagyis Doll, így emlegették a picurka kislányt, akit fodros, virágos ruhába öltöztette, karján rózsaszín masnikkal, hosszú göndör hajában szalaggal, a fején főkötővel, de hát Tiny minden volt, csak nem egy cukorbaba, sokkal inkább egy vakmerő és rettenthetetlen vadóc, akit az újságírók a valaha látott legmerészebb repülősnek írtak le, hihetetlen manővereket volt képes végrehajtani, félelem nélkül csinált végig mindent a levegőben. Olyan békés ott fenn a magasban, ott igazán közel érzem magam Istenhez, ezt mondta egy későbbi interjújában. Az egyetlen dolog, amit nem szeretek benne, hogy olyan hamar le kell érjek a földre. Pedig érte sok kellemetlen élmény is, számtalan csontja eltört, kiugrott a válla, volt, hogy a mocsárban landolt, de soha nem szegte ez a kedvét. Méltán volt legenda a Tiny Broadwick és az utána jövő ejtőernyős nemzedék példaképe is. Nem ismert se félelmet, sem akadályt, ilyen csodálatos nő volt. Ő is az erős nők közé tartozik, és ő is példa lehet minden kislány előtt az akaraterejével és a kitartásával.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: olyan okosítás, hiába van az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: Kész szárnyat, repülj el, rabmadár.
1: Egy különleges nőies manna délelőtt, ahogy ígértem, ennek egyében fogok beszélgetni a saját stílusról, önmagunk felfedezéséről és megtalálásáról az öltözködés segítségével, illetve azon keresztül Ráb Mártin stílus mediátor lesz a vendégem a hírek után.
2: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ausztriában folytatja hivatalos útját Magyar Péter miniszterelnök. Újra van közvetlen repülőjárat Magyarország és az Egyesült Államok között. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter. A kormányfő és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol találkozik Christian Stocker kancellárral és Claudia Bauer európai ügyekért felelős miniszterrel. A tervek szerint meglátogatja Alexander van der Bellen államfőt is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozók után a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel a kormányfő. Tegnapi varsói tárgyalások után Donald Tusk, lengyel kormányfő, a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának. Magyar Péter pedig közölte, hogy június végén Budapesten tartanak V4 találkozót. Magyar-lengyel közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg lengyel kollégájával Varsóban a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, mindkét országnak érdeke, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. A tárcavezető sikeres fejlesztésként említette a felújított varsói pályaudvart és környékét, majd hozzátette, hogy szerinte Budapestnek is hasonló fejlesztésekre van szüksége. Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan még június végéig folyósítják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Megemlékezést tartottak a Magyar Honvédelem napja alkalmából a washingtoni Magyar Nagykövetségen. Az eseményen részt vettek az amerikai fővárosban szolgáló katonadiplomaták, valamint az amerikai hadügy és külügyminisztérium képviselői is. A rendezvényen az Ohio-i Nemzeti Gárdájának parancsnoka arról beszélt, hogy a mai konfliktusoktól terhelt időkben a katonaságnak a legmagasabb készenlétben kell állnia. Mától október elejéig ismét közvetlen napi repülőjárat közlekedik az Egyesült Államok és Magyarország között. Az American Airlines Philadelphia és Budapest között szállítja az utasokat, a menetidő csak nem 9 óra.
2: Időjárás.
3: Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső országrészben lehetnek gomoly felhők, többfelé megélénkül a Dunántúlon, illetve a keleti országrészben időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
1: Ennek a női és manna délelőttnek a vendége ma Ráb Márti stílus mediátor, akivel a saját stílusról, a divatról, az öltözködésről, önmagunk felfedezéséről, a személyiségfejlődésről beszélgetünk és tesszük mindezt az öltözködésen, a saját stíluson keresztül. Már is kezdünk.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: hétköznap reggel 8-tól.
1: A mai műsor vendége Ráb Márti, stílusmediátor, és hogy ez pontosan mit jelent, és hogyan segít nekünk, nőknek találkozni önmagunkkal, és a saját stílusunkat megtalálni, erről beszélgetünk ma. Szia Márti, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, örülök, hogy hívtál.
1: No, kezdjük azzal, hogy hogyan lesz valakiből stílusmediátor, és hogy ez mit jelent pontosan.
2: Az az igazság, hogy ezt a titulust ezt én magamnak találtam ki valójában, mert ugye onnan indult a történet, hogy stílus tanácsadás, de mivel egy elég egyéni módszert dolgoztam ki erre, és a tapasztalatom az lett, hogy valójában a nők elkezdtek kibékülni magukkal, és így a divattal is, és amit már nem célként, hanem eszközként kezdtek használni így az önazonos megjelenésükben, és valahogy így jött ez a történet, hogy akkor én így mediációval foglalkozom, tehát akkor én egy mediátor vagyok.
1: De tulajdonképpen ugye a mediáció az azt jelenti, hogy álláspontokat közelítünk, hogy mondjuk megtanítjuk azt a két illetőt találkozni a másikkal, de ebben az esetben megtanítod az illető hölgyet, bár szerintem ez az uraknak sem árt, megtanítod találkozni önmagával. Így van, hogy megtalálja azt, aki ő valójában, és azt a stílust ezzel együtt, ami ilyen ő valójában.
2: Igen, abszolút erről szól a történet, és ez egy ilyen vizuális moodboardokon és egy kérdőíven keresztül történik, általában csoportos, tehát workshop jellegű, ami még azért is fantasztikus, mert valahogy a nők egymással is kezdenek békülni, tehát az, amikor ugye tényleg a nők, ahogy szemlélik egymást, vagy akár egy munkahelyen is, ugye mindig van vélemény, meg hát ugye a ruhánk, meg a megjelenésünk, az tényleg arról szól, hogy 3 másodperc alatt valaki valamit már rólunk eldönt, gondol a megjelenésünkről is, és valójában itt ez derül ki, hogy miért vagyunk mi különbözőek, miért szeretünk máshogy öltözködni, és egy workshop keretében nagyon szépen kialakul az a történet, hogy a külső és a belső tulajdonságaink, hogyha harmóniába kerülnek, akkor valósul meg az önazonosság, amire mindenki vágyik, csak olyan nagy zaj vesz körül minket, akár tényleg így a divat, trendek és minden, amit látunk, hogy nehezen találjuk meg önmagunkat. Ott van az, csak akkora a zaj körülötte, meg annyi az elvárás, hogy esetleg elfeledkezünk erről az önmagunkról.
1: Hogyan tudjuk megtalálni ezt az önmagunkat? Mert vannak pillanatok, amikor rátalálunk, vannak pillanatok, amikor rátalálunk, és felismerjük, hogy na hát ez vagyok én. Egy-egy pillanat, egy jó darab, mármint hogy a ruhákból egy jó darab, vagy egy jó kiegészítő. De hogy ne menjünk el a nagyon Carrie Bradshaw-s vonal felé, hogy nem gondoljuk azt, hogy a minden mindennel jó és viselhető, hogy hordjuk azt, ami nem illik össze, mert hogy ez sem való mindenkinek. De közben meg érdemes megtalálni azt, ami nekünk tetszik, még akkor is, hogyha az mondjuk alapvetően és elméletileg nem illene össze.
2: Hát igen, az a lényeg egyébként a módszernek, hogy ez egy archetipizáló rendszer, de nem skatujázunk be senkit, ugyanakkor mégiscsak vannak olyan jellemvonások és külső adottságok, amiket azért meg lehet határozni. Most csak tényleg ilyen nagyon alapvető, hogy valaki nagyon magas, vagy nagyon alacsony. Vagy ugye az alkata az inkább homokóra, vagy inkább egyenes. De ugye általában ezeket szokták használni, meg ugye a színeket, a klasszikus szín- és stílus tanácsadásnál kevesebb szó esik a belső tulajdonságokról, tehát hogy milyen a habitusa annak a hölgynek vagy úrnak, mik azok az energiák, amit őt körülveszik, mik azok a dolgok, amik tetszenek neki, vágyak, álmok, és egyébként ez nagyon izgalmas, mert amikor a workshop alatt általában mindig kiderül, hogy valahogy visszamegyünk egy ilyen gyerekkorunk szintjére, és hogy ott van az az ősi dolog, hogy ki vagy te. Csak ugye annyira elhomályosul, annyi minden rakódik ránk.
1: Meg nem ismerjük hogy... feltenni ezt a kérdést magunknak.
2: Hát igen, talán, igen, kevesen, tehát kevésszer hallani azt, hogy én nekem ez a stílusom, és ezt én kialakítottam magamnak, és teljesen mindegy, hogy most nem tudom mi a divat, én ebben érzem jól magam, és nem is zavar, hogyha mondjuk mások ezt nem tartják divatosnak. Tehát egy összetett dolog azért ez a megjelenés, és nyilván ott van a társadalmi történet, hogy meg kell jelennünk a társadalomban, részt veszünk a közösségben, akkor ott mit mutatunk magunkról, szerepeket játszunk-e, vagy felmerjük vállalni azt, akik vagyunk. Szóval ez egy nagyon bonyolult történet, amit én azt hiszem, hogy ezzel a módszerrel elég szépen lefejtettem, és egy nagyon erős magabiztosságot tud utána mindenki érezni, amikor valójában kimondja és megfogalmazza azt, hogy ő ki valójában, és hogy ehhez a énhez, ehhez az énhez, a belsőhöz és a külső tulajdonságainkhoz, ami tényleg a testi adottság, hogy működnek a ruhák, és hogy tudok ezekben olyan komfortos lenni, hogy ez egy magabiztosságot mutat kifelé, ugyanakkor engem is megerősít, mert azért azt ne felejtsük el, hogy amikor olyan visszajelzést kapunk, hogy még hogyha nem is a tetszik neki valakinek az én stílusom, de elismeri azt, hogy ő ugyan nem venni ezt föl, de te rajtad mennyire jó, és mennyire látszik, hogy te vagy az, az egyrészt egy nagyon jó dolog, hogy megdicsérnek, másrészt téged is megerősít belülről, hogy akkor én helyén vagyok, tehát akkor én azt mutatom magamról, aki vagyok. Uh-huh. És szerintem ez egy ilyen állandó körforgás, és hogyha ez jól működik, akkor a személyiségünknek ez segít stabilitást adni.
1: Ráb Márti stílusmediátor a műsor mai vendége, vele beszélgetünk hamarosan tovább, elcsíptem azt a szót, és kiragadtam, és akarom, hogy egy kicsit jobban szétszálazzuk a jelentését, hogy ez egy archetipikus módszer. Milyen archetipusok vannak divat, öltözködés és személyiség szempontjából, ezzel folytatjuk majd hamarosan.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Ráb Márti stílusmediátor a műsor mai vendége, vele beszélgetünk az önmagunkkal való találkozásról, a divatról, a saját divatunkról, saját magunk megtalálásáról a divatban, az öltözködésben és a kiegészítőkben is, de leginkább most arról, amit ígértem az előző beszélgetésünk végén, hogy ez egy archetipikus módszer, vagy az archetípusokra épülő módszer, ez mit jelent pontosan, és a divat szempontjából ebből az aspektusban milyen archetípusok léteznek?
2: Ez a módszer, ezt egyébként így a 70-es, 80-as évek táján Amerikában John Kitchener nevű egyébként klasszikusan szín- és stílus tanácsadó úriember meghatározott még egy, ehhez a 7 archetípusból ő plusz egyet vagy kettőt, most ezt így annyira nem mélyednék bele, de a lényege a yin és yang elve alapján történő valamiféle tipizálás, de senkinek nem kell megijednie, mert nem egy ilyen nagyon zárt skatúja rendszer, de ugye nagyon régóta vannak megfigyelések ezzel kapcsolatban, így a személyiségtípusokhoz is kapcsolódóan, és ez alapján 7 archetípust határoztak meg, aminek a középső eleme, vagy a középső típus az a klasszikus eszencia, tehát ez egy ilyen eszenciákra bontott. Ugye nekem nagyon tetszett maga az eszencia szó, mert ugye az valaminek az abszolút lényegét jelenti, tehát hogy itt ilyen nagyon lényegi részeket szeretnénk megragadni, és nem kizárva azt, hogy a test és a személyiség az valahogy együtt működve tud úgy, tehát amikor együtt működik, akkor megtörténik az a harmónia, amikor megvalósul az önazonosság, és mondjuk ez nem csak a ruhákban, hanem mégis abszolút a viselkedésünkben is. És ez alapján a yin oldalon szerepel 3 eszenciánk, ami ugye a yin egy kicsit a feminibb energiák, amit ilyen áramló, hullámzó, ívelt, tehát egy ilyen szavakkal tudnék leírni, míg a yang oldalon pedig a karakteresebb, szögletesebb, egyenesebb, és akár egy

0: adapteltem őket, és ebből kialakult egy fantasztikusan működő történet. Úgyhogy ez így az alapja. Tehát most ez így röviden nem tudom jobban megfogalmazni.
1: Jó ez így, és érthető is. Ilyenkor mindig felmerül bennem a kérdés, hogy aki ilyesmivel kezd el foglalkozni, az mennyire gyorsan, vagy mennyire mélyen találja meg önmagát is a folyamat közben? Mennyit változtatott ez rajtad? És mit adott ehhez hozzá a te hited?
0: Nagyon izgalmas egyébként, mert azt gondolom, hogy ahogy én öltözködtem eddig is, vagy ahogy erről az egészről gondolkodtam, ugye én elég régóta, tehát 30 éve, tehát én mindig is a ruhákkal foglalkoztam már kislánykorom óta, tehát én az a tipikus babaruha varró, ahogy megkaptam az első varrógépemet, már szabtam, vartam magamnak. Számomra ez mindig fontos kifejezési eszköz volt, tehát én nekem ez... olyan volt, mint a festőnek a vászon, én magamat öltöztetve fejeztem ki valamit. Tehát, hogy én ebben valósítottam meg ezt a történetet, és ami ehhez kapcsolódik, az az, hogy engem mindig izgatott, hogy kicsoda az ember, és tanultam is bibliai antropológiát, tehát, hogy így az ember mint teremtett lénynek az összetevőit, hogy ugye van testünk, szellemünk, lelkünk, és hogy ez egy egység, és amikor ezzel az egész stílus eszenciával így megismerkedtem, akkor valójában engem ez ragadott meg, hogy valami olyan dolgokra nyílik meg ez a világ, amit szerintem elfelejtettünk, és fontos lenne, hogy kicsit ugatnak a kutyák.
1: Nem baj, hát otthon vagy, és vannak kutyáid, ez ilyen.
0: Ja.
1: Ez az élet. Úgy,
0: és az ablakban ők az őrzők.
1: Jó, hogy tegyék csak a dolgukat, az a jó.
0: Ja. Úgyhogy ezért egy fantasztikus történet, hogy ez tényleg egy ilyen holisztikusan megérted, így szerintem ez is közelebb visz minket magának az embernek a megértéséhez, hogy tényleg van testünk, lelkünk, szellemünk, és az a test, amit öltöztetünk, azzal valójában ki tudjuk fejezni a belső gondolatainkat, a világról alkotott képünket, a habitusunkat, a temperamentumunkat, hogy valaki egy nagyon kimért, nyugodt, klasszikus eszencia, vagy pedig egy drámai, egy színpadra termett, egy állandóan kinyilatkoztató, vagy egy játékos, rebel, forradalmár, egy gemin eszencia, és hogy ezek hogy nyilvánulnak meg az öltözködésben, és hogy válik akkor ettől az ember önazonossá, mert azt mutatom, aki vagyok.
1: Rab Márti, stílusmediátor, a műsor mai vendége. Ilyen és ehhez hasonló csodás gondolatok jönnek. Még hamarosan folytatjuk.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. 98.6.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Ráb Márti stílusmediátor a műsor mai vendége, és én szeretném, hogyha tovább folytatnánk a magunkkal való találkozást divataspektusból, öltözködés aspektusból, és a divat szót itt most annyira nem is hoznám be, hanem a saját magunk divatját hangsúlyoznám inkább, és akkor egy kicsit még maradjunk a hitnél. Ugye azt gondolja az ember, hogy egy hitben járó nő az nagyon egyszerűen monokróm és már-már szinte apácai egyszerűséggel kell, hogy öltözködjön, gondolja ezt egy világi ember, holott ez egyáltalán nem így van.
2: Hát szerintem nem, és mondjuk ha most egy bibliai példát hozzak, a derékasszony dicsérete, ugye példabeszédek könyve szerintem sokan ismerik, ott kifejezetten a derékasszony arról is híres volt, hogy az ő családját is hogy öltöztette. Tehát, hogy ez egy fontos dolog szerintem a megjelenés, ami talán egyébként nem tudom, hogy miért nyilván a puritanizmus, vagy hogy tehát nem arról beszélünk, hogy cicomázva kell lenned, vagy erkölcstelenül kell öltözködnöd ahhoz, hogy önazonos legyél, hanem pont az, hogyha milyen fantasztikus lények vagyunk, és hát nem vagyunk egyformák, ugye mindenki más, tehát tényleg az új lenyomatunktól kezdve az arcunkon át, tehát alig vannak egyforma emberek az ikreken kívül, akkor miért kellene nekünk egyformának lenni, akár az öltözködésünkben, a viselkedésünkben, tehát Isten nem gépeket teremtett teljesen egyformára, hanem különböző kreatív személyiségeket, akiket szerintem, ahogy az ige mondja, örömében és jókedvében teremtette az embert, és segítő társul akár, tehát egy kreatív elmével, kreatív személyiségeket hozott létre, akik miért nem mutathatnák meg ezt akár a megjelenésükben is, nem? Szóval, hogy ez engem így nagyon régóta foglalkoztat, és azt gondolom, hogy sokkal szabadabbak lennénk, ha egymást is így szemlélnénk, és ezt a teremtett csodát látnánk egymásban.
1: Mit tud kifejezni a lelkünkről, a személyiségünkről, a szín, amit viselünk, a kiegészítők, amiket viselünk, és hogyan tudjuk kiválogatni a nagy zajban a fejünkből azokat, amik valóban nekünk valók, és nem pedig az, hogy ez valakinek tetszene, a barátnőmön is ilyen van, a páromnak tetszene, de közben lehet, hogy nekem nem annyira, de neki akarok tetszeni. Érted, hogy van egy ilyen kis örvény?
2: Erről szól, amivel foglalkozom, mert ez szokott a gond lenni, hogy eljönnek hozzám emberek, akik már mondjuk voltak szín- és stílus tanácsadáson, és esetleg tudják, hogy a bőrszínükhöz, az arcszínükhöz mely színek és árnyalatok állnak jól, de mindemellett még mindig nem érzi azt, hogy megtalálja azt a stílust, aki ő is. Akkor mondjuk oké, hogy jól áll nekem a kék, de az a kék az egy zakó legyen, egy pulóver legyen, laza legyen, szabott legyen. Uh-huh. És itt történik az, hogy ugye ezt össze, tehát ez a módszer, ez tényleg egy önismereti utazás, plusz hozzá kapcsolódik az alkatunk, tehát azonnal beszélgetünk arról, hogy bizonyos alkatoknak milyen szabású ruhák állnak jól, ugyanakkor a színek dinamikája és ereje az is megint egy történet, hogy egy nagyon kreatív, dinamikus emberek általában szeretik az erőteljes látványos színeket, kontrasztokat, és lehet, hogy közben pedig azt tanácsolták neki, hogy sokkal visszafogottabb, mert hogy a monokróma divat, vagy építsél kapszula gardrobot, na most egy nagyon kreatív elme, egy kreatív gemin energia, az nem tud kapszula gardrobot építeni, mert neki mindig kell az újdonság, mindig kell az, hogy valami friss legyen, és az lehet, hogy 100 darabos, vagy 1000 darabos gardrobja van, neki az a kapszulája. Uh-huh. Még egy nagyon klasszikus, kimért típusú hölgy, az pedig azt mondja, hogy ő 60 nagyon jól variált ruhából folyamatosan fel tud öltözködni, és nem érzi azt, hogy kevesebb ettől, hogyha ezeket hordja csak, és ezért lenne fontos az, hogy megértsük, hogy kik vagyunk, és ahhoz kezdjük el a gardrobunkat és a ruhatárunkat fölépíteni, mert akkor nem frusztráljuk magunkat olyan elvárásokkal, vagy divatrendekkel, akár mint mondjuk ez a kapszula gardrob, vagy a fenntarthatóság. Uh-huh. Nagyon fontos dolog, hogy ne pazaroljunk, de ha valakinek úgy van 1000 darabos gardrobja, hogy folyamatosan hordja, akkor szerintem nem pazarol. Érted, mire gondolok?
1: Persze.
2: Hogy hogy ennek ez lenne a lényege, hogy mindenki abban legyen boldog, és azt tudja megvalósítani, és szerintem ez hozzá, tehát akik nálam járnak, azok mind elmondják, hogy sokkal felszabadultabbak lesznek, hogy megértettek dolgokat, hogy nekik az szabad, vagy valamit meg miért nem szeretne hordani, pedig mennyire erőltetik rá is, meg a környezet, és ennek ez a lényege, szerintem ez benne a fantasztikus, hogy milliófélék vagyunk, és igenis megtalálhatod te a saját egyéni kifejezési eszközödet az öltözködésen keresztül is.
1: Márti, mik a legfontosabb sarokpontok zárásképpen az öltözködésünkkel kapcsolatban, amit elvihet magával jó tanácsként a hallgató?
2: Szerintem nagyon fontos az alkat. Tudom, hogy tehát általában, amikor jönnek hozzám hölgyek, akkor mindig mondják, hogy tudják már mi a színük. Igen, az is nagyon fontos, tehát ugye nyilván nem mindegy, milyen színeket viselsz az arcod közelébe, de hogy az ember az alkatát megismerje, ez is egy önismeret, hogy ha tükörben állva felméred azokat a dolgokat, hogy neked tényleg hosszabb, rövidebb, derékban vágod, az már rengeteget tud segíteni, ha egy jól szabott ruha van valakin, minden a helyén van, ugye az aranymetszés szabályát szoktuk ilyenkor emlegetni, a kétharmad, egyharmad arányt, mert az belénk van táplálva, tehát minden embernek a szeme erre érzékeny, és azt látja harmonikusnak, ami az aranymetszés szabálya szerint van, de hát ez tényleg az épületek, a festmények, mindenre azt a vers, tehát hogy ami az aranymetszés szabálya ott van, és ez egyetemes dolog, ezt nem valaki kitalálta, és ha azt szerint öltözködünk, és az alkatunkat megismerjük, és megtaláljuk azokat a pontokat, amik nekünk előnyösek, az már egy óriási történet. És akkor ehhez hozzájönnek a színek, de hát alapvetően én azt mondanám, hogy mindenkinek a saját eszenciáját, trióját, duóját kellene megtalálni, és innen tovább lépni.
1: Márti, köszönöm szépen az idődet. Most itt megígérem a hallgatóknak élő szóval, hogy Ráb Márti stílusmediátorral még fogunk beszélgetni, mert nagyon sok hasznos és fontos információt kapunk tőle, amik elindíthatnak bennünket önmagunk felé. Márti, köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
2: Köszönöm én is.

0: szerint meglátogatja Alexander van der Bellen államfőt is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozók után a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel a kormányfő. Tegnapi varsói tárgyalások után Donald Tusk lengyel kormányfő a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának. Magyar Péter pedig közölte, hogy június végén Budapesten tartanak V4 találkozót. Magyar-lengyel közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg lengyel kollégájával Varsóban a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, mindkét országnak érdeke, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. A tárcavezető sikeres fejlesztésként említette a felújított varsói pályaudvart és környékét, majd hozzátette, hogy szerinte Budapestnek is hasonló fejlesztésekre van szüksége. Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan még június végéig folyósítják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Megemlékezést tartottak a Magyar Honvédelem napja alkalmából a washingtoni magyar nagykövetségen. Az eseményen részt vettek az amerikai fővárosban szolgáló katonadiplomaták, valamint az amerikai hadügy- és külügyminisztérium képviselői is. A rendezvényen az Ohio-i Nemzeti Gárdájának parancsnoka arról beszélt, hogy a mai konfliktusoktól terhelt időkben a katonaságnak a legmagasabb készenlétben kell állnia. Mától október elejéig ismét közvetlen napi repülőjárat közlekedik az Egyesült Államok és Magyarország között. Az American Airlines Philadelphia és Budapest között szállítja az utasokat, a menetidő csaknem 9 óra.
1: Időjárás.
0: Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést. A középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon és az ország keleti harmadában időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: Ebben a nőies Manna délelőttben ma egy nőies mannap közé, amiben ma szó lesz arról, hogy a cicagazdi nők sokkal kevesebbet stresszelnek és sokkal egészségesebbek, mármint azok a nők, akiknek van cicájuk természetesen. Különlegesen ízes és fűszeres koreai uborkasalátát készítünk, és el fogom mondani, hogy ez a bizonyos sencha, vagyis a japán nők bőrszépítő teája miért is olyan hatékony, és arról is szó lesz majd a jó tanács rovatban, hogy hogyan tudjuk óvatosan, de hatékonyan megtisztítani a monitorokat otthon, tévéképernyőt, laptop, számítógép vagy tablet monitort például. Ez a mai Manna napközi, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Beauty Time. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: Melyik az a tea, ami a japán nők porcelán bőrének a titka? Ez az a tea, amelyik belülről szépít és feszesíti a bőrt. Ez a sencha tea. A japán nők nem csak a genetikának, természetesen az életmódjuknak is köszönhetik, hogy sokkal-sokkal fiatalabbnak tűnnek a koruknál, és a természetesen azért ebben benne van az egészséges táplálkozás is. Az ő szépségük, a hibátlan porcelán bőrük az egész világon közismert és irigyelt. A nők milliói szeretnék ellesni a titkot és magukévá tenni, hogy javítani tudjanak az arcbőrük minőségén. A fiatalos megjelenésben természetesen nagyon nagy szerepet játszik a genetika is, de azért az nagyon fontos, hogy az életmódjukkal is rengeteget tesznek azért a japán nők, hogy megőrizzék a lenyűgöző külsejüket. Az egyik legnagyobb fegyverük pedig az öregedés elleni harcban nem más, mint a sencha tea, ami az egész világon egyre kedveltebb, többféleképpen ejtik ki a szót, én így hallottam. Japánban pedig az egyik legnépszerűbb teának számít a különleges íze és a rendkívül áldásos hatásai miatt. Mire is jó ez a bizonyos sencha tea? Az egyik típusa ez a zöld teának, a tea levelek gőzölésével és sodrásával készítik, az íze pedig semmihez sem hasonlítható, füves, moszatos, növényi zamatot társítanak hozzá ezek az ízvilág, de ezekből az ízvilágokból társítanak hozzá ilyen hangulatokat, érzeteket a tea kedvelői. A különleges íze mellett pedig rendkívül sok jótékony egészségügyi hatása is van. Ez pedig annak köszönhető, hogy csak minimálisan dolgozzák fel, és így aztán az értékes tápanyagok azok megmaradnak benne, a levelekben gyakorlatilag átitatódnak, és folyamatosan adják le magukból ezeket a fantasztikus tulajdonságú hatóanyagokat. A kutatások szerint javítja a véráramlást, csökkenti a vérnyomást, a koleszterin szintet, a szívelegtelenség kockázatának a csökkenéséhez is vezethet, a jobb véráramlás pedig segít a vércukorszint szabályozásában is, ez pedig a cukorbetegek számára jelenthet nagy segítséget. Szóval érdemes ezt a teát fogyasztani, mert hogy az elmondottak mellett még az agyműködést is serkenti, és egy tanulmány szerint a zöld teák gyakori fogyasztása ugye nagyon kedvező hatással van a memóriára, valamint az Alzheimer-kor kialakulásának az esélyét is nagyban lehet vele csökkenteni, hiszen meggátolhatja az amiloid plakkok képződését, szájöblítése is ajánlott a használata, abban is nagyon jól szerepel, hiszen az ókori Kínában is például ezzel tisztították a fogat, mivel gátolja a gombák és a baktériumok szaporodását a szájban, és megelőzni képes a fogszúvasodást is. Ugye a szépségápolásban hogyan tudjuk ezt használni? Hát kérem szépen, a japán nők ugye a szépségük érdekében igen sok mindent megtesznek, és előszeretettel fogyasztják ezt a teát, és a módszerük sikerességét pedig igazolja, hogy messze földön híres, fiatalos, hibátlan arcbőrük van. Minden étkezésnél megisznak egy csésze sencha teát, és ez olyan mennyiségű antioxidánssal látja el a bőrünket, ami képes hosszan védelmet nyújtani a szabad gyökök okozta károk után és ellen. És azért is fontos ez, mert hogy ugye ezek szokták az idő előtt kialakuló ráncokat és pigmentációt okozni. A magas antioxidáns tartalom mellett még sokkal egészségesebb és ragyogóbbá képes tenni ez a tea a bőrt. A sencha tea a zsíros bőrre, pattanásokra, miteszerekre is különösen ajánlott, nagyon gazdag tanninban, azaz csersavban, vagyis olyan speciális biomolekulákban, amelyek szabályozhatják a fagyútermelést. A legtöbb zsíros bőrre szánt bőrápoló termék csak a fagyút távolítja a bőr felszínéről, de a zöld tea valóban meg tudja célozni a probléma gyökerét, és a bőrsejtek számára minimalizálja az olajtermelést. A már kialakult pattanásokon és miteszereken is sokat segít, hiszen gyulladás csökkentő hatású, így aztán rendszeres fogyasztásával sokkal gyorsabban elmúlhatnak a kellemetlen tünetek. Hát ezért hasznos ezt a teát fogyasztani. Emellett természetesen nem csak belsőleg fogyasztják és alkalmazzák a japán nők a sencha teát, hanem külsőleg is nagyon kedvelik arclemosóként. Ehhez egy-két evőkanál teafűre van szükség. Ehhez forró vizet adnak, 10 percig állni hagyják, ezután pedig várnak addig, amíg le nem hűl, aztán lemosóként beépítik az arcápolási rutinba. Érdekesség még, hogy a sencha tea gyakori fogyasztása esetén természetes fényvédőként is alkalmazható, hiszen nagyon magas benzoesav szintje van, és ez véd az UV-sugarak káros hatásaitól, és leégés esetén is nyugtató lehet a bőr számára. Nem véletlen tehát, hogy a japánok körében ennyire népszerű a zöld tea, hiszen az egészségért és a szépségért is rengeteget tesz.

0: szerezve. Ugye húshelyettesítőként egy deci zsemlemorzsa, ez egy kis pohárka, egy és negyed deciliter főzőtejszín, egy tojás, só, őrölt fekete bors és 10 deka jussajt. Kint van már a recept a Facebook oldalunkon, úgyhogy ha valaki tart tőle, hogy lemarad a mennyiségekről, vagy egyáltalán a hozzávalókról, akkor ne aggódjon, bármikor megnézheti a Manna Facebook oldalán. Szóval a két nagyobb dundi uborkát meghámozzuk, hosszában elfelezzük, a magjait kikaparva kissé besózzuk, ezt a kis teknős részt, ezt a vájút félretesszük. A paradicsomot leforrázzuk, meghámozzuk, kiszedjük a magjait, a húsot kockára vágjuk, a hagymát megtisztítjuk, fölaprítjuk, és egy evőkanálnyit félreteszünk belőle. Többit az olajon, az úzott fokhagymával megfuttatjuk, a paradicsomot is oda dobjuk, megsózzuk, borsozzuk, bazsalikomot apróra vágjuk, vagy tépkedjük, egy keveset ebből is félreteszünk díszítéshez. A paradicsomot a többivel fűszerezzük, de csak 2 percig kell párolni, ekkor kell rádönteni a tejszínt, és amikor ez fölfort, lehúzni a tűzről. A töltelékhez a darált húst a morzsával, a tejszínnel és a tojással kell összedolgozni, a félretett hagymával és a bazsalikommal fűszerezni, enyhén megsózni, megborsozni. Az uborkát hideg vízzel leöblítjük, megtöröljük szárazra, és a húsos masszával szépen megpakoljuk a kis vájú részét, a kikapart magoknak a részét. Tejszínes paradicsomot egy tűzálló táv vagy tepsi aljára öntjük, ráfektetjük a szépen megtöltött uborkákat, ez akkor jó, hogyha éppen elférnek az edényben. A jussajtot kis kockákra vágjuk, és a húsos masszára szórjuk, vagy pakolgatjuk, elhelyezgetjük ki, hogyan szereti. Alufóliával letakarjuk, vagy olyan edénybe sütjük, aminek van teteje. És előmelegített sütőben nagyjából a közepesnél erősebb lángon, kb. 200 Celsius fokon légkeverésesbe csak 180, 25 percig sütjük, akkor levesszük róla a fóliát, és további 10 percig hagyjuk a sütőben megsülni. Ez később, amikor már beindul a cukkini szezon, ugyanígy el lehet készíteni cukkiniből, sőt, megmondom nektek, hogy tökből is, főleg a kisméretű vajtökökből is el lehet készíteni, de hogyha mondjuk több adagot készítenénk, és minden vendégnek, mert mondjuk vendéget várunk, hogy jön a család, barátok, akkor gömb cukkiniből is el lehet készíteni, és mindenki egy ilyen kis töltött gömböcöt kap. Ami lényeges szerintem, hogy a jussajtot nem szabad sajnálni, és a bazsalikomot sem, mert ettől lesz igazán pikáns, finom íze, ehhez még sajtos pirítóst lehet kínálni, vagy lehet még mellé adni egy kis mazsolás vagy kukoricás rizst, hogyha szeretnétek, hogy legyen valami köret, de egyébként megmondom őszintén, hogy a lepirított és megfőzött laska, vagyis csúszatészta is nagyon jól megy hozzá. Mert ugye az szinte már önmagában is egy olyan étel, mint egy kicsit olyan, mint a sózott, borsozott, előre megpirított és úgy megfőzött tarhonya. Tehát ha fogod a csúszatésztát, átpirítod egy kis zsíron, vagy olajon, ki hogyan szereti, de az a zsíron az igazi az íze miatt, és azt főzöd meg, mint ahogyan régen ugye az öreg lebencset, vagy a sima lebencslevest készítettük, és ez a köret hozzá nagyon finom, mint hogyha lazanya tésztát ennél, egy ilyen töltött uborkához isteni lesz. Egészségetekre!
1: Beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Hogyan tisztítsuk házilag a tévéképernyőt? Ugye a tévéképernyő tisztítása és fertőtlenítése nagyon sokszor kérdés még a tévészerelő kollégáknál is, hogyha jön egy szerelő, akkor azonnal megkérdezzük tőle, vagy hogyha van olyan technikai ismerős, mint hogy itt nálunk a rádióban, akkor mindenki kérdezi, hogy figyelj, mivel lehet tisztítani, mivel szabad tisztítani, mi az, amivel nem okozunk kárt, és akkor vannak ezek az ilyen-olyan kendők, meg ilyen-olyan antisztatikus rongyok, stb. De azért, hogyha az ember megpróbál szakszerűen eljárni, akkor tulajdonképpen az elsődleges dolog az mindig az, hogy úgy tisztítsuk meg a tévéképernyőt, hogy ez ne sérüljön meg. Tisztítás szempontjából ez nagyon érzékeny, mivel a LED TV, az LCD TV, az okos tévéképernyő mind tartalmaz egy úgynevezett liquid kristált, vagyis egy folyadék kristályt, ami az egyes folyadékokkal és tisztítószerekkel nem feltétlenül van jó viszonyban. Ezért kell nagyon odafigyelni, mert hogyha nem megfelelő módszert alkalmazunk a tévéképernyő tisztításához, akkor helyrehozhatatlan károkat okozhatunk a tévében, de egyébként ez a monitorokra ugyanúgy érvényes. Ugyanis, ha a tévé kijelzőt folyadék éri, akkor foltossá válhat, tévénézés közben látható is a kép, és ezzel élvezhetetlenné teszi a tévézés örömeit. Ezek a foltok főleg egy egyszínű háttérnél figyelhetők meg alaposabban, úgyhogy csak saját felelősségre érdemes alkalmazni még azokat is, amiket én elmondok, de az biztos, hogyha fertőtlenítésről van szó, akkor a megfelelő eszközöket és a megfelelő anyagokat kell használni. A tévéképernyő felületét úgy kell megtisztítani, hogy ne karcolódjon, amikor papírra vagy szövettel áttörőjük, a tévéképernyő belsejében ne tudjon befolyni az alkalmazott tisztítószer, amikor a folyadék valamilyen módon is, bárhogyan is, de a képernyőre jut. Az alkalmazott vegyszer kiválasztása úgy történjen, hogy ne marja meg a kijelző felületét. Mit tegyünk a képernyő tisztítása előtt? Kihúzzuk szépen a konnektorból a tápkábelt, valamennyi egyéb csatlakozót is ki kell húzni, a HDMI kábelt is ki kell húzni, és az antenna kábelt is eltávolítani. És arra is érdemes figyelni, hogy az nem elég, ha a hosszabbítót kikapcsoljuk, mert az áramot és veszélyt ezzel sem tudjuk megszüntetni. Milyen anyaggal tisztítsuk és fertőtlenítsük a TV képernyőjét vagy a monitorokat? Nem kell a TV tisztító anyagának maró hatásúnak és agresszívnak lennie, elsősorban ez a legfontosabb. Ha sikerül valamilyen szennyeződést letörölni egyből, akkor rendben van, ha nem sikerül, akkor könnyedén eltávolíthatjuk például TV kifejezetten monitor tisztító anyaggal, de véletlenül sem használhatunk savas vagy lúgos vegyszereket. Alkalmazhatunk antibakteriális törlőkendőt, de azt csavarjuk ki, mert csak annyi nedvességet tartalmazhat, hogy alkalmazás közben ez ne folyjon meg, mert az nagyon fontos, hogy a tévé kijelzőben kárt okozhat akkor, hogyha belefolyik. Hogyan vigyük fel a tévére a tisztítószert? Hát itt arra kell figyelni szintén, amit az előbb mondtam, ne folyjon sehová, tehát mindig a rongyra spricceljük azt a szert, amit használhatunk erre. Mit tegyünk, hogyha valamilyen szennyeződés nem akar lejönni? Hát ne kezdjük el dörzsölni, se szólni, mert azonnal megkarcolódik. Ne próbáljunk bevetni durvább anyagot, törzsi szivacs, sose. Ne próbálkozzunk forró vízzel, és ne áztassuk a hagyományos módon, mert belefolyik a tévébe a folyadék. Tudom, hogy ez furcsán hangzik, meg ilyen hülye biztosan mondom el, de higgyétek el nekem, hogy van olyan, hogy ez ember nem is gondolja ezt végig. Nagyon fontos az is, hogy inkább keressünk rá, hogy ehhez az adott tévéhez mit javasolnak, léteznek olyan mikroszálas törlőkendők, amikkel könnyen lehet portalanítani, hogyha feltétlenül fertőtleníteni akarunk egy ilyen felületet, egy likvid kristályos felületet, akkor pedig csak is olyan szert alkalmazzunk, amit ajánlanak a tévégyártó cégek is. Számos ilyen sprét lehet kapni, de létezik már olyan, és szerintem ez a legbiztonságosabb, olyan nedves törlőkendő, amit kicsavarni nem lehet, tehát annyi folyadék nincsen benne, viszont kifejezetten olyan anyagot tartalmaz, ami nem bántja a képernyőt, a kijelzőt, és egészen könnyedén tudjuk tisztítani és portalanítani. Erre kell csak odafigyelni, de erre nagyon.

hogy a várandós nők ne tisztítsák a macskalmat, azt akkor bízzák a párjukra, vagy a nagyobb gyerekekre. Idős és beteg emberek számára a cicák különösen fontosak lehetnek, hiszen képesek segíteni, konkrétan segíteni, fizikálisan és mentálisan is aktívnak, aktívabbnak és erősebbnek maradni. Más állatok is sokat segíthetnek a mentális és fizikális egészségünkkel kapcsolatban. Sokan például úgy gondolják, hogy az állatok a legallergénebbek a gyermekekre nézve, de ez egy óriási tévhit. Nem így van, nem az állatok a leginkább allergizálók a gyermekekre nézve, ezt tessék most azt megjegyezni egyszer és mindenkorra. Pontosan, hogy a négy lábú a közelsége védheti meg az allergia kialakulásától a gyereket. Több tudományos vizsgálat is alátámasztott és igazolt, hogy azok a babák, akik már születésüktől kezdve érintkeznek rendszeresen háziállatokkal, különösen kutyával, cicával, sokkal kevésbé lesznek betegek és allergiások, mint azok a kicsik, akiknek nincs házi kedvencük, és sikítva tartja távol anyuka, apuka, a kutyákat és a cicákat a gyerektől. Szakemberek úgy vélik például, hogy a tehénfarmon felnövő és az állatokkal kapcsolatban álló gyermekeknél is kisebb az allergia kialakulásának kockázata. Olyan kicsiket vettek gorcsó alá, akik Svédország mezőgazdasági régióikban laktak illetük első 3 évében. Szóval a macska nagyon nagy varázslat, az immunrendszerünket is erősíti, a lelkünket is nyugtatja, csökkenti a stressz hormonok megjelenését a szervezetben, és ilyenkor a stresszes időszakban, amiben most vagyunk, különösen jót tud tenni, hogyha leülünk naponta többször, minél hosszabb időre, és csak ülünk a macskával az ölünkben, és csak simogatjuk őt. Az ő dorombolása, meg ráadásul olyan rezgést biztosít, és olyan megnyugtató tud lenni, hogy az ember tényleg konkrétan jobban lesz tőle. Úgyhogy aki most gondolkodik macska örökbefogadáson, menjen el egy menhelyre, és vigyen haza egy cicát az ünnepre, és legyenek együtt boldogok életük végéig.

0: 98.1 FM élettörömzene, és azon belül is a leges, legfinomabb muzsikák, vagyis jó szokásunk a szíven, a friss híreket követően indul is ez a különleges zenei óra, a zenei finomságok órája, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk a Mannán. A mai finomságok között pedig itt lesz a Kedzse Gugu, Keb Mo, David Bowie és Pat Metheny közöse a This Is Not America, Ocho Macho, Cory Henry és a Funk Apostles közöse a Switch, Snow Patrol, Lily Allen, En Vogue, ez a Don't Let Go, velük kezdünk, hamarosan indul a zenei finomságok órája, kizárólag itt a Mannán, a friss hírek után.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
5: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen! Budapest, Üllői út 555, elektroshopdebrecen.hu.
2: Reklám hangzott el.
6: Ausztriában tárgyal Magyar Péter miniszterelnök. Elindult az arándok vonat Csíksomjóra, tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter. A kormányfő és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol találkozik Christian Stocker kancellárral és Claudia Bauer európai ügyekért felelős miniszterrel. A tervek szerint meglátogatja Alexander van der Bellen államfőt is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozók után a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel a kormányfő. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta, nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését. Felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, feladatait átmenetileg Domokos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosította a szakterület folyamatos működése. Az építőiparban szükség van az Európai Unión kívüli munkásokra, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Kói László azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány várhatóan jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. Az ágazati szakember szerint az új szabályok kialakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a harmadik országbeli munkavállalók helyszíni munkaügyi, munkavédelmi és adózási ellenőrzésére. Elindult a Boldog Asszony zarándok vonat a csíksomjói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazik Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta a Kossuth Rádióban az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az asszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon és az ország keleti harmadában időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Már mondom is a mai kínálatot a finomságok között. Itt lesz a Kedzse Gugu és a Turn Your Back on Me, Cab Mo, This Is My Home, David Bowie és Pat Metheny, Ocho Macho, aztán a Snow Patrol, Lily Allen és az En Vogue is. Velük indul a zenei finomságok órája. Ez a különleges és egyedülálló zenei óra kizárólag a Manna FM-en most.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

következő történet a zenei finomságok órájában Gary Lightbody-hoz kapcsolódik, aki a Snow Patrol énekese, 76-os születésű és legendásan sok problémája volt az itallal, északír énekes dalszerző, multi-instrumentalista, tehát tényleg a zseniség határán van a pasi, és leginkább a Snow Patrol alternatív rock együttesnek apostrofált zenekar énekeseként és ritmusgitárosaként ismerjük. Megalapította egyébként a Reindeer Section és a Tired Pony nevű szuper csoportokat, és ez egy kicsit olyan, úgy képzeljétek el, mint amikor Mike Patton megcsinálta a Mr. Bungle-t például a Faith No More-hoz képest. No, a korai életével kapcsolatban egy-két dolgot érdemes tudni, hogy hogyan jutott elő az alkoholizmusig, amiből aztán kigyógyult, és pontosan erről szól a Heal Me, vagyis a Gyógyíts Meg című dal, amit most meg fogunk hallgatni a zenei finomságok között. Észak-Írországban, Down megyében született Bangorban, Lynn és Jack Lightbody gyermekeként. Jack Lightbody független cég tulajdonos volt, tehát jól ment nekik, nem volt ebből a szempontból probléma. Rosemontban gyökereznek igazából a történetnek az első szálai. Van egy testvére, Sarah, egy normális általános iskolába járt, a Rockport Schoolba, aztán a Campbell Collegeba, és ott ismerkedett meg Seamus Heaney írásaival, amik nagyon inspirálták őt, mert a saját költészetének és a dalainak a megírásában is óriási szerepet játszott Seamus Heaney. Érdemes egyébként egy kicsit utána olvasni, hogyha van kedvetek is az írásait elolvasni. 94-ben ment el otthonról Skóciába, ott angol irodalmat tanult, a University of Dundee-n, és aztán lelkes jégkorongozó is volt, szobat reggelente gyakran kirángatták az ágyából, hogy menjen és játszon a meccseken. És aztán 94-ben Mark McLellandel és Michael Morrison dobossal Shrug néven alapított zenekart, és aztán Morrison később elhagyta a bandát, és így aztán kénytelenek voltak Polar Bear-re változtatni az együttes nevét, mert hogy volt már egy másik band, aki átvette a nevüket. Tulajdonképpen innen indul el a története magának a Snow Patrolnak, de amit érdemes tudni róluk, egyébként 93-as alapítású a zenekar, mindig nagyon szép a színpadkép, mindig nagyon egyszerűen vannak fölöltözve a zenekartagok, és Gary Lightbody mindig nagyon vonzó ezzel a kamaszmacska nyurga fazonjával, ezzel az igazi brit popos külsejével, és nagyon szép, ahogyan megszületett a Heal Me című dal, ezt fogjuk most meghallgatni, mondom még egyszer, tessék figyelni, mert hogy a frontember a Snow Patrolnak, jelesül ugye a már emlegetett Gary Lightbody, nagyon sokáig, hát erőteljesen ivott, mondjuk ugye, hogy szokták mondani angolul, hogy heavy drinker, szóval aki tényleg rendesen emelgeti a poharat, és nagyon-nagyon sok időt töltött azzal, hogy nem volt szinte magánál, káoszt keltett, zavart keltett, nagyon sokszor ittasan jelent meg, és aztán a 20-as évei közepén érte el a csúcsot, amikor teljesen magá alá nyomta őt, vagy gyűrte őt az alkoholizmus, leesett néhány épcső, megcsúszott, rendesen kiütötte magát, és egészen addig az ital probléma volt, amíg nem tűnt fel neki valami más az életében 2016 nyarán a labdarúgó Európa bajnokság előtt, mert hogy ez a himnusszerű dal, amiről beszélünk, gyakorlatilag ez volt az ő ébresztője, egy bizonyos wake-up call, hogy szoktuk mondani, és azt mondta, hogy megtalálta a jegyeit, és lefoglalta a járatot, és igazából az volt a fontos ebben az egésszel kapcsolatban, hogy felhívott egy jó barátot, ahogy ezt később egyébként a The Sun-nak is elmesélte, mert hogy felébredtem egy reggel, és nagyon rosszul éreztem magam, rendesen fizikailag rosszul voltam, próbáltam gyakorolni a járást, próbáltam sétálgatni, lehajoltam, hogy megérintsem a lábujjamat, de ahogy felemeltem a fejem, olyan volt, mint hogy a földrengés lett volna, szédültem, minden mozgott, és akkor nagyon megijedtem. Rendesen halálfélelmem volt, felhívtam egy barátomat, aki a közelben lakott, és elmentem egy orvoshoz, elirányítottak aztán később egy szakemberhez, aki, mármint a szakember, elmondta Lightbody-nek, hogy az egész feje, a szeme, a füle, az orra, az orr melléküregek el vannak fertőződve, és műtétre van szükség ahhoz, hogy ezek éppen tudjanak maradni, és hogy tudjon még énekelni. Úgyhogy amire felkérték, hogy 2016 nyarán ő énekeljen az Európa-bajnokságon, az nem történhetett meg, és aztán Lightbody egy akupunktúrás barátjával találkozott, aki 6 hétig kezelte őt, és nem csak hogy segített neki visszatérni a pályára, hanem meggyőzte őt arról is, hogy hagyjon fel az ivással, és azt mondta Lightbody, hogy végül, miután túl sok éven át zúztam a testemet az itallal, találkoztam valakivel, aki segített visszatalálni az egészséghez és a tisztasághoz. Ez a dal róla szól, erről az utazásról, és neki szól, annak az embernek, aki meggyógyított. Snow Patrol és a Heal Me, itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy igazi gyöngyszem a funky zenéből. Corey Henry és a funk apostolai, vagyis a funk apostles jönnek, akik olyan muzsikát játszanak, úgy tudják átadni azt, amit elmondani szeretnének, ahogyan senki más. Azt hiszem, hogyha valahogyan jellemezni kéne a funky zenét, az talán ez. James Brown is az persze, és még számos muzsikust és zenekar tudnék jelölni, de valahogy mégis Corey Henry és a zenekara mégiscsak egy ikonikus figurából. 1987. február 27-én született Corey Alexander Henry, a becsületes neve, de Corey Henryként ismerjük őt. Ő egy amerikai származású, nem meglepő módon jazz zongorista, orgonista, leginkább az orgonistaság az, ami jellemzi őt, és így szokták őt apostrofálni és emlegetni. Gospel zenész és producer is. A Snarky Puppy egykori tagja, majd erről a zenekarról még beszélünk egy kicsit. 2018-val indította el a szóló művészi karrierjét az Art of Love-val, és aztán az első független kiadványa is ez lett. 2020-ban adta ki a másodéves teljes hosszúságú nagylemezét, ez volt a Something to Say. És aztán igazából onnantól kezdve, hogy ezek a lemezek kikerültek, és elkezdték hallgatni a zenét, és látták őt az emberek a színpadon, elsöprő egyéniség, nagyon jó képű férfi egyébként, és varázslatos a személyisége, ahogyan ő a színpadon megjelenik, akár egyedül énekel is játszik, és akár orgonál, akár a zongorán játszik, valami egészen különös varázslat lengi körül. Henry Quincy Jones választotta ki, és fedezte fel a New York-i The Shed című film az Amerika soundtrack sorozatának a főcímére, és aztán, hogyha a korai életét nézzük, akkor ami vele kapcsolatban még megdöbbentő és nagyon fontos az, hogy 2 éves volt, és akkor már zongorázott, sőt, egy B3-as típusú orgonán is játszott. Ez a Hammond orgona, egy Lawrence Hammond és egy John M. Hunter által feltalált elektromos orgona. A Hammond orgona, a B3-as orgona. 1935-ben gyártották először, nagyon sok modell gyártottak, amelynek a legtöbbje úgynevezett csúszó vonórúddal változtatja a hangokat. Ennek van egy nagyon speciális, sajátságos hangzása. Egyébként itthon én azt hiszem, hogy Presser Gábor, illetve az LGT zenéjében lehetett sokat hallani. New Yorkban született, Brooklynban, és a zenei turné, a zenei karrierje igazából bár sokkal hamarabb kezdődött, de a turné, és akkor csatoljunk ide vissza, 2006-ban indult el, de azóta már számos mainstream előadóval turnézott együtt, és nagyon sokszor nem is tudták, hogy ki ez a jóképű, fantasztikus zenész a színpadon. Bruce Springsteen-nel, Michael McDonald, a PDD-vel, a Boyz II Men-nel, Kenny Garrett-tel, a The Roots-tal, illetve számtalan gospel előadóval együtt, közöttük például Israel Houghtonnal, Donny McClarkinnal, Kirk Franklinnel és Yolanda Adams-szel is, tehát hogyha elkezdünk ezek között, a nevek között kutakodni egy kicsit, akkor rátalálunk a gyönyörű fúziójára a gospelnek és a jazznek, a gospelnek, a jazznek és a funkinak, és természetesen ezekben mindig megtaláljuk Corey Henryt, illetve a funk apostolait is. Tőlük fogjuk most meghallgatni a Switch című dalukat, ami már önmagában is egy nagyon jelentős dal, úgyhogy érdemes figyelni a szövegre is, hogyha tehetjük. Visszatérve még egy picit pár szó erejéig a Snark Papira, Henry volt az, aki leginkább a Snark Papiben játszott szerepéről lett, vagy lehet ismert, az instrumentális jazz pop zenekar volt az, amelyet a Rolling Stone a bolygó egyik legsokoldalúbb zenekaraként emleget. 2012 óta már nyert Grammy díjat is a zenekarra végzett munkájáért, de ő maga, Corey Henry ügyes billentyűs készség egyébként már több mint 2 évtizede pörgetik a világot, úgyhogy érdemes utána nézni, utána olvasni, és sok mindent, amit lehet meghallgatni tőle. Csodás muzsikákat hozott. 6 évesen már a legendás harlemi Apollo színházban debütált, és 19 éves volt, amikor csatlakozott Kenny Garrett Jazzikon turnézenekarához. Úgyhogy onnantól kezdve pedig dübörgő siker volt az élete. Egy nagyon szerény, nagyon helyes, nem mellesleg nagyon jóképű, fantasztikus zenész. Úgyhogy most jön a Switch Corey Henry és a funk apostolaitól itt a zenei finomságok között most a Mannán.

0: GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok.

David Bowie és Pat Metheny a következő a zenei finomságok között, itt a 98 pontot Manna FM-en. Egy zseniális dallal, ami szerintem mindenki számára ismerős, és nyilván nem tudom nem használni ezeket a szuperlatívuszokat és ezeket a jelzőket, mint zseniális és fantasztikus, mert a zenei finomságok órája kifejezetten erre hivatott, hogy olyan muzsikákat mutassunk és játszunk le, amit máshol nem hallani, vagy csak alig, és amik természetesen könnyedén jelölhetőek kedvencként a kedvenc listán a Manna applikáción belül, úgyhogy ha van olyan okos eszközöd, ami még nincs rajta Manna applikáció, akkor érdemes letölteni és a kedvenc listára mai dalokat is jelölni, de ezt biztosan. Amit érdemes tudni Pat Metheny-ről, hogy így az alapismeret meglegyen, 20 éves volt, amikor berobbant a jazz színpadára, egy állati helyes fickó, nagyon széles mosolyjal, rikító vakító fehér fogakkal, a jellegzetes csíkos ruháival, vagy keresztbe, vagy hosszanti csíkkal, ezeket előszeretettel kombinálta is, a furcsa frizurájával. Patrick Bruce Pat Metheny Lee Summitban, Missouriban született, 54-es születésű, 18 Grammy díjat kapott 60 éves koráig. 8 éves volt, amikor elkezdett először zenélni, francia kürtön játszott, és aztán 13 volt, amikor a gitárt a kezébe fogta, és akkor tudta, hogy hát neki ez a végzete. A Berklee College of Musicban lépett a jazz felső fokára, hogyha szabad ezeket a fokokat így egyáltalán jellemezni a Berklee-n belül, hát azért ott már, aki bent van a Berklee College of Musicban, az már egy nagyon magas szint. 78-ban jelent meg az első lemeze a Pat Metheny Group-pal, és vele együtt készítette David Bowie a This Is Not America című dalt, amit most meg fogunk majd hallgatni, aminek nagyon érdekesen, és hát természetesen David Bowie-tól abszolút várhatóan több jelentése is van, mármint magának a dalnak, úgyhogy attól függően, hogy az ember éppen a szívét törte össze, vagy az álmait, pontosan jól tudja passzintani hozzá ezt, anélkül, hogy szomorú lenne, mert ez nem egy szomorú dal, de mégis egy kicsit keserédes, hogyha a szövegére figyelünk. David Bowie-nak az eredeti neve David Robert Jones, londoni születésű, 47-ben született, és 2016-ban távozott el innen a földi világból, óriási nagy űrt hagyva maga után, emberileg is, és a zenész társadalomban, illetve a zene világában is. 5 évtizeden át tartott az ő pályafutása, főleg a 70-es években történt az, hogy többször újította meg a zenét, és nagyon gyakran új zenei trendeket hozott be, tehát konkrétan őt futárnak is hívták emiatt, mert hogy olyan zenei trendeknek az előfutára volt, ami akkoriban még az ő zenei kaméleon becenevet viselő zenei személyiségének és emberi personális személyiségéhez kötődően is nagyon érdekes volt. Tehát az a furcsaság, ahogyan ő viselte magát, ahogyan ki tudott nézni, pontosan ez az érdekes furcsaság jelent meg a muzsikájában is. Ez gyönyörűen tükrözi a This Is Not America című dal, amiben ugye tulajdonképpen arról van szó, hogy az ember nem ért célba, már ami a reményeit illeti. Gyönyörű, szépen mesélnek ennek a dalnak a sorai arról, hogy milyen az, amikor az embernek a nagy álmai, a nagy reményei valahogy mégsem érnek oda, ahova szerette volna, és nem oda olvadunk be a saját kis identitásunkkal, ahová szerettünk volna. Tulajdonképpen úgy fogható fel a dal, ami ennek a felismeréséről szól. Annak a felismeréséről, hogy elvesztettünk valamit, ami nagyon értékes volt, vagy amiben mi nagyon jók voltunk, és a dal tulajdonképpen Amerikát emeli ki, és hozza fel hasonlatként, és Amerika képviseli a dalban azt a dicsőséges úti célt, a tejjel, mézzel folyó Kánaánt, ugye az ígéret földjét, ahogy nagyon sokszor jellemezzük, és azt a mondatot, amikor elhangzik többször a dalban, this is not America, vagyis ez nem Amerika, ez azt jelenti, hogy ez itt nem az ígéret földje, nem mindig teljesül, nem mindig sikerül, de ettől még tovább lehet menni. Tehát nagyon jól passzol az összetört reményekhez, az elveszített szerelemhez, az összetört szívekhez, és mégis újra reményt ad, mert hogyha ez itt nem Amerika, akkor még ettől eljuthatunk oda, ahol valóban Amerika van, idézőjelben természetesen, azaz az ígéret földjére, ahol a tejjel és mézzel folyó Kánaán van, ahol teljesülnek az álmaink. Erről szól a dal. This Is Not America, David Bowie és Pat Metheny közös dala egy 2002-es remixben. Itt a Mannán.

A 98 tehát Manna FM zenei finomságai között most itt van a zseniális Cab Mo, és ez az otthonom, vagyis a This is my home című dal. Cab Mo-ról érdemes tudni egy pár dolgot, csak azért, hogy nagyjából el tudjuk helyezni, hogy milyen karakterű, milyen kaliberű emberről van szó. Kevin Roosevelt Moore, vagyis Cab Mo, 1951-es születésű, október 3-án született, amerikai értelemszerűen zenész, dalszerző, énekes, gitáros, kaliforniai származású egyébként, Grammy-díjas természetesen, és ezt a bizonyos Cab Mo művész nevet egészen fiatalon vette föl, afroamerikai büszkesége jeléül. 94-ben jelent meg az ő második albuma, Cab Mo címmel, különlemez cím nélkül, és az 1980-as Rainmaker még a valódi néven jelent meg, ehhez képest már a 90-es években Cab Mo művész néven jelent meg a lemeze. Tudni kell róla, mármint erről a dalról és Cab Mo-ról is, hogy nagyon fontos számára a többi ember tisztelete, a gyökereinek, a származásának a tisztelete, és a szeretet fontosságáról is nagyon sokszor beszél, pontosabban énekel. A This is my home, vagyis ez az otthonom című dala a bevándorlói tapasztalatokról és a hovatartozás érzésének a megtalálásáról szól. Két konkrét személy szereplésével, mondjuk úgy, vagy az ő történetükön keresztül, a mexikai Lupe és a pakisztáni Mohamed történetét meséli el, és tulajdonképpen ez a dal egyfajta tisztelgés a bevándorlók előtt, ami azért nagyon fontos, mert pontosan, gyönyörűen tűpontosan, inkább így mondom, meséli el és énekli el Cab Mo ebben a dalban azt, hogy mennyire fontos tisztelnünk a bevándorlókat, mennyire fontos visszaemlékeznünk arra, hogy egyikünk országa sem, és most mindegy, hogy melyik országról beszélünk, ő nyilván az Egyesült Államokról beszél, énekel, gondolkodik ebben a dalban, nem lenne az az ország, ami most, ha nem lettek volna régen, az ország születésekor, vagy a kezdetekkor azok a bevándorlók, akik kialakították a szokásrendszert, a sokszínűségét egy nemzetnek. Szóval ez a történetmeséléses dal nem csak erről a két szeméről és az ő történetükön keresztül a bevándorlókról szól, hanem Cab Mo saját család történetét is beleszövi, és így ünnepli a bevándorlók által az országba hozott sokszínűséget és gazdagságot. A dalt a 2016-os amerikai elnökválasztás körüli események ihlették, és tisztelgésként íródott, hogy ezt már korábban mondtam, az emberek előtt, nem pedig politikai nyilatkozatként, ezt is fontos tudni. Lupe a már említett mexikai házvezetőnő, az egyik ihletője a dalnak, Los Angelesben ismerkedett meg Cab Mo-val, Mohamed pedig egy irányító pakisztáni taxisofőr, aki kedvesen viselkedett vele nagyon, amikor Cab Mo rájött, hogy otthon felejtette a pénztárcáját, a dalban pakisztánra változtatta az országot, tehát tulajdonképpen így jelenik meg irányító taxisofőr az eredeti, ugye a történet szerint, de aztán így pakisztánként jelenik meg a dalban. És akkor ott van még ugye a saját családi vonal is, a dalszövegbe beleszőve, megjegyzésként kb., hogy a népe Afrikából, Észak- és Dél-Amerikába érkezett, és hogy az ő útjuk és az ő áldozataik egyengedték az útját az életéhez, tehát a saját életén keresztül is mutatja, hogy mennyire fontos az ősöknek és a hősöknek a tisztelete. Aztán szól ez még a hovatartozásról, hiszen ugye a dal központi témája a hovatartozás maga, a bevándorlók tapasztalata és a bevándorlás mögött meghúzódó emberi történetek. Nagyon fontos az is, hogy Cab Mo kiemeli, hogy a különbségek ellenére mindenkinek van egy története, és mindenkinek joga van otthon éreznie magát. Nagyon fontos az is, hogy nem politikai céllal készült a dal, és a tartalma sem az, hogy ezt Cab Mo kijelentette egyébként pontosan is többször interjúkban, hogy a dal az emberekről és az ő történeteikről szól, nem pedig politikáról. Az is fontos a This is my home, vagyis ez az otthonom című Cab Mo dallal kapcsolatban, hogy a dalban Jesse Velasquez vokálozik, és Cab Mo 2019-es Oklahoma című albumáról származik, úgyhogy most mindenki vehet egy nagy levegőt, és tisztelekhet a saját ősei és a saját szokásai előtt azzal, hogy tiszteli benne mindazt, amit régről hozunk. Cab Mo és a This is my home, itt a zenei finomságok között most a Mannán.

0: 98.6 FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset és hasznosat, és akkor az majd a szükséges pillanatban eszébe jut, hogy hopp, ezt már hallottam. Érdemes kipróbálni a koreai uborkasalátát, nagyon-nagyon finom. Legyen szép napja a szülinaposoknak, legyen nagy a tortájuk, és sok az ajándék, és tényleg a névnaposokat is természetesen, és ami a legfontosabb, azon túl, hogy holnap találkozunk. Ugyanebben az időben itt a Manna FM-en, az pedig az, hogy mosolyogni tessék, ahogyan azt Janikovszki Éva is írta. Puszi!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódtak a harcok Ukrajna és Oroszország között. Idén nyáron is több száz tábor várja a gyerekeket, tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bona Szabolcs, agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közölte, hogy az új jogszabály egyebek mellett a szarvas, marha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabona termékekre vonatkozik majd. Több mint 100 drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna hajnalban. Bár a légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, mindkét oldalon voltak becsapódások. Ukrán oldalon egy ember meghalt, többen megsebesültek, ipari és infrastrukturális létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Oroszországban Szizrany városát érte a legnagyobb támadás, a Rosznyevty helyi olajfeldolgozójában tűz ütött ki. A múlt héten meghosszabbított tűzszünet ellenére újabb, nagyszabású légitámadást hajtott végre Izrael Dél-Libanonban. A légicsapásokban csaknem 30-an meghaltak, sokan megsérültek. A Hezbollah fegyveresei közben összecsaptak a zsidó állam térségben állomásozó katonáival. Az építőiparban szükség van az Európai Unión kívüli munkásokra, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Kói László azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány várhatóan jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. Az ágazati szakember szerint az új szabályok kialakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a harmadik országbeli munkavállalók helyszíni munkaügyi, munkavédelmi és adózási ellenőrzésére. Csaknem 800 nyári gyerektábor turnus érhető el a táborfigyelő honlapon. A szülőknek érdemes még májusban foglalni, hívta fel a figyelmet a portál ügyvezetője. Tóth Béla a kiválasztással kapcsolatban hangsúlyozta, fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táboroztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok vannak. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazik Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést. A középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon és az ország keleti harmadában időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem Zékis Adrien, pedagógus, író. Voltál már nálam egyébként, nem tudom, ez most pontosan abban segíts, ha ez sorban hanyadik ez a könyved.
2: Mesekönyvből a kilencedik.
1: Kilencedik mesekönyvével érkezett, a címe Züblike, és majd mindjárt természetesen belemegyünk a részletekbe, ugye ez az autizmus világnapján jelent meg, hogyha jók az információim, ugye ez a könyv. Az elfogadás, a barátság és a másság témáját dolgozza fel a legkisebbek számára, de hát ezt már megszokhattuk ugye tőled a témaválasztást is. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok én is!
1: Hogyan született meg a kilencedik, sorban a kilencedik mesekönyved?
2: Hát tulajdonképpen ez az egész nagyon-nagyon régen indult, amikor a nagyobbik fiammal, aki most már lassan 16 éves, de akkor még kicsi volt.
1: 16 már?
2: Igen.
1: Wow.
2: Elkezdtünk otthon festegetni, de tekintettel arra, hogy ő eltérő fejlődésű, azért mi nem ilyen klasszikus dolgokat festettünk, hogy napocska, vagy szivárvány, vagy felhő, vagy házikó, vagy nem tudom, hanem ilyen pacákat festett Csongi, ami nagyon-nagyon tetszett nekünk, ezért a lakásba nem tudom, legalább 10 festménye kikerült. És egyszer csak azt vettük észre, hogy azt kezdjük el játszani, hogy ki mit lát bele ezekbe a pacákba. És ez egy ilyen családi ilyen játékká nőtte ki magát. Aztán egy ponton fogtam és ilyen pacákat bevittem az iskolába a gyerekeknek, és őket kértem meg, hogy egészítsék ki valamire ezeket a pacákat, miket látnak bele. És már akkor tulajdonképpen bennem érlelődött, hogy az egyik ilyen pacát meg kéne egy mesefőszereplőjévé tenni, de ez váratott magára, és most az autizmus világnapja előtt jött el az a pont, amikor tényleg a fiam pacájából egy esőfelhő pamacs lett, és egy mesekönyvbe költözött.
1: És a Züblike név az hogyan érkezett?
2: Ez is családi, ebben a férjem volt a segítségemre, mert mondtam, hogy szeretnék egy olyan szót kitalálni, ami nincsen. Hogy legyen ez is valahogy egy kicsit különleges, kicsit más. És akkor ment az ötletelés, és egyszer csak így valahogy ez a Züblike így beugrott. És mondtam, hogy jó, ez nem létezik, akkor legyen ő Züblike.
1: A kék szín az ugyanilyen volt a paca is?
2: Igen.
1: Tehát hogy a kékből indult, mert ugye én alapvetően az autizmusra asszociáltam rögtön ugye a kék színre.
2: De nem, akkor ez tulajdonképpen mindenféle színekben vannak pacák a könyvben, mert hogyha valaki kinyitja, akkor látja, hogy a fáknak a lombjai is pacákból vannak, a virágok pacákból vannak, tehát hogy tulajdonképpen Szitnyai Krisztina illusztrátor.
1: Egyébként nagyon szép az illusztráció.
2: A Csongi pacáit nem megmásítva, de azokat mégis beépítve, felhasználva alkotta meg ennek a mesének a képi világát, és hát a kék az nekem a kedvencem, autizmustól függetlenül is, és akkor így adta magát, hogy egy első felhő pamacsnak, hát nyilván kéknek kell lennie.
1: Egyébként milyen érzés számodra, amikor ezeket a egy-egy ilyen kis pacából akár kiindulva, és ezeket a történeteket így papírra viszed, ugye nyilván ezek mind saját élményekkel van telítve az összes könyved és az összes történet, hogy ezt te hogyan éled meg akkor, amikor írod le? Tehát még egyszer így végigmész azokon a családi történeteken, vagy ezeken a játékokon így nyilván gondolatban, és akkor, vagy ez mi történik ilyenkor benned, erre lennék kíváncsi.
2: Ez nagyon nehéz, mert egyrészt nagyon megható. Maga az, hogy van egy nem beszélő, értelmi fogyatékos, autista, ADHD-s fiam, aki tud alkotni valamit, ami el tud jutni emberekhez, anélkül, hogy ő szavakkal bárhogy ki tudna fejezni bármit. És ez nekem szülőként látni, ez tényleg egy megható dolog. Akkor is, amikor táska kollekcióra kerültek az ő festményei, akkor, amikor könyvborító volt
1: igen,
2: a Covid alatt maszkok, tehát, hogy egy csomó minden készült már az ő festményeiből, és nagyon-nagyon jó érzés, amikor kapom a visszajelzést, hogy más is szereti, hogy itt ennél a mesekönyvnél már gyerekektől jöttek visszajelzések, hogy hát oda voltak a Züblike figurájáért, ami nyilvánvalóan az illusztrátor munkájának nagyon nagy százalékban köszönhető, de én mégis anyaként elfogultan ilyenkor mindig azt látom, hogy az én gyerekem tud valami olyat adni a világnak, ami alkalmas arra, hogy egy pillanatra megálljunk, és egy picit gondolkodjunk, vagy talán máshogy gondolkodjunk, akár róla, akár egymásról.
1: Hát meg a te fiad, de hát ehhez te is kell lesz, igen. Tehát, hogy közösen tudtok valami olyat adni a világnak, az embereknek.
2: Ez érdekes, mert hogy ezt már többször elmondtam, lehet, hogy már nálad is, hogy én nagyon szerettem volna mesét írni régebben, 20 évvel ezelőtt, mert azt gondoltam, hogy mesét írni bárki tud. Hát most mi kell hozzá? Egy cuki szereplő, valami bonyodalom, aztán megoldódik minden, mert a mesében ez marha jó, hogy ott bármilyen rossz dolog történik, akkor is könnyedén el lehet jutni a megoldáshoz. És mégse tudtam írni. Tehát nekem a Csongi születése kellett ahhoz, hogy valami olyat tudjak én is csinálni, amit előtte nem tudtam, mert egyszerűen nem volt meg az a plusz töltet. Tehát, hogy az, hogy a Csongi hatással van rám, már szerintem ez is egy hatalmas dolog. És az, hogy utána ezek a történetek meg eljutnak gyerekekhez, és a szüleikhez, mert hát nyilván ez egy óvodásoknak, kisiskolásoknak szóló mesekönyv, tehát itt mindig kell egy szülő is, aki megveszi, aki elolvassa, aki beszélget. Tehát így még nagyobb a kör, akire hatással van, és ez tényleg egy ilyen nagyon megható szülőként ezt látni. Tehát ha most le is bontjuk rólam a pedagógus vagy a meseíró rétegeket, és csak a szülői oldalamat nézzük, akkor is ez nagyon megható.
1: Akkor most jöjjön az életöröm zene, de jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést Zékis Adriennel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Zékis Adrien, pedagógus, író. Megjelent legújabb könyve, Züblike címmel. Erről beszélgetünk ebben az órában. Itt már egy kis részletet hozhattunk a hallgatóinknak. Mármint, hogy nem a könyvből, hanem a könyvnek a megszületéséről. Egyébként maga az, hogy veszel észre, hogy ezek a könyvek, ezek a történetek, ezek a mesék, hogyan járulnak hozzá, vagy a visszajelzések alapján magát az elfogadásnak a befogadását, ez most máshogy nem jutott eszembe, ez hogyan tudja erősíteni, mik a visszajelzések?
2: Nyilvánvalóan azt azért fontos jelentenünk, hogy egy mesében nem változtatjuk meg a világot. Tehát, hogy nagyon könnyű egy mesében megfogalmazni, hogy hogyan kellett volna viselkedni a kapibarának, vagy a tukánnak, vagy a kígyónak. Aztán utána, amikor az utcán találkozunk, hogy a játszótéren, vagy az iskola folyosóján egy szituációval, akkor azért nem biztos, hogy egyből eszünk jut a mese üzenete, és igen, hogy nekem nyilván hogy kéne viselkedni.
1: De, nem is annyira direkt módon nyilván.
2: De én örök optimistaként azért csak abban hiszek, hogy újra és újra elővesszük ezeket a témákat, újra és újra beszélünk róla, és hogy ennek egy ponton valahol meg kell térülnie. Tehát, hogy ha nem is egyből, hanem lehet, hogy évek múltán, nem egy mesétől, hanem 20-tól, de hogy valahogy ez szerintem be kell, hogy épüljön a gyerekeknek.
1: Ugye, hiszen még mindig azt látjuk, hogy főként a különbözőségekre, a különbségekre figyelünk leginkább, vagy figyel a társadalom. Nem az van, hogy éppen a másik oldalt erősíteni. Ebben azért akkor mondhatjuk azt, hogy most nyilván, ahogy mondtad te is, egy mese, meg két mese, meg lehet, öt mese, tíz mese sem változtatja meg. Ez egy folyamat, ez egy hosszabb folyamat, amíg így úgymond átcsúszunk abba az irányba, hogy nem a különbségeket, meg a különbözőségekre figyelünk, hanem sokkal inkább arra, hogy egymásra figyelünk, tehát hogy nincs ilyen meg olyan.
2: Igen, és sokszor hajlamosak vagyunk ezt borúsan látni, hiszen mondjuk például bullying kapcsán is beszélgettünk már, hogy ez volt 20 éve, 50 igen, éve, most is van, és hogy miért nem fejlődünk. Ugyanakkor én látom a pozitív részét is, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt még egy szemüveges gyereket bőven csúfolni lehetett az iskolában. Ma már a szemüveg az olyan, hogy szinte fel se tűnik. Amikor én voltam óvodás, akkor még a vöröshajú szeplős gyerekek is sokszor voltak kifigurázva, meg ilyen gúnynevekkel. Ma már ez sem. Legalábbis én az iskolában azt tapasztalom, hogy egy csomó mindenben már van fejlődés, és egyszerűen ezen az úton kell maradni, és minél többször lehetőséget teremteni arra, hogy beszélgessünk, és a mesék erre jók. Akár iskolában és közösség szinten beszélünk meg, akár otthon, és akkor egy-egyes helyzetben mondjuk a szülő-gyerek tud elbeszélgetni fontos témákról. A lényeg az, hogy tényleg használjuk ezeket a meséket, ha már egyszer ennyire sok mesekönyv van a piacon, és tényleg bármire keresünk, találunk hozzá kapcsolódóan valami mesét, akkor használjuk.
1: Egyébként most ránéztem ugye a borítóra, és itt láttam, hogy más állatokat is ugye a könyvborítón. Züblike, ő teljesen más, ugye? Tehát, hogy nem tud igazából semmilyen állathoz hasonlítani.
2: Igen, hát Züblike egy esőfelhőből pottyant le, amikor egy ilyen nagy viharban egy csücsökből ő leszakadt, és hát erről szól a történet, hogy az erdő lakói próbálják megfejteni, hogy ő most milyen, hiszen nem olyan hosszú és lapos, mint egy kígyó, nem olyan színes, mint egy szivárványcsőrű tukán, de hogy ha egy kicsi esélyt adunk neki, hogy megismerjük, és ne csak a külsejét nézzük, akkor azért kiderülhetnek kapcsolódási pontok. És én is ezt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy amikor én valakivel unozni szeretnék például, akkor nekem tulajdonképpen mindegy, hogy fiú vagy lány, szemüveges vagy sem, göndörhajú vagy szőke, barna, mert egy a lényeg, hogy ő is szeressen játszani, és akkor le tudunk ülni játszani. És tulajdonképpen ez a mese is ezt sugallja, hogyha el tudunk tekinteni attól, hogy Züblike más, és meg tudjuk találni a közös pontot, akkor az első közös pont után a második, a harmadik, a negyedik, az már lehet, hogy sokkal-sokkal könnyebben kiderül. És az igazán fontos dolgok, az azt gondolom, hogy ezekben vannak, amiket egy első pillantásra, egy ránézésre nem tudunk a másikról megállapítani.
1: Igen. Mennyire jó lenne egyébként, hogyha ezt így élnénk a mindennapjainkat? hogy tényleg nem a külső, nyilván elsőre az, ami szembe tűnik, de hogy rögtön az ember egy picit így mögé is nézne, nem csak az első blikk az, ami számít.
3: Na de a legfrissebb hírek is a zene után folytatjuk, és fogjuk folytatni innen, ha a beszélgetést tartsanak velünk önök is.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Folytatjuk a beszélgetés, vendégem Zékis Adrien, pedagógus, író, megjelent a Züblike című legújabb könyve, erről beszélgetünk. Már néhány részletben azért így beavattuk a hallgatóinkat, és ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy milyen jó lenne úgy élni, hogy ne az emberekben ne a külsőségek alapján döntsünk, hanem hogy figyeljünk egymásra, hogy nyilván a másik embernek tényleg ne csak azt lássuk benne, amit mutat, ugye, hanem egy picit mögé tudjunk nézni, hogy jó lenne egy ilyen világban élni.
3: Hát ezért dolgozunk szerintem sokan. Igen, én is az iskolában újra és újra előveszem ezeket a témákat, hogy ne testalkat, vagy magasság, vagy ilyen-olyan különbségeket keressünk egymásba, hanem kezdjünk közös pontokat találni, és különben nagyon-nagyon ügyesen ráállnak a gyerekek erre. Szoktam ilyen bingójátékot is bevinni, ahol keresni kell valakit, aki nem tudom, ugyanúgy szeret legózni, és akkor a végén, mikor megbeszéljük, hogy találtál-e olyat, akit elsőre nem gondoltál, hogy ővel ez egy közös pont lesz, és akkor mindig van ilyen a gyerekek között, és ennek nagyon-nagyon tudnak örülni, amikor találnak olyan közös pontot, de ehhez idő kell. Tehát kell az idő, kell a lehetőséget megteremteni nekik arra, hogy ne csak az ilyen nagyon egyértelmű dolgokat tudják egymásról.
2: Ugye mondtad, hogy gyerekeknek szól főként, ugye, de minden mese valahol szól a felnőtteknek is.
3: Igen. Ez,
2: ugye, szeretünk így elhatárolódni, hogy jaj, mese, hát az gyerekeknek valahol, az engem nem szólít, minek nekem mese, már kinőttem abból a korból, ugye ezt is sűrűn halljuk. Ez a könyv, ez a mesekönyv, a Züblike, ő mennyire alkalmas akár a felnőttek számára? Nyilván gondolom mondani valója van a felnőtteknek is, sőt.
3: Van. Én azt gondolom, hogy nem lehet leválasztani sosem a szülőket, pláne mesekönyvnél, hiszen tényleg ő az, aki meg fogja rendelni, vagy a boltban megfog egy könyvet, és haza fogja vinni, és el fogja olvasni, tehát hogy mindenképpen való felnőttnek is, és azt gondolom, hogy azok a csodálatos beszélgetések, ami egy mese után megtörténhetnek, abból meg soha nem lehet kinőni.
2: Igen.
3: Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy a Tündérlaláról beszélget az ember otthon, vagy bármelyik Janikovszkiról beszélget otthon, mindegyik után szerintem a varázslat akkor kezdődik.
2: Uh-huh.
3: És pedig most nagyon jó szövegekről beszélünk, mert mondjuk egy Tündérlala, hát szóval,
2: igen,
3: hogy a csúcsok csúcsa szerintem. És nekem mégsem az maradt meg, hogy úristen, mi történt benne, hanem az, amikor becsuktuk a könyvet, és akkor elkezdtünk beszélgetni a fiammal arról, hogy na most vajon az Íris királynő mit fog tenni, hogy megvédje a gyerekét, hogy ne legyen tűzgagó. Szóval, hogy ezek a dolgok azok, amik elképesztően fontosak és jók, és ezáltal a meséből nem lehet kinőni. Én magamnak is szoktam mesekönyveket venni.
2: Abszolút megértem, egyébként én is mai napig veszek is és olvasok is mesekönyveket. Ennek a végén van egy társas játék.
3: Igen.
2: Ez hogyan kapcsolódik a könyvhöz, illetve miért tartottad fontosnak, hogy egy ilyen is belekerüljön?
3: Én minden mesémhez játékokat tervezek az iskolába. Pontosan azért, hogy ne csak az legyen, hogy ilyen frontális

0: metodikusan, akkor én most felteszek egy kérdést, és a gyerekek válaszolnak, és akkor ez egy nagyon didaktikus feldolgozása a történetnek. Arra jöttem rá, hogyha ezeket a kérdéseket társasjátékba teszem, vagy bingójátékba teszem, vagy tehát valamilyen játékformába csomagolom, akkor sokkal-sokkal lelkesebben állnak bele. És ez különben a többi könyvemhez nagyon sok minden ingyenesen a honlapunkon elérhető, letölthető a többi pedagógusnak is, tehát hogy ezek tényleg nem ilyen nagyon-nagyon extrém eszközigényű dolgok, hanem ezek egyszerű társasjátékok. És arra gondoltam, hogy nekem nem jelent problémát, hiszen én értem a mesét, tudom, hogy miről szeretnék utána beszélgetni, de lehet, hogy nem mindenkinek egyértelmű, hogy utána hogy nyúljon egy-egy ilyen témához, és ezért a számomra legfontosabb kérdéseket, amik ehhez a egymás elfogadásához, a külsőségek helyett a belső tulajdonságok megismeréséhez kapcsolódik, ezeket összegyűjtöttem egy ilyen sima társasjátékba, hogy lehessen úgy beszélgetni róla, hogy nem most akkor nem az történik, hogy becsuktuk a mesekönyvet, és akkor mit gondolsz a meséről, hogy viselkedett a tukán vagy a kapibara, hanem akkor gyere, akkor játszunk, dobunk egy kockával, és akkor utána beszélgessünk, ahova lépünk arról a kérdésről. És én teszteltem is ezt elsősökkel, másodikosokkal, és tényleg nagyon-nagyon jó, hogy nincsen jó válasz vagy rossz válasz. Itt az van, hogy egy kérdésről ütköztetjük a véleményünket, újabb kérdéseket tudok feltenni, nincs egy ilyen én nyerek, te veszítesz, mert aki hamarabb a célhoz ér, hanem igazából bármikor félbehagyható, bármikor újrakezdhető. Játszhatjuk úgy, hogy együtt vagyunk, és együtt kell végigmennünk, játszhatjuk úgy, hogy én külön válaszolok kérdésekre, a gyerek külön válaszol kérdésekre. Szóval, hogy ez tényleg egy ilyen nagyon-nagyon szabad felhasználású, és a célom annyi volt, hogy azokat, akiknek mondjuk tényleg egy pillanatra a kérdés, hogy miről lenne érdemes beszélni, annak legyen egy ilyen kis mankó, hogy szerintem mi az a legfontosabb, nem tudom, 10-15 kérdés, amit mondjuk érdemes megbeszélni.
1: És az, hogy látod azt, hogy hogyan tudják jól használni, ezzel fogjuk folytatni a beszélgetést a zene után, tartsanak velünk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rádi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Székis Adrián pedagógus író a vendégem ebben az órában, megjelent legújabb könyve Züblike címmel, és ugye ehhez tartozik egy ilyen foglalkoztató füzet, és ugye pont itt hagyjuk abba a beszélgetést, hogy hogy látod, hogy ezt mennyire tudják jól használni a gyerekek, szülők? És hogy látod, hogy mennyire tudják jól használni?
2: A visszajelzések alapján a gyerekek nagyon szeretik, persze, hiszen egy végig játék, kell menni, igen, valami igen. Játék, igen, és nem ilyen nagyon didaktikus, és én magam is azt tapasztaltam az iskolában is, hogy nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek beszélni, nagyon szeretik elmondani a véleményüket, főleg akkor, ha azt látják, hogy kíváncsi a másik így fél van, arra.
1: És ha hagyják, hogy elmondja, igen.
2: És hogy nem szídom igen, le, hanem legfeljebb, igen, hogyha olyan választ ad, ami szerintem nem annyira megfelelő, akkor felteszek még egy kérdést, hogy lehessen gondolkozni, és akkor lehessen átgondolni, hogy hát lehet, hogy elsőre nem jól gondoltam, és ezt nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. De hát én felnőttként is nagyon szeretek játszani, tehát lehet, hogy én azért lettem pedagógus, mert nagyon szeretem a meséket, és nagyon szeretek játszani is, és hogy valószínűleg ezt ebben a munkában tudja az ember a legjobban kamatoztatni, uh-huh, ezt a játékosságot, de tényleg a ma délelőttöm is azzal telt, hogy egy új játékot szerkesztettem a gyerekeknek egy következő órámra, meg szabadulószobás feladatokat gyártottam, szóval, hogy játszani, az tényleg nagyon jó.
1: Igen, egyébként egyet kell, hogy értsek. Az, hogy kapibara, tukán, nem tudom, mik vannak,
2: kígyó,
1: ja igen, itt látom, igen. Ezek véletlen választások, vagy ennek van valami, ennek is van esetleg akár Csongitól valami története?
2: Hát volt egy mese, amiben egy tukán volt, amit nagyon-nagyon szeretett, és akkor a tukán így adta magát, a kapibarát a fiam mondta, hogy most mindenki kapibarázik, rá kellett keresnem először, hogy is van. Tehát, hogy tulajdonképpen próbáltam olyat, akik akár egymás közelében is élhetnek, hogy azért nagyon mezei pocok és valami nagyon trópusi kivimadár, hogy nem tudom milyen legyen benne, tehát hogy próbáltam így válogatni, de igazából az volt a fő szempont, hogy különbözőek legyenek, és hogy nehezen lehessen közös pontot találni Züblike és ezek között az állatok között. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg a különbségek azok nagyon-nagyon egyértelműek és látványosak legyenek.
1: Uh-huh. Az egyértelmű, igen, és látványos, abszolút, abszolút. És akkor nyilván a végére az a cél, és a társas játékkal együtt, hogyha jól értem, hogy megtalálják, ha amennyiben nem találták meg mondjuk a meseolvasása közben a közös pontot, akkor akár a társas játékkal a végén megtalálják azokat a közös pontokat.
2: Igen, meg tulajdonképpen az, hogy arra jöjjünk rá mindannyian, hogy mi emberek is ugyanazt szeretnénk, mint a Züblike, hogy úgy tudjanak elfogadni minket, amilyenek vagyunk, hogy így is helyet kapjunk egymás szívében, mert mindannyian erre vágyunk, igen, kicsik, nagyok, éljünk bárhol a világon, mindenki erre vágyik. És ez nagyon jó, hogyha nem magamról kell először ezt megfogalmazom, akár felnőttként, akár gyerekként, hanem ezt meg tudom fogalmazni egy ilyen nagyon-nagyon fura esőfelhőpamacsal kapcsolatban, és utána át tudunk térni arra, hogy igen, mindannyiunkban van valami, ami züblikés, ami más, mint a többiekben van, de mégis a közös pontokat is meg lehet találni, és különben szoktam olyat csinálni a gyerekekkel, hogy kiállunk, és akkor meg kell találni, hogy hány dologban különbözik egy gyerek tőlem. Uh-huh. Így kaptam meg nem olyan régen, hogy hát ő, a gyerek az fiatal, én meg már öreg vagyok. Oh. Mondtam, hogy jó, ez is egy szempont, és akkor mentünk tovább a hajszín, meg a nem tudom, és akkor összegyűjtöttek, nem tudom, 6 különbséget köztünk, amiben magasság, életkor minden volt, és akkor utána elkezdtünk keresni, hogy de mi a közös pont, és akkor mi mindig csak a külső tulajdonságokról beszéltünk, hogy hány fülem van, hány orrom van, és hogy látták, hogy úristen, annélkül, hogy semmit nem tudnak mondjuk rólam, igen, mennyivel több hasonlóságot találnak. Csak egész egyszerűen egy ilyen szemüvegen keresztül kell tudjuk, hogy nézzük egymást, hogy a hasonlóságot kell keresni, nem a különbséget. És azért akkor, amikor 30 fős osztálylétszámokról, nem tudom, 20-hány fős ovis csoportlétszámokról beszélünk, ott meg aztán pláne fontos az, hogy nagyon különböző gyerekeknek kell tudni együttműködni, és annyi időt eltölteni egymással, amennyit a felnőttek a munkában. munkahelyükön, és azért ezek nem konfliktustól mentes helyzetek, hiszen sokfélék vagyunk, sok helyről jövünk, de hogy fontos, hogy találjunk közös pontokat.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és nagyon szépen köszönöm így a hallgatóságunk nevében is, hogy szinte évről évre kijössz egy ilyen csodakönyvvel. Azt gondolom, óriási szükség van rá, vagy rájuk ezekre a könyvekre, ezekre a történetekre, hogy tényleg mindaz, amit most mondtál, hogy az elfogadás, és hogy tegyük fel azt a szemüveget, vagy vegyük le a szemüveget valamelyik ugye a kettő közül, csak hogy egy picit jobban megismerjük a másikat, és nem mindig a külsőségek alapján döntsünk, vagy kapcsolódjunk. Hol lehet megtalálni ezt a könyvet?
2: A Book 24 webshopjában, ahol az összes könyvem elérhető, ott elérhető ez is.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Zékis Adrien pedagógus, író volt a vendégem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Új fejezet nyílik a magyar-osztrák kapcsolatokban. Folytatódik a küzdelem az aszály ellen. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Erről beszélt bécsi tárgyalásai után Magyar Péter kormányfő és Christian Stocker kancellár. A két politikus megállapodott arról, hogy még idén, várhatóan szeptemberben közös kormányülést tartanak Gödöllőn, a Grassalkovics kastélyban. Az osztrák kancellár kiemelte, mivel a két ország előtt közös kihívások állnak, fontos a regionális együttműködés. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közölte, hogy az új jogszabály egyebek mellett a szarvas, marha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabona termékekre vonatkozik majd. Több mint 100 drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna hajnalban. Bár a légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, mindkét oldalon voltak becsapódások. Ukrán oldalon egy ember meghalt, többen megsebesültek, ipari és infrastrukturális létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Oroszországban Szizrany városát érte a legnagyobb támadás, a Rosznyevty helyi olajfeldolgozójában tűz ütött ki. A Magyar Honvédelem napja alkalmából koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai helyszínein a Nemzeti Örökség Intézete. Mások mellett az 1848-49-es szabadságharc legendás hadvezérére Görgei Artúr és a Budai Vár ostrománál elhunyt Burdina Alajos honvédtiszt sírjánál is elhelyezték az emlékezés virágait. Meggyújtotta matracát egy női rab a Gyorskocsi utcai börtönben. A tűzoltását a börtönőrök kezdték el, majd a helyszíre érkező fővárosi tűzoltók fejezték be. A matracot felgyújtó fogvatartott mellett a büntetés végrehajtás 6 munkatársát füstmérgezés gyanúja miatt kivizsgálják. Az érintett körlet szinten elhelyezett rabokat átmenetileg máshol helyezték el. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a közmédiában. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is.
0: Időjárás.
1: Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést. A középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon és az ország keleti harmadában időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Hasonló idő lesz holnap is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Ain't too-

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A kétrészes epizódunk második része Magdó Emil figyelem specialistával. Ugye az előző epizódnál ott tettük le a fonalat, hogy Emil azt mondta, amellett, hogy elképesztő érdekes dolgokról beszélgettünk, úgyhogy érdemes visszakeresni, akár is újrahallgatni, vagy meghallgatni, hogyha valaki csak most kapcsolódik be ebbe a témába Emillel, hogy az emberi figyelem értékesebb, mint az olaj ebben a pillanatban a világban, és akkor amilyen szinten ti ezzel foglalkoztok, az kapcsolódik egy társadalmi projekt is, erről is beszélgessünk, de a figyelem, mint olyan, ugye azt mondtad, hogy a figyelem az maga a kapcsolat, azt szoktuk mondani, hogy ahol a figyelem, ott az energia, szóval ahogyan korábban beszélgettünk Szirtes Gáborral, ide is nagyon sokféle dolog kapcsolódik. Tehát milyen érdekes, hogy amióta Deszivel közösen ezt a digitális hétköznapjaink projektet visszük, podcast projektet, azóta rendre kiderül, hogy soha nem csak egy nézőpont van, és bár a technológia az önmagában azt gondolnánk, hogy egy érzelemmentes, nem humán dolog, bár hozzánk kapcsolódik, de hogy mindig bekúszik az energia, mindig bekúszik a spiritualitás, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy ahol a figyelem, ott az energia, az már rögtön nem technológiáról szól, hanem a létezés legfontosabb részéről, az energiáról.
1: Így van, és ez egy nagyon fontos téma, mert ugye arról is fogunk ma beszélgetni az Emillel, hogy mekkora társadalmi felelősségvállalás van ebbe, illetve mennyire kell dolgozunk azon, hogy hosszú távon mindenki jól érezze magát a bőrébe, mindenki hasznos része legyen a társadalomnak, és az Emilnek a kutatását mennyire fogják tudni használni akar a cégek, mert ugye a fragmentált figyelem azt is jelenti, hogy majd érkeznek azok a kollégák, akiknek ilyen módon tudunk kommunikálni ahhoz, hogy átmenjen az üzenetünk, ugye Emil?
2: Így van, és így akkor át is tereltük a gondolatot a fiatalokra, és arra, hogy mit tehetünk azért, hogy a fiataljaink jobban tudjanak figyelni, pontosabban, hogy ők tudják irányítani a saját figyelmüket. Mert ugye itt, ahogy az előző adásban elhangzott, benne volt az, hogy a nagy social media szolgáltatók és digitális szolgáltatók rendkívül sokat dolgoznak azért, hogy a figyelmet ott tartsák. És a legveszélyeztetettebb terület és generáció ebben ténylegesen a fiatalok, és fiataloknak hívhatunk gyakorlatilag hát mindenkit, de most én itt a kutatásban a 35 éves kor alá mentem, és megnéztem azt is, hogy 25 éves kor alatt hogy néz ki ez a saját figyelmüknek a terelgetése és gondozása. És hogyha éppen itt élesen kiveszünk egy elemet ebben a folyamatban, akkor az látható, hogy azok a fiatalok, akiket valamilyen szempontból beszippant, és a beszippantás az azt jelenti, hogy náluk a médiafogyasztás 4-5 órára emelkedik meg, ami azért nagyon sok. Ez a médiafogyasztás a gyerekeknél szépen egy ilyen hosszú spirálba indul el. Azonnal hat az alvásukra. Az alvás minősége is megváltozik, az alvási ciklusok és az alvás ideje is elkezd összébb menni. Ugye az elvárt alvás mennyiség a fiatal korosztályban ez 8 és 10 óra lenne, úgyhogy a 7,5 óra, amit a kutatások Magyarországon is megmutatnak, az nem tűnik olyan kevésnek, hogy azt mondjuk, hogy 8 óra vagy 7,5. De azért ebben benne van.
0: Ez összeadódik, nem? Egy idő után.
2: Egyrészt összeadódik, tehát fokozatosan minden éjszakája, ahogy kiesik. Ebben benne van a 7 éves, tehát 7 éves kortól 25-ig, tehát hogy a nagyon előre jött a digitális érettség, ilyen szempontból.
0: A 7 éves gyerekre is vonatkozik ez már.
2: Igen.
1: Tehát a 7 éves. De az hogy fog figyelni a suliba?
2: És így, amikor megrajzoltam magamnak, egészen elképedtem, hogy kialakul egy spirál, ami indul egy véletlenül oda tévedt a digitális felületre, és most akkor nem akarok senkit megijeszteni, ez azért nem ennyire egyszerű, de maga a logikáját nézve, ez először elkezd hatni az alvására, utána elkezd hatni az étkezésre, a mozgásra, a közösségi kapcsolataira, család, iskola, és így szépen visszakerül oda, hogy ahova menekülhet a biztonságos környezete, újra a digitális környezet lesz.
1: Igen, mert azt gondolom nem kontrollálja, nem szólja le, hanem egyszerűen megint adja neki a dopamin injekciót.
2: Így van, és nagyon könnyű neki a digitális felületeken hősnek lenni. Nagyon könnyű megélni azt, amihez nincsenek eszközei.
0: Egyébként ezt megfigyelhetjük az idősebb generációnál, és csak egy kis lábjegyzet, mert hogy ugye az átalakult, hogy kik használják a Facebookot.
1: Hát ők is, nem? Mert a 80-90-es
0: teljesen abszolút azon lognak. Főleg most ugye lezajlottak a választások, hát ezt lehetett tapasztalni, hogy milyen életkorban vannak azok, akik a leginkább jelen vannak például a Facebookon, hogy ebből most már sportot űznek, hogy kinek hány ismerőse van, miközben nem is valódi, csak bejelölgetik egymást. Tehát, hogy egy teljesen más fogyasztási módban, de mégis egy folyamatos jelenlét.
1: Meg akkor jönnek rájuk a veszélyek is, mert ugye az anyu is használja a Facebookot, és akkor
0: a
1: van...
0: A csalások, igen. Az átverések, igen.
1: Így. És azt akartam mondani, hogy érdekes, hogy mennyire biztos, hogy ott van a fiataloknak, vagy ezeknél a nagyon előre haladt korba lévő embereknek a kritikus gondolkodás. Mert például nekem is volt, hogy feljött egy szolgáltató ilyen mondjuk kozmetika meg egyebek, annak az üzenete, és akkor mondom, jó, ránézek, egy kicsit szerintem túl szép, hogy igaz legyen. Na, akkor utána az ember oda megy a Google értékelésekre, és akkor már is kiderül, hogy tényleg nem igaz, csak úgy csináltak, hogy nagyon sokan ott megjelenjenek, és akarjanak ilyen szolgáltatást igénybe venni. Viszont a fiataloknál, nem tudom, az Emil Tavanero is végzett kutatás, mennyire járnak utána, hogy ez így igaz-e?
2: A ellentmondó a dolog, mert rendkívül ügyesek, tehát ők azért nagyon tapasztaltak abban, hogy hogyan kell az információkat nagy biztonsággal összegyűjteni. De
0: meg is tudják szűrni azért ügyesen.
2: Meg tudják szűrni, ebbe az irányba alakulnak ki az érzékleteik. Tehát, hogy ilyen szempontból én kevésbé féltem.
1: Az jó.
2: Amit itt ebben a kutatásban megfigyeltem, az sokkal inkább abba az irányba megy, hogy a kritikai gondolkodáshoz kell egy egészséges testi állapot, kell egy egészséges közeg, és hogy ez a közeg az, ami megdöbbentően megrendült, érdekes módon, megint egy adat, a COVID hatására, hogy a család együtt volt, megerősödtek a családi kapcsolatok Európában. Nem tudom miért, de Magyarországon ez a szám fordítva sült el, és nem hogy a kötelékek erősödtek, és ez a biztonság erősödött, hanem a gyerekek sokkal inkább azt mondták, hogy pszichoszomatikus panaszaik voltak. És a pszichoszomatikus panaszok a COVID utáni időszakban szintén egy megdöbbentő szám, azt jelenti, hogy heti 2 ször panaszkodik valamire, hogy fáj a hasa, vagy szédül, vagy nem érzi jól magát, a 7 éves és 14 éves korosztálynak közel a 30%-a. Egészen megdöbbentő szám.
1: De akkor ezek szerint is akkor abba az irányba vihetjük a beszélgetés, hogy mondjuk a technológiai detox, és netán a te kutatási adataidat, úgy tudom, már van olyan cég, aki társadalmilag szeretne felelős lenni, és olyan aktivitást adni azoknak a fiataloknak, amely által a dopamint más formában is meg tudják élni, viszont a fizikai világba fognak végezni tevékenységeket, és akkor ott eszköz se lesz a kezükbe.
2: Így van, nagyon-nagyon jól mondod, és nagyon örömmel látom, hogy sokan vállalkozók is igyekeznek kézbe venni ezt a dolgot, látják a gyerekeiken, látják az unokáikon ezeket az elváltozásokat, és valóban a kutatások is azt igazolják, ezek nagyon erős bizonyítékkal rendelkező, Európában is nagy mintával kutatott területek, hogy a gyerekeknél, fiataloknál helyreállítani ezeket, amit a
1: technológia elvett.
2: A technológia elvett, köszönöm. Ezeket helyreállítani, ez gyakorlatilag akár egy hetes, két hetes digitális detox, de az ő szempontja, tehát a gyerek és a család szempontjából ez egy tábor. ez vagy a természetben egy megszervezett folyamat, ahol ott van élő a közösség.
0: Nincsen eszköz,
1: igen.
2: Úgy, hogy nincsen eszköz, így van és ez így nem működik. Vagy nagyon izgalmas kezdeményezés, ugye ez, hogy azt az élményt, amit a játék okoz, és bevonz, nem tudom, a szimulátorok és versenyek, ahogy bevonzanak, ezt áttenni a valóságba. Van egy zseniális cég, akik kifejlesztették ezeket a szimulátorokat, hogy át tudod élni a fizikáját is az autóversenyeknek, tehát, hogy érzed, ahogy fordul az autó, kikerek, nagyon-nagyon izgalmas, érdekes, és egy ilyen környezetben egyrészt visszaadni azt, hogy ide a családdal kell jönni, hogyha ez megoldható nyilván, hogy a családdal kell jönni, és hogy az a rendszer, hogy megkapod a dopamin löketet, de meg tudod kapni nem egy tenyérnyi képernyőről, hanem úgy, hogy te vagy benne, és te lépsz oda, és te irányítasz.
0: Emil, a bizalomról is szó volt az előző részben. Miért omlik össze a bizalom? És mit csinál ezzel az AI? Tehát, hogy hogyan kapcsolódik össze a bizalom elvesztése, vagy összeomlása és a mesterséges intelligencia? Illetve visszaépíthető-e?
2: Gyorsan válaszolok a visszaépíthetőségre, az a válaszom, hogy bízom benne, hogy igen, de ebben nem mélyedtem még bele, hogy...
0: Meg erre még az idő ad választ.
2: Hogy mi a módja. A bizalomnak az egyik nagy átka, vagy ami nagyon felborítja, az a konkrétan az idő lerövidülése. Tehát az, hogy néhány másodpercem, 3 és 8 másodperc alatt döntik el most már azt, hogy érdekel engem ez a téma. Na most, hogyha 8 másodpercenként kell, 3 másodpercenként döntenem, hát ott az egy valóban nagyon lerövidült időintervallum.
0: Meg egy borzalmas érzelmi kiégés egyébként.
2: Így van.
0: Mert hogy sosincs vége. Tehát, hogy nincs, nem jön az a fajta pszichés, mentális, lelki kielégülés, hogy valaminek a végére értem, mint hogy egy könyvnél mondjuk a történetnek a végére érek, és kiderül, hogy mi van. Lehet, hogy bennem is maradnak kérdőjelek, és szomorú vagyok, hogy nem vagyok része tovább annak a történetnek, de van egy lezárt sztori, tehát van eleje, közepe, vége. Itt meg minden fennmarad, minden hangsúly fennmarad.
1: Egy kicsit olyan, mint mondjuk talán a 40-es, 50-es években indultak Amerikába a szappanoperak.
0: Igen.
1: És akkor voltak azok a sorozatok, amelyek több ezer epizód, és akkor
0: hát meg a mexikói,
1: mindig...
0: Igen. Dél-amerikai, igen.
1: Hát de gondolom, akkor azt a mintát felismerték már akkor, és akkor ezt viszik
0: tovább.
1: Hogy
0: úgy lehet ott tartani a figyelmet.
1: Igen.
2: Itt jön az ellenpólus, hogy azért már a médiát kezelők tudják, hogy kell ott tartani a figyelmet, de a másik oldalon mégiscsak nagyon nagy fontosságot jelent ilyenkor, úgy hívják a pszichológiában, hogy ez a megtartás, és hogy mi az a közeg, ahova én ilyenkor át tudok menni. Ugye gyerekként, nekem most kisgyerekeim vannak, nagyon szépen látom azt, hogy valamin az udvaron acsarkodnak, és akkor utána mindegyik bejön egy ölelésre, és elsírja egy pillanat alatt a bánatát, és megkapja az ölelést. Aztán szépen lassan, ugye van-e olyan közeg, ahol meg tudok fogalmazni nézőpontokat, ahol biztonsággal tudok beszélgetni. Ezért nagyon fontos a család, és ezért nagyon fontos az iskolai közeg. És sajnos ide se hoztam jó számokat ehhez a gondolatkörhöz, mert szintén a magyarországi néhány évvel ezelőtt végzett kutatás, szintén a 7-14 éveseknél, az derül ki, hogy drasztikusan csökkent, 32-33% mondja azt, hogy bízik az iskolában, a tanárban, bízik az elöljáróban. Tehát ez is nagyon visszaesett, és azt gondolom, hogy ezért nagyon érdemes lenne tenni, hogy legyen idő megtapasztalni, és legyen idő arra, hogy visszaépüljön a bizalom, és ezek a megtartó közegek, ezek megmaradjanak.
0: Lehet, hogy most nem leszek népszerű azzal, amit mondani, vagyis kérdezni fogok. Lehetséges-e, a szóhasználat miatt főként, de lehetséges-e, hogy ez a folyamatosan jelenlévő, még hogyha csak vékonyan és a szónak nem rossz értelmében, de übermens, ami a srácokban megvan a rengeteg információ miatt, Ez is okoz egyfajta bizalmatlanságot mondjuk a fölöttük lévő generáció vagy korosztály felé? Tehát, hogy majd én jobban tudom, miközben csak egy 15 másodperces valamit látod, de ő azt gondolja, hogy onnantól kezdve már simán nem tudom, hogy megszerel egy számítógépet, mert látta.
2: Úgy hívják, hogy Dunning-Kruger effektus. Uh-huh. Az észámot nem tudom pontosan, ez egy ismert kutatás, talán a 70-es években, és úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy ha egy véges számú terület, ismereti területből néhány százalékos információt szerzel, akkor elindul benned egy olyan érzés, hogy te ezt érted.
1: Ja, és hogy te már szakember vagy, szakember és nem egy dilettáns.
2: Igen, és akkor az egyik cikk nagyon szellemesen úgy fogalmazta meg, hogy akár Einsteinnel is vitatkoznál a Facebookon a relativitás elméletről. Uh-huh. Hát, hogy ez gyakorlatilag ennek a folyamánya.
0: Közben csak a Deszi kérdésére reagálva, hogy mondjuk akkor konkrétat, a Dunning-Kruger effektus egy olyan kognitív torzítás, és akkor a technológiának köszönhetem, mert gyorsan megkerestem, amely szerint kevés tudással vagy inkompetenciával rendelkező egyének hajlamosak jelentősen túlértékelni a saját képességeiket, ennek oka pedig az, hogy hiányzik belőlük a felismeréshez szükséges szakértelem, ami téves magabiztossághoz és a hibáik észlelésének képtelenségéhez vezet. Ez azért megdöbbentő ez a mondat, mert ez egy társadalmi jelenség.
2: Igen, ebben már itt...
0: De ezt most Magyarországon olyan vaskosan és combosan tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag a Dunning-Kruger effektus, mint egy szikla, vagy egy öles fa, bár a természetben létező lények, mint egy fa sose lenne ilyen, tehát mint egy óriási nagy hömpö jön velünk szemben, gyakorlatilag folyamatosan.
1: Igen, ez egy kicsit olyan, mint ahogy nálunk Bulgáriában mondják, hogy mindenki ért a futballhoz, igen, és mindenkinek megvan a vélemények, hogy mit igen csináljanak a futballisták.
0: Tudod, de azt mondja, hogy a focihoz meg az egészség, hogy ez mindenki ért. Tehát azt mondta, hogy ez vagy az a bajom, vagy így, vagy úgy volt a meccsen, akkor megmondják, hogy mit kellett volna csinálni.
1: Így van.
0: Pedig mondjuk az életében nem focizott, vagy mit kéne beszedned, hogy meggyógyulj, pedig így, nyilván nem orvos.
1: Így. Csak most már nem ez a két téma, hanem lehet mondani, akar az összes témához is.
0: Igen.
2: Igen, én amikor cégekkel konzultálok, akkor azt a választ kapom, amikor ezt felnagyítom, hogy nézzétek, az AI a cégekben egy nagyon fontos dolgot elkezdett szétszedni, cégen belül szedi szét a kapcsolatokat, és az, hogy én egy területen hirtelen úgy tűnik, hogy releváns információkat kapok középvezetőként például, ehhez nincsenek a cégben már kapcsolataim, mert nekem elindultak az információk egy adott területről, de ezzel le is választja saját magát. És kis szigetek, és pont tegnap beszélgettem egy tulajdonossal, több cége is van, és elmondja, hogy azt a mindenit valóban ez van, hogy eddig feldobtunk egy témát, gyerekek, meg kéne oldani, gondolkozzunk erről egy picit, és elindultak a beszélgetések. Most pedig elindul a telefon és a ChatGPT.
1: Így van, mert ugye annak legalább már 150-es az IQ-ja, vagy mennyi az AI-nak, és hogyha az adja nekem a választ, akkor hiába ott van a kolléga, aki sokkal jobban ért hozzám képes,
0: én
1: mondjuk
0: tudom,
1: a logisztika,
0: tudom.
1: De hát figyelj!
0: Vele nem vitatkozhat. Az a súlyos egyébként, hogy ez a bizonyos fogalom, a Dunning-Kruger effektus, csak hogy egy picit visszacsatolják még, ez 1999-ben jelent meg. David Dunning és Justin Kruger pszichológusok alkották meg 99-ben.
2: Igen.
1: És akkor még nem is volt annyira hát a technológia.
0: Gyakorlatilag szinte
1: akkor indulgatott, igen.
0: Betárcsázós internet, tehát tartottunk, hogy ott recsegett órákon keresztül, mire valami bejött.
2: Így van. Így van, így van.
0: Oké, mi lehet a megoldás? Merre felé tartunk? Mibe lehet kapaszkodni?
2: Én azt gondolom, hogy közeledünk ahhoz a ponthoz nagyon nagy sebességgel, ahol erre rá kell nézni. Tehát erre, hogy a digitális felületek és a digitalizáció segít nekünk, vagy gyakorlatilag elidegenít. És onnantól, hogy szervezetként nézek rá, már tudok dolgozni azon, hogy arra használjam, hogy összekapcsoljon. Ezt úgy fogalmaznám meg, hogy nem az a feladat, hogy okosabb legyek, mint a konkurenciám, hanem most az a feladat, hogy együtt okosabbak legyünk, mint az AI.
1: így van, mert különben a fizikai épségünk, vagy akár az életünk múlhat ezen az egészen, mert ugye, hogyha ilyen fragmentált a figyelmünk, vagy akár nem is figyelünk egy adott pillanatba, akkor a fizikai világban valami történhet velünk, mint ahogy már sajnos erről is vannak példák. Emiatt akkor ezek az adatok, meg a cégek, meg a cégvezetők, meg a felnőtteknek hatalmas a felelősség.
0: Így van. Emiatt zárásképpen egy mondat, lehet-e valahol figyelemmel kísérni a társadalmi projekteteket, vagy csatlakozni hozzá, hogyha valakinek most ez felkeltette az érdeklődését?
2: Köszönöm, pillanatilag ez még nem nyitott, úgyhogy a ti fórumotokon debütálok ez ilyen szempontból. Úgyhogy én is nagyon köszönöm, de megkaptam, mint felelős döntéshozó, hogy ezt meg kell nyitnom, ezt a fórumot.
0: Akkor, hogyha megnyílik, akkor újra beszélgetünk majd, és nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, állati érdekes volt. Igen. Köszönjük szépen.
1: Így van, köszönjük szépen, és addig Rámana FM-nek is tudtok üzenni, vagy pedig akar nekem direktbe, és akkor segítünk. Köszönjük szépen.
0: A vendégünk volt Magdó Emil, két részben, figyelemspecialista, akivel a társadalmi projektjükről, a figyelemről, a bizalomról, a mesterség és intelligenciáról, az algoritmusok által kurált valóságról beszélgettünk.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.

0: Ponti eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérőjű virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolíd virágszínének köszönhetően jól társítható, akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja a Világ Budapest. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkertek is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten, vagy akár egy régi arborétum ösvényei. A háromnapos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnak mellett ismét lesz nulladik, valamint mínusz első nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i nulladik napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovic és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konzsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő névsorban ott lesz többek között Azaria, Betonhofi, Jude Law, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzá tartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról.
0: Programajánlót hallották.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Az oroszlán ugrani készül. Az 1960-as évek végén nem csak a beat korszak kilátástalanságáról készült film Magyarországon, hanem a mai közönség számára is élvezetes és fordulatos akcióvígjáték, amely az 1960-as évek elején indult James Bond filmek sikerét igyekezett a hazai környezetbe átültetni. Noha őfelsége titkos ügynökének kalandjai 1962-ben a Dr. No epizóddal útjára indultak, a hazai mozilátogatók politikai okokból nem élvezhették Sean Connery sármját a filmvásznon, viszont a nemzetközi siker erre a hazai politikai elit is felfigyelt, így ennek is köszönhetően készülhetett el az Oroszlán ugrani készül. Révész György rendező két egykori jugoszláv író novelláját vitte vászonra a 007 kalandjaihoz igazítva úgy, hogy pipába szerelt lehallgató, karórába rejtett adóvevő, kalapgomba épített nyomkövető, szivarba oltott altató, de még piroskagylós mobiltelefon is szerepelt a filmben, amelynek zsinórja a nyomozó zakójának belső zsebében végződött. A jók és a rosszak küzdelme egy néhai náci orvos különleges hagyatéka, az egész világ megsemmisítésére is alkalmas vegyi fegyver leírása körül zajlik, amely Dajka Margit karakterének redikülében van elrejtve. A többnyire Dubrovnikban és Mostárban forgatott film főszereplőjét, a világot megmenteni készülő menő felnyomozót Bújtor István alakította, aki mellett a hazai bondlányokat Medvecki Ilona és Psota Irén formálta meg, de a filmben fontos szerepet kapott még Ajtai Andor, Kós János, Szendrő József, Rutkai Otto, de még Pap Laci is. Az Illés Együttes természetesen ebben a filmben is fontos szerepet kapott. A főcímként elhangzó Miért hagytuk, hogy így legyen, az egyik legnagyobb slágerük lett.
2: Minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Tovább melegszik az idő, szinte folyamatosak a dróntámadások Ukrajnában és Oroszországban. Gyújtogatás volt egy női börtönben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Közép és hosszú távon képzelhető el az adók átalakítása, mondta a kérdésekre válaszolva a miniszterelnök Bécsben, miután tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Magyar Péter a külön adókkal kapcsolatban elmondta, új költségvetést fognak elfogadni, ezután lehet beszélni az adók átalakításáról is. Hozzátette, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, ám a támogatásokért cserébe elvárják a magasabb hozzáadott értéket és a kutatásfejlesztési beruházásokat. A tegnapi varsói tárgyalások után a lengyel kormányfő a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának, Magyar Péter pedig közölte, hogy június végén Budapesten V4 találkozót tartanak. A Fidesz frakció vezetője szerint a Tisza párt képviselői által benyújtott alkotmánymódosító javaslatot Lex Orbánnak lehet nevezni, mivel visszamenőleges hatállyal is legfeljebb 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát, így Orbán Viktor sem lehetne többi kormányfő. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, ha visszamenőleg lehet alkotmányozni, akkor bármit meg lehet tenni. A Fidesz frakció vezetője károsnak nevezte, hogy a kormány visszahelyezné az egyetemeket az állami függésbe, és hogy módosítás érinteni a migráció kérdéseit is. Több mint 100 drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna hajnalban, bár a légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, mindkét oldalon voltak becsapódások. Ukrán oldalon egy ember meghalt, többen megsebesültek. Ipari és infrastruktúrális létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Oroszországban Szizrany városát érte a legnagyobb támadás. A Rosznyevgy helyi olajfeldolgozójában tűz ütött ki. Meggyújtotta matracát egy női rab a Gyorskocsi utcai börtönben. A tűz oltását a börtönőrök kezdték el, majd a helyszínre érkező fővárosi tűzoltók fejezték be. A matracot felgyújtó fogvatartott mellett a büntetés végrehajtás 6 munkatársát füstmérgezés gyanúja miatt kivizsgálják. Az érintett körletszinten elhelyezett rabokat átmenetileg máshol helyezték el. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a közmédiában. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is.
2: Időjárás.
4: Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Napközben 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. A szél sokfelé megerősödik. Hajnalban 11-17, holnap napközben 23-28 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Manna délután.
1: Nagy üdv mindenkinek, már is indítom a Manna délután, még a mai délután, meg a holnap is jön a hosszú hétvége. Úgyhogy faljuk mindjárt, ha jó zenékkel az időt. István Daniel vagyok, és már is az óra sztárjainak passzolom át a mikrofont. Reid Halton és James Blunt 3-3 slágere érkezik. Aztán majd autózunk. Itt lesz majd például a Rascal Flatts, Celine Dion, Roxette ide passzoló sláger, az újabbak közül pedig Ed Sheeran, majd a Drive-val érkezik. Az óra végén, vagy a délután végén pedig majd időutazunk 2006 és 16 terítéken, az akkor is slágerista vezetőkkel jön majd Tatjana Fergie, de itt lesz Rúzsa Magdi és Norah Jones is. Úgyhogy izgalmas délután elében nézzünk, induljunk is el. Már is Pinkel. Jó szórakozás nekünk!
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant, I won't call on you at all.
1: Itt a 98.6 Manna FM életörömzenéke, mindjárt az óra sztárjaival. Reed Elton éppen néhány napja ünnepelte a születésnapját, május 10-én volt 36 éves. Ő érkezik majd három dallal, többek között az Olvigáttal. Közben egyébként ragyogó napsütésre, fantasztikus időre lehet készülni a következő napokban már. Tulajdonképpen pünköst hétfőre elérhetjük akár a 30 fok közeli értékeket is, ragyogó napsütés jövő hét péntekig, de az ottani időjárási kép még bizonytalan, talán akkor lesz majd csapadék. Igen, pünköst hosszú hétvégénk lesz, úgyhogy erre érdemes felkészülni. Egyébként már jól ismerjük a forgatókönyvet, nem is olyan régiben volt hosszú hétvégénk május 1-én, most két nap lesz szünet, pünkösd vasárnap és hétfőn is zárva tartanak majd a nagyobb bevásárlóközpontok üzletek, de a kicsikben, az éjjel-nappalikban, benzinkutakon és az ügyeletes patikákban meg lehet kapni, amire szükségünk van hirtelen, de érdemesebb azért szerintem felkészülni. Közben az óra sztárjaival muzsikálunk, Ray Dalton érkezik már is három dallal, itt lesz a Do It Again, az All We Got és az In My Bones. Hát ő egy amerikai énekes dalszerző, meglehetősen fiatal, hiszen 90-es születésű, 6 évesen viszont már el is kezdett énekelni zenetanára hatására a Seattle-i gyerekkórusban. Mindig is vonzotta a gospel és az R&B világa, ezért az egyetemen is ebben az irányban tanult tovább a képzőművészettel karöltve. Az ismertséget igazán McLemore és Ryan Lewis dalának, a Kent Holdasnak köszönheti 2011-ből, melyet a Saturday Night Live televíziós showban is előadtak. A dal több országban a slágerlisták élére került, első volt például a Billboard Hot 100-ason is, valamint platina lemez is lett. Részszívesen dolgozik együtt egyébként más előadókkal is, mint például Ciara, Jennifer Hudson, T-Pain, Alvaro Soler és Florida. Emellett természetesen egyéni projektjére is vannak. Szóló karrierében újabb átütő sikert 2020-ban megjelent lemeze az In My Bones hozott, majd azt is hozom harmadikként a címadó dallal. Többen úgy emlegették, mint egy új soul-pop himnuszt, hisz Dalton zeneiségében visszanyúlik a régi spirituálékhoz és a gospel gyökereihez. A számhoz Malik Montana készített egy remixet is egyébként. Sokféle zenei műfajban alkot, többek között pop, soul, R&B és elektronikus zenei stílusokban. Egyediségét erőteljes és egyben érzelmes ének hangja adja. Stílusával a szerethető sztárok kategóriájába tartozik. Zenét hallgatva összekapcsolódhatunk a lelkünkkel és felszabadíthatjuk a belsőnket, olvasható a Pianity oldalán. Ray egyébként gyakran posztol arról, milyen sokat jelent számára, hogy érzi az emberek szeretetét és támogatását személye és zenéje irányában egyaránt. Hálát érez, amikor a fellépésein a rajongók vele együtt éneklik a dalait. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint például a Good Times, Hard Times, a Don't Make Me Miss You, a Do It Again, az In My Bones, vagy az egyik legújabb száma, az All We Got. Az énekes a legjobb zenei videó és az évalbuma kategóriában Grammy jelölést is kapott különben. Úgyhogy annak ellenére, hogy 90 születésű, már is rengeteg mindent ért el. Saját bevallása szerint korán tudta, hogy merre tart. A középiskolában minden végzős diáknak kellett írnia egy rövid kis üzenetet. Az enyémben megköszöntem a családomnak, és ezzel zártam. Találkozunk a VMA-n, emlékszik vissza mosolyogva. Néhány évvel később valóban ott voltam kezemben a trófeával, már a Seattle zenész ezekből kettőt is kapott, és globális karriert épített fel. A számai már több arany és platina lemezzel gazdagították, és ahogy mondtam, volt Billboard number one dala, két Grammy jelölés szerzett, és több mint 6 millió havi Spotify hallgatója van. Szóval ő ugrik be hozzánk már is három dallal. Jön a legújabb dala, Just Wanna Be Happy, azt hiszem az In My Bones, és a végére az All We Got, Ray Dalton hármasában, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, bőven benne vagyunk már a csütörtök délutánban. Elmúlt két óra is, de SMS számunkat még nem mondtam, bár szerintem már sokan tudják, azért vegyük át. 0677 1986 Viberes is, hogyha valakinek van közlekedési információja, mert például autóban hallgatja a kedvenc rádióját, küldje el nekem az információt, aztán továbbadhassam a többieknek. Közben egyébként megyünk tovább az óra sztárjaival, már is jön James Blunt, énekes zenész, és kevesen tudják róla, dalszerző is. Gyermekkorában több hangszeren tanult játszani, azonban egyetemi tanulmányai után családi hátterének köszönhetően a katonai pályát választotta. A brit hadseregnél szolgált 2002-ig, ahol egészen a századosi rangig jutott. Röviddel leszerelés előtt kezdte építeni zenei karrierjét. Első albuma 2004-ben jelent meg Back to Bedlam címmel. A lemezen található Your Beautiful című számával vált világszerte ismerté. A dal többek között két brit zenei és két Ivor Novello díjat nyert, valamint 5 Grammy jelölést is kapott. Második szólóalbumát All the Lost Souls címmel 2007 őszén adta ki, amely már a megjelenés első hetében aranylemez lett. Az album első kislemeze az 1973-2007 októberében a földkereség első helyezett dala lett, maga mögé utasítva ezzel a You Are Beautiful-t, amely csak a második helyre jutott a United World Charton. James Blunt 2002-ben hagyta ott a katonaságot, hogy elkezdje építeni zenei karrierjét, ekkor változtatta meg nevét Blountról Bluntra, és hamarosan az EMI-hoz szerződött, mint énekes dalszerző. Hamar felkeltette az egykori Four Non Blondes énekesnőjének Linda Perrynek a figyelmét, aki az utóbbi években sikeres producerként és dalszerzőként többek között Christina Aguilera-val, Pinkkel és Courtney Love-val dolgozott együtt. Perry az EMI londoni székhelyén tett 2003-as látogatása alkalmával hallgatta meg Blunt demo felvételeit, és a gyenge technikai minőség ellenére maguk a dalok és az énekes egyéni orgánuma elnyerték a tetszését. Nem sokkal később, 2003 márciusában Blunt az austini South by Southwest zenei fesztiválon a Crown Plaza Hotelben lépett fel, és a körülbelül 25 fős szakmai közönség soraiban ott volt Perry is. A fellépés után azonnal leszerződtette újonnan alakult lemezcégéhez, az amerikai székhelyük Custard Recordshoz. A bemutatkozó Back to Bedlam című album utolsó No Bravery című számának Perry a producere, valamint gitáron is közreműködik a dalban. James már 2008, 2014 és 2018-ban is járt Magyarországon. Idén lett volna a negyedik koncertje Pap László Budapest sportarénában, hát nyilvánvalóan a jelenlegi helyzetre való tekintettel ez elmaradt. A brit dalszerző előadó, akinek új albuma a Once Upon a Mind tavaly októberben jelent meg, 2020 április 1-én lépett volna fel nálunk. A koncertsorozat február 14-én Birminghamben indult, és április 7-én a londoni Royal Albert Hallban zárult volna. Ezt kevesen tudják egyébként róla, hogy a kezdeti időszakban a zenész eBay függő volt, imádott böngészni és eladni az oldalon. A turné finanszírozásához is eladta nagyon sok tulajdon, de feltette húgát Emilyt is az eBay-re. A tesó végül nem haragudott meg rá, hiszen ennek a nem mindennapi húzásnak köszönhetően talált rá kedvesére. Na hát ez a különös csodafigura énekel nálunk már is hármat. Elsőként jön a Heart to Heart, aztán majd a Bonfire Heart, a végre pedig a Halfway, James Blunt hármasában az életöröm zenék között, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 6-8 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik 5 egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben és tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári Budapest esti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.
0: Élet, öröm, zene.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok mindenkinek. Jön a hétvége, hosszú hétvége, remélhetőleg sokunknál majd pihenéssel telik. Egyébként mindjárt jó kis vezetős dalok érkeznek, leginkább autósak. Hogyha azt veszük, itt lesz majd a Life is a Highway, az I Drove All Night, a Joyride, a Car Wash Drive és a Backstreet Driver. Előadókat most nem mondok, hatan érkeznek majd, ezt majd átveszük a következő órában. Induljunk el, az a tuti, Zara Larson érkezik elsőként.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Ha a saját kollagén termelésünket fogjuk megprovokálni a bőrünkbe, az lesz a legtermészetesebb, hiszen visszakapjuk az úgymond régi formánkat, és nem lesznek idegen vonások, vagy nem lesz természetellenes a végeredmény, úgyhogy az esztétikai orvostudomány egyik legfontosabb részét a kollagén indukciós kezelések alkotják. A kálciumhidroxiapatit az egyik legerősebb kollagéninduktor, amit tudunk a bőrbe injektálni. Ezek a kis zselés mikrogömbök fogják stimulálni a bőrünket a kollagén termelésre.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
4: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapart Fest, Rátkeve, Des, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sziszi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
5: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
2: Reklám hangzott el. Tovább melegszik az idő, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, mondta a miniszterelnök. Gyújtogatás volt egy női börtönben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Közép és hosszú távon képzelhető el az adók átalakítása, mondta a kérdésekre válaszolva a miniszterelnök Bécsben, miután tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Magyar Péter a külön adókkal kapcsolatban elmondta, új költségvetést fognak elfogadni, ezután lehet beszélni az adók átalakításáról is. Hozzátette, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, ám a támogatásokért cserébe elvárják a magasabb hozzáadott értéket és a kutatásfejlesztési beruházásokat. A Fidesz frakció vezetője szerint a Tisza párt képviselői által benyújtott alkotmánymódosító javaslat visszamenőleges hatállyal is legfeljebb 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát, így Orbán Viktor sem lehetne többé kormányfő. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, ha visszamenőleg lehet alkotmányozni, akkor bármit meg lehet tenni. A Fidesz frakció vezetője károsnak nevezte, hogy a kormány visszahelyezni az egyetemeket az állami függésbe, és hogy a módosítás érinteni a migrációt. Kérdését is. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terrorveszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. Meggyújtotta matracát egy női rab a Gyorskocsi utcai börtönben. A tűz oltását a börtönőrök kezdték el, majd a helyszínre érkező fővárosi tűzoltók fejezték be. A matracot felgyújtó fogvatartott mellett a büntetés végrehajtás 6 munkatársát füstmérgezés gyanúja miatt kivizsgálják. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a közmédiában. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is.
0: Időjárás.
2: Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Napközben 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Hajnalban 11-17, holnap napközben 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
6: Már is indul az újabb óra, elő mindenkinek, az én nevem István Dániel. Jó, hogy együtt vagyunk, remélhetőleg együtt is leszünk az egész délután, együtt töltjük el. Minden óra más, ez hozza az igazi változatosság kulcsát. Most autózunk, természetesen zeneileg. Az életöröm zenék közül majd itt lesz a Life is a Highway, jön az I Drove All Night és a Joyride. Első körben a Rascal Flatts, Celine Dion, illetőleg a Roxette szórakoztat minket, de majd beugrik témába vágóan Christina Aguilera és Ed Sheeran is. Mindjárt mondom a részleteket. Egyelőre indulunk Zara Larsonnal. Az ő dala Container.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Mindjárt autózunk, 6 autós muzsika érkezik majd az életörömzenék közül, és ha már autó, akkor közben ajánlatom SMS és Viber számunkat is, lehet ráírni, kellene is, hogy segítsük a többieket, 0677098-at. Ide várom az üzeneteket. Na de akkor kocsira fel, már is jön a Life is a Highway, az I Drove All Night és a Joyride, de összesen 6 dallal készülök egyébként. Az első muzsika a Rascal Flatts-től érkezik, hát kicsi kívül ez volt egyébként a legnagyobb slágerük, tulajdonképpen a Verdákban is hallattuk, talán az új generációnak akkor vált ismerté a három tagú amerikai country együttes dala. Ők egyébként 2000-ben alakultak az Ohio állambeli Columbusban, az eddig megjelent összes albumuk platina lemez lett. A Life is a Highway-en kívül különben nagyot ment még a What Hurts the Most, amely 2005 és 6 között valamennyi, nem csak country slágerlistán vezető pozícióban volt. Az együttes aztán 2020-ban jelentette be, hogy feloszlik búcsú turnéja után. Hát, hogy mennyire lehet ezeket a bejelentéseket komolyan venni, az egy másik kérdés. Annyian bejelentették már a feloszlásukat, ott volt például a Blue együttes, aztán a mai napig koncerteznek élőben. De reméljük, hogy van még Rascal Flatts. Celine Dion abszolút újra munkába állt, hát ő elég komoly korszakon van túl, nagyon komoly betegség gyötörte. Kétszer is lemondta a budapesti fellépését, de az akkori turnéját is, különben, hogy magára fókuszálni és gyógyulgasson. Aztán amikor pozitív felhangot kapott az állapot, azt tulajdonképpen az volt, amikor a párizsi olimpián nagyon gyönyörűen énekelt egy Edith Piaf dalt, és akkor már úgy lehetett sejteni, hogy valószínűleg jól van. Akkor még egy picit visszavonult, hiszen nem volt 100%-os az állapota, de egyébként nemrégiben bejelentette, hogy újabb turnéra indul, és új dallal is jelentkezett, úgyhogy remélhetőleg most már jól van. Ez a bizonyos betegség, egy izom betegség tulajdonképpen, ami egyébként a hangját is megtámadta, de úgy tűnik, hogy felépült. Az I Drove All Night érkezik majd tőle, és aztán majd a Roxette zárja ebben a körben az autózást. Az egyik legnagyobb sikerük érkezik, a Joyride. Ők egyébként nagyjából a 80-as években aratták a nagy sikereiket, egy svéd popzenei duó, a szóban forgott csapat, Mari Fredriksson és Per Gessle alakította a formációt. Tehát Mariról egyébként lehetett tudni már úgy a 2000-es évek elején, hogy igen komoly betegséggel küzd, néhány éve aztán el is ragadta ezt tőlünk, agytumorról van szó, elég sokszor egyébként megküzdött vele, de végül sajnos a betegség győzött. És aztán tavaly fellépett nálunk a Roxette együttes egy új énekesnővel. Per Gessle elmondta, hogy semmiféleképpen sem szeretné Mari Fredrikssont pótolni, minden koncerten meg is emlékeznek rá, de természetesen az élet nem áll meg, és a rajongók is szinte követelik, hogy a Roxette-et láthassák élőben, úgyhogy itt voltak Budapesten is, elképesztően énekel az új énekesnő Lena egyébként, úgyhogy nagyon jó duót alakít a csapattal. Hát a Roxette egyébként úgy érte el a nemzetközi sikereit, hogy a legenda szerint Svédországban nyaralt egy amerikai diák, aki annyira megszerette a Look című dalt, hogy vett egy lemezt, és azt eljutatta az egyik amerikai rádió DJ-hez, aki hát veszíteni való alapon feltette a korongot, és annyira megszerették a hallgatók, hogy aztán követelték a kívánság műsorokban, és aztán így került be a zenei körforgásba a Roxette együttes. Mindjárt jön tőlük a Joyride, egyelőre a Rascal Flatts-szel indulunk, és a Life is a Highway-el. Itt a 98.6 Manna FM-en.

a 98.6 Manna FM életörömzenékkel autózunk egyébként. Ha ti is, akkor várom a közlekedési információkat a 0-77-98-at-ra. Közben egyébként már hangolódunk a hosszú hétvégére. Még a holnapi nap, aztán lehet pihenni. Szombat, vasárnap, hétfő, majd háromnapos ünnep lesz. Hát vasárnap is, hétfőn munkaszüneti nap is lesz, úgyhogy a klasszikus értelemben vett üzletek nem lesznek nyitva. Érdemes a bevásárlást úgy intézni, hogy mindenből jusson, de azért csak két napról van szó, és ráadásul a kisebb üzletek, benzinkutak majd a segítségünkre lesznek. Pünkösd lesz ugyanis a keresztény egyház egyik legnagyobb ünnepe. Hát nagy szerencsénk van, esőre egyáltalán nem kell számítani, ragyogó napsütés lesz, és innentől fogva egy-egy fokkal mindig emelkedik majd a hőmérséklet. Így egyébként jövő hét kedden már akár 30 fok is lehet. Közben autózunk, ahogy ígértem, a Car Wash érkezik, aztán majd a Drive és a Backstreet Driver. Hamarosan Christina Aguilera érkezik elsőként, és ugye a Cápa Mese vetétdala. Hát mire erre már felkérték, rengeteg mindent elért Christina Aguilera. Ő ugye Justin Timberlake-kel és Britney Spears-el egy idézőjeles alomból származott, a Mickey Mouse klubból. Britney érte el előbb a sikereit, és aztán utána Christina Aguilera-t is gyorsan piacra dobták. Például a Ginny a Badőllel, ott még egyáltalán nem lehetett tudni, hogy ő egy eléggé komoly hanggal rendelkező énekesnő, leginkább Britney ellenlábasaként inkább ilyen mormolást hajtott végre. Aztán utána megismertük, hogy igen komoly magasságai vannak, és aztán majd ez, már ezzel is hódított, és hát azóta már túlnőtt bőven Britney Spears-en. Most egyébként jobb bőrben van, mint valaha. Állítólag ő is a Hollywoodban oly sokak által alkalmazott csodaszert fogyasztja, ami elveszi az étvágyát, de hát őt igazolja egyébként, tényleg bomba formában van. Aztán majd érkezik hozzánk Ed Sheeran, az F1 albumról énekli majd el a Drive-ot, ez az egyik legújabb dala. Meglepő műfaji fordulatot vett keleti behatású dalai után. A Drive pop-rock szám elkészítésében egyébként a slágergyáros Blake Sletkin és a pop legenda John Mayer is segítkezett. Mayer egyébként a gitáron is besegít ezen a himnuszosan szóló újdonságon, amin a Foo Fighters dobosa Dave Grohl adja az ütemet, Pino Palladino a basszusért felelős, Remy Jaffe a billentyűkért, még Sletkinnel a kiegészítő hangszereken már igazán hangzatos lesz a résztvevő zenészek névsora. Sheeran egyébként korábban elmondta, hogy miután néhány jelenet sort megtekintett az F1-ből, a Rekka filmhez méltó módon hihetetlenül gyorsan összejött Mayer és Sletkin segítségével, szinte kiömlött belőlük. A filmek az egyik kedvenc hobbim, és valószínűleg az egyetlen dolog a sporton kívül, amilyen repesek az örömtől, a részese lehetek, nem csak a rendezőkről, a színészekről, vagy ilyesmi szól számomra. A valódi izgalmat az jelenti, hogy szereplő lehetek a filmek elkészítésének kalandjában, egészítette ki mondandóját Ed, akinek várva várt Play című stúdióalbuma szeptemberben érkezik majd a rajongók legnagyobb örömére. És aztán a végén itt lesz a keresztény kortárs zene egyik legrégebbi és legsikeresebb motorosa, ő lesz majd Kevin Michael McKean, ismertebb nevén Toby Mac, a Grammy-díjas művész, producer és zeneszerző, zeneszámainak kizárólag erkölcsös keresztény témái vannak, ezen kívül nyíltan felvállalja hitét Jézus Krisztusban, több hírességgel is együtt dolgozott már, ilyen például az All City, akiket mi is ismerünk, 2018-ban jelent meg az eddigi legsikeresebb albuma, a The Elements. Tobinak több mint 20 önálló dala van a Billboard keresztény összesítésben, ezek közül az egyik legnépszerűbb a Backstreet Driver. Érkezik majd harmadikként, de egyelőre a Car Wash-sal indulunk. Itt a 98 pontat van FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, jó időnk lesz, úgyhogy abszolút lehet rövid nadrágosra, kis szoknyásra tervezni majd a hétvégét, ha valaki kimozdul majd otthonról, hiba lenne egyébként otthon maradni. Már is egyébként Guy Sebastian érkezik nálunk, és a Tonight Again. Az ő karrierje egyébként 2003-ban indult, amikor megnyerte az Australian Idol című tehetségkutató műsor első évadát, azóta pedig már 8 stúdióalbuma megjelent, mindjárt jön az egyik nagy slágere. We can do tonight again.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozása

0: sorozatból maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserboász tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbo Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A Budakeszi Vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni, természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigát az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellérthegyi Csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellérthegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.
1: Élet, öröm, zene. Ez

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Időutazásunk ma még nem volt, pedig azt nagyon bírjuk, szerintem a hallgatók is. Ez annyit tesz, hogy két évben kötünk, majd ki onnét érkeznek az akkori slágerista vezetők, némi információval megtámogatva. Most a két kiszemelt év 2006 és 16, így kerül majd éterbe Fergie és az egyik önálló sláger a Big Girls Don't Cry, de jön majd hozzánk Ruzsa Magdi is, az óra pedig a Giant Rocks-szal indul.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: Sodrásban. A Római Filmakadémián pallérozott Gál István 1960-ban készült első nagyjátékfilmjére korszakos alkotásként tekinthetünk. Ez volt az első egyértelműen szerzői magyar film, ahol nem a forgatókönyv irodalmiságának a megjelenítése, hanem a rendező és az operatőr egyéni látásmódja határozta meg a történet elmesélését. A Sodrásban korszakosságát erősíti, hogy két jelentős, hasonló témájú konkurensnek mondható film, Szabó István Álmodozásokkora és Jancsó Miklós Oldás és Kötés filmjei mellett tudott jelentős sikert elérni. A hat fiú és két lány tiszaparti vakációját elmesélő filmben egy szerencsétlen baleset következtében a fiatalok többsége élete első mélyválságát éli át. Társuk elvesztése okán mindenki saját helyzetét elemezve rákényszerül újra definiálni a többiekhez és a társadalomhoz fűződő viszonyát. A film igen markáns korlenyomat. A népből származó értelmiségi ifjúság társadalmi felelősségvállalásának fontosságáról beszél. A Sodrásban témaválasztása és elbeszélésmódja letagadhatatlan párhuzamot mutat Antonioni a Kaland című filmjével, de míg az olasz mester végig semlegesen viszonyul szereplőihez, addig Gál első filmesként hol idealistán, hol túl moralizálva szólaltatja meg szereplőit. Sára Sándor kameráján keresztül a táj szimbolikus szerepet kapva hangulatot fest, feszültséget teremt, igazodik a történet menetéhez, miközben a fiatalok megformálóiként olyan színészek remekelnek, mint Drahota Andrea, Mór Marian, Kozák András vagy Szersény Gyula. A film megérdemelten kapott megosztott fődíjat a Karlovy Vary Filmfesztiválon.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandora Pi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandora Pi Designer Outletben.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
6: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
7: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
6: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
8: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
9: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
10: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
2: Reklám hangzott el.
11: tovább melegszik az idő. A kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, mondta a miniszterelnök. Szlovénia meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
12: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Közép és hosszú távon képzelhető el az adók átalakítása, mondta a kérdésekre válaszolva a miniszterelnök Bécsben, miután tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Magyar Péter a külön adókkal kapcsolatban elmondta, új költségvetést fognak elfogadni, ezután lehet beszélni az adók átalakításáról is. Hozzátette, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, ám a támogatásokért cserébe elvárják a magasabb hozzáadott értéket és a kutatásfejlesztési beruházásokat. A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza párt képviselői által benyújtott alkotmánymódosító javaslat visszamenőleges hatállyal is legfeljebb 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát, így Orbán Viktor sem lehetne többé kormányfő. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, ha visszamenőleg lehet alkotmányozni, akkor bármit meg lehet tenni. A Fidesz frakcióvezetője károsnak nevezte, hogy a kormány visszahelyezni az egyetemeket az állami függésbe, és hogy a módosítás érinteni a migráció kérdését is. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terrorveszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. Meggyújtotta matracát egy női rab a Gyorskocsi utcai börtönben. A tűzoltását a börtönőrök kezdték el, majd a helyszínre érkező fővárosi tűzoltók fejezték be. A matracot felgyújtó fogvatartott mellett a büntetés végrehajtás 6 munkatársát füstmérgezés gyanúja miatt kivizsgálják. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendülések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a közmédiában. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az asszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is.
12: Időjárás.
11: Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, pénteken napközben 23-28 fok várható.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: Manna délután.
0: Már indul is az újabb óra. Hello mindenkinek, aki most csatlakozott hozzánk, aki pedig maradt, jól tette, hiszen már is 2006 és 16 terítéken időutazós óránk van. 2 évbe kötünk ki majd az időgépben, hogy aztán hozzam onnét az aktuális slágerista vezetőket. Corinne Berry Ray érekezik majd, és a Put Your Record On nagy sláger volt 2006-ban, de itt lesz majd velünk Tatjana is, a későbbi évből pedig a Portugal The Man, illetőleg majd Rúzsa Magdi egy-egy dala. Egyelőre a Giant Rocks-szel indulunk, ez a Somebody Like You.

Ez a 98.6 Manna FM életörömzenékre bomba időnk lesz, nagyon jó kártyákat húztunk a hosszú hétvégére, ragyogó napsütés. A mai idő sem rossz, ugye ezzel a 25 fokkal, de ez még fokozódik majd. Vasárnapra már ilyen 30 fok közeli értékekre is számíthatunk, úgyhogy igazából már kopogtat a nyár, de hát mikor, hanem most már május 21-e van. Mi most egyébként 2006-ba megyünk vissza már is, onnét érkezik három dal, aztán majd 16 is terítéken, hiszen indul az időutazás, közben pedig mivel már elmúlt 4 óra, nagyon sokan hallgatnak minket autóban, úgyhogy ha lenne közlekedési információ, hogy azt várom, Viber is be van kapcsolva, de SMS is jöhet, 0677098-at. Ez mindkét fórumra a számunk. Korimbérire érkezik elsőként, aztán majd Fergie és Tatjana, de hogy mi minden történt 2006-ban, hát március 30-án elindult az űrbe az első brazil űrhajós. Áprilisban időközi választásokon először szavazhattak és indulhattak a választásokon a kuvaiti nők, elég sokat vártak 2006-ig. Ez év augusztusában volt a tragikus augusztus 20-i tűzijáték, onnantól fogva teljesen megreformálták az időjárás jelentést, és azóta is már előfordult, hogy lemondták viharra hivatkozva a tűzijátékot, nehogy megismétlődjön a tragédia. És aztán három nappal később szökött meg fogvatartójától Natasha Kampusch, leginkább arról ismert, hogy 10 éves korábban fogvatartója elrabolta, és pincében 8 évig fogva is tartotta. 2006. augusztus 23-án szökött meg a fogságból. Elrabolja aznap még öngyilkos lett, és nem sokkal később álnéven rendőri biztosítás mellett temették el. Megrázó sztori volt, anyukája, apukája már rég lemondott a kislányról, amikor aztán végül is előkerült, és ezt az egész sztorit egyébként könyv és film is megörökítette. Ha valaki szereti a fajsúlyosabb történeteket, akkor szerintem a hosszú hétvégére remek program lett, de nem egy könnyű, könnyen fogyasztható sztori. Hát maga az eredeti sem az. Corin Bailey Rae érkezik elsőként, brit énekes, dalszerző, producer és gitáros, Leedsből jön hozzánk. Hát debütáló albuma 2006-ban jelent meg, erről érkezik mindjárt a legnagyobb slágere a Put Your Records On. Corin lett a negyedik nő a brit zenetörténetben, akinek az első albuma Number One pozícióba jutott, egy évvel később 3 Grammy-díjra és 3 Brit Awards-ra jelölték, a Mobo-díjból 2-t meg is nyert. Aztán 2008-ban megkapta a Grammy-t az év albuma kategóriában, hiszen együtt dolgozott Herbie Hancockkal a River the Johnny Ledders albumon. Elég sokat elért énekes nőről van szó. Fergie is büszkélkedhető, ugye egy lánycsapatból indult, aztán felkarolta a Black Eyed Peas, 2006-ra pedig már kiki tekintett a csapatból, a Big Girls Don't Cry érkezik az önálló slágere. Eredeti neve egyébként Stacy Ann Ferguson, ebből ered a Fergie, amerikai énekesnő, divattervező, modell és színésznő is volt. A 90-es években szerepelt egy amerikai televíziós gyereksorozatban, a Kids Incorporated-ben, és aztán tagja volt a Bite Orchid nevű lánybandának, akikkel többször felléptek a Great Pretenders című televíziós műsorban. 2003-tól lett a Black Eyed Peas hip-hop együttes énekesnője, 2006-ban jelent meg szeptemberben a Duchess albuma, amiről hozom a húzó kislemezt, ez lesz a Big Girls Don't Cry pillanatokon belül. Mind-mind 2006-ból érkeznek hozzánk, és aztán felcsatlakozik mindjárt 2016-on, épp már egy hazai sláger is érkezik, Ruzsa Magdival, majd az lesz a Tejút, de egyelőre az említett dalok, indulunk a Put Your Records On-nal az életöröm zenék közül, itt a 98.6 Manna FM.

Itt a 98.6 Manner FM életöröm zenékkel jön a hosszú hétvége. Mindenki készüljön fel rá, gyógyszerekkel is, egy-két fájdalomcsillapítóval ilyenkor érdemes, hiszen csak az ügyeletes patikák lesznek majd nyitva vasárnap és hétfőn. Ugyanez jellemző a nagyboltok nyitva tartására is. Érdemes utána nézni, hogy a környékünkön hogy áll majd össze a pünköst. Közben egyébként 2006-ot 16 váltja, már is ott folytatódik tovább az időutazás. Igazán sikeresek voltunk. Akkor február 29-én a 88. Oscar gálán Nemes Jeles László Saul fia című filmje nyert el a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat. Május 14-én a Jamal által képviselt Ukrajna nyerte meg a 64. Euróvíziót. Stockholmban második lett Ausztrália, minket Freddy képviselt a Pioneerral, ő a 19. helyen végzett a fesztivál 26 fős döntőjében. Már is a jó kis 2016-os hangulatot az Empire of the Sun kapja, jön a High and Low, az egyik legsikeresebb naluk. Hát ők egyébként többször jártak különben Magyarországon is, elképesztő színpadi show jellemzi őket, nagyon komoly kosztümökben lépnek színpadra. Ez így volt egyébként a Szigeten is. A Walking on a Dream volt a legnagyobb slágerük, az volt az album címe, és erről egyébként a We Are the People, a Standing on a Shore című slágereket kis túlzással a világ összes rádiója játszotta. Nem csoda, hogy 2009-ben a BBC már a jövőt meghatározó együttesek és előadók közé sorolta őket. Ezen a 10-es franglistán akkor Lady Gaga és a Laru is szerepelt. Hát mind a hárman egyébként beváltották a BBC jóslatát. Aztán majd Ruzsa Magdi érkezik hozzánk, aki ugye elég nagy állami elismerésben részesült, nem is olyan régiben, fiatalkor ellenére megkapta a Kossuth díjat, meg is illetődött Magdi, aki egyébként igen komoly üzletasszonyjá is vált, ezt is lehet róla tudni, erről is olvastam cikket, és nagyon jól menedzseli az életét, legalábbis kívülről, igen, remélem belülről is. Nagyon nagy sikereket ért el a Megasztár óta, három gyönyörű gyerek anyukája, elég komoly üzleti vállalkozássá vált a Ruzsa Magdi brand, rengeteg sláger tudott a magáénak, úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy ő az egyik olyan tehetségkutatós, aki a legnagyobb sikerre tudta váltani azt a lehetőséget, amit kapott a műsortól, ugye a Megasztárról beszélünk, pedig aztán tényleg az Esélytelenek legnagyobb nyugalmával bandukolt be annak idején a TV2 stúdiójába, egy kórházban dolgozott, közel nem volt nagyon a professzionális zenéhez, mondta, hogy a maradék pénzéből egy pár cipőt vett, hogy meg tudjon valahogy jelenni, aztán jól emlékszem, mégis lekapta azt, és mezítlábált a zsűri elé, aztán elképesztő sikereket ért el, mindjárt jön tőle a tejút, és aztán a végére majd Nora Jones érkezik hozzánk New Yorkból, Brooklynból, ő indiai származású, többszörös Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő, apukája is nagyon híres, más műfajban nyomult, de igazán nagy kultikus előadó Ravi Shankar. Jones karrierje egyébként 2002-ben a debütáló albumával, a Come Away With Me-vel vette kezdetét, amely egy kortárs poplemez, soul, folk és country elemekkel színesítve. Az album világszerte több mint 20 millió példányban fogyott el, és 5 Grammy-díjat nyert. Nora például elnyerte a Grammy-díja a legjobb új előadónak járó díjat is. Az albumról egyébként számos dal szerepelt különböző sorozatokban, filmekben, a mai napig visszahallatjuk azokat. De egyébként 2016-ra is maradt a siker rakétából. Már is onnét a Carry On-nal érkezik hozzánk, de egyelőre az Empire of the Sun féle High and Low-val indulunk. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük!
2: Reklám hangzott el.
1: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
4: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja Világ Budapest. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkertek is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten, vagy akár egy régi arborétum ösvényei. A háromnapos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz nulladik, valamint mínusz első nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródi János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i nulladik napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovic és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródi Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Kónsz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő névsorban ott lesz többek között Azaria, Betonhofi, Jude Law, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról.
1: Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, István Dániel búcsúzik. Holnap már a hétvége, a hosszú hétvége jegyében találkozunk. Én kettőtől várok majd mindenkit nagy-nagy szeretettel, de addig is érdemes maradni, hiszen jönnek a jobbnál jobb műsorok, és az életöröm zenék is. Jó szórakozást hozzájuk!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Tovább melegszik az idő. Szlovénia meghosszabbította határellenőrzést a horvát és a magyar határon. Leszakadt egy lift a román közlekedési minisztérium épületében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett V4 találkozón. Magyar Péter tegnap már Varsóban is beszélt arról, hogy a visegrádi négyek miniszterelnökei a tervek szerint bő egy hónap múlva Budapesten találkoznak. Ha a másik három résztvevő egyetért a felvetéssel, a találkozóra várják az osztrák kancellárt is, mondta a kormányfő. Magyar Péter a további együttműködő partnerek között említette Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait. Nem támogatja a Tisza párt által benyújtott alapítvány módosításokat a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint a javaslatok a szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotással és a felsőoktatásból való forráskivonással nem építik, hanem gyengítik az országot. Hangsúlyozta, hogy elutasítják a korábbi bevándorlás politika feladását, a miniszterelnöki megbízatás korlátozásának visszamenőleges alkalmazását pedig Európában példátlan, jogszabálytalanságot teremtő lépésnek tartják. A dunántúli azbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terrorveszéllyel indokolta a döntést. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének négy jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Leszakadt egy lift a román közlekedési minisztérium épületében. A felvonóban tartózkodó 7 dolgozó közül 5-en megsérültek, egyikük sincs életveszélyes állapotban. A lift a 3. emeletről az alaksorig zuhant. A berendezést a karbantartásért felelős cég tegnap újította fel. A többi között kicserélték a felvonó kábeleket. A baleset okait szakértők vizsgálják. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, pénteken napközben 23-28 fok várható.
4: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: My new song, Fill My Cup, is so many different things to me. It's a joy.
2: My Cup című dalom nagyon sok mindent jelent. Nekem egy örömbomba, egy nagy buli, egy ima is egyébként, de őszintén szólva leginkább egy emlékeztetés az imádság fontosságára. Nagyon könnyen mondjuk, hogy Istenem, ments meg ebből a helyzetből, vagy kérlek, biztosítsd nekem ezt és ezt a dolgot, és néha nagyon könnyen mondjuk azt, hogy ó, Uram, használj fel engem ebben a helyzetben, hogy megváltoztassam a világot, használj, amikor belépek egy kávézóba, hogy az emberek érezzék a Szentlélek békéjét az életemen. És én ezt szeretem úgy látni, mintha lenne egy teli poharam, egy mentális poharam, amiből kijövnik a sok jó dolog, de mindig muszáj imádkozni, mielőtt kiöntjük a poharunkat másokra. Én mindig így imádkozom, mielőtt elkezdek beszélni másoknak Istenről. Uram, használj, hogy megváltoztassam a világot, használj, hogy megváltoztassam az otthonomat, a családomat, a következő nemzedéket. Tudom, hogy Jézus feláldozta az egész életét azért, hogy megtapasztalhassuk a mennyországot. Töltsd meg a poharamat, hogy soha nem felejtsem el hinni, hogy Isten őrült dolgokat művel rajtam keresztül. És ezután az ima után megyek, és hagyom, hogy Isten használjon.
1: Fill my cup is a reminder to never stop believing for God to do crazy things through me. I hope you guys

vezessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy 8-ra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek,

0: Balázsa. Hogyan tanul egy gép? A mesterséges intelligencia nem születik okosnak. Meg kell tanítani. Ezt hívjuk gépi tanulásnak. Képzelj el egy kisgyereket, aki addig néz képeket macskákról, amíg rá nem jön, mitől macska a macska. Pont így tanul az AI is. Több ezer, sőt millió példából. Ha hibázik, javítjuk. Újra próbálja, és idővel egyre pontosabb lesz. Vannak AI-k, amiket felügyelve tanítunk. Például megmondjuk, mi a jó válasz. És vannak, amik maguktól keresnek összefüggéseket. A különbség csak az, hogy még nekünk évek kellenek, a gép pár óra alatt végignézhet több millió képet. De egy dolog közös. Mindkettő tanulás. Próbálkozás, hiba, fejlődés. Csak az egyiknél az iskola a felhőben van.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is David Leonard, and this is the story behind my song, Keep the Light. I heard a sermon recently where the pastor was speaking on light and dark.
2: Nemrég hallottam egy prédikációt, ahol a lelkész a világosságról és a sötétségről beszélt. Számtalan tanítást hallottam már milliószor, de aznap olyat mondott, amit még sosem hallottam. Azt mondta, hogy a sötétség csak olyan sebességgel tud

0: Morzsa.
1: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Hány alkalommal kell ismételni egyébként a tökéletes eredményért?
2: Nyilván ez páciens függő, bőrállag függő, bőrminőség függő. Az ideális eredményt majdnem, hogy azt mondom, hogy 6-7 után látjuk, hiszen lesz egy azonnali hatása a kezelésnek, de a kollagén indukciós terápiáknak van egy kis ideje, ameddig a bőrben kifejti ezt a provokáló hatását. Sokszor javasoljuk, amikor már egy picit jobban megereszkedett a bőr, hogy esetleg egy ismétlést 6-7 múlva érdemes, hiszen ezzel a két kezeléssel nagy általánosságban elmondható, hogy akár 2 évig is szép eredményeket tudunk fenntartani.
1: Kiknek ajánlod a kalcium-hidroxiapatit tartalmú kollagén stimuláláson alapuló beavatkozásokat?
2: Korcsoporttól függően, illetve bőrminőségtől függően azt gondolom, hogy a 40-es évei után már az embernek arra oda kell figyelni, hogy minél inkább a kollagén mennyiséget tudjuk provokálni, tehát a 35-40-45-ös korosztálya nagyon ideális. Nyilván 60 év felett, illetve későbbiekben, amikor már akkora a szövettöblet, akkor nem biztos, hogy a kollagén indukciós kezeléseknek annyira látványos végeredménye lesz.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
3: Cross GPS.
4: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
5: Tovább melegszik az idő. Szlovénia meghosszabbította határellenőrzést a horvát és a magyar határon. Leszakadt egy lift a román közlekedési minisztérium épületében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett V4 találkozón. Magyar Péter tegnap már Varsóban is beszélt arról, hogy a visegrádi négyek miniszterelnökei a tervek szerint bő egy hónap múlva Budapesten találkoznak. Ha a másik 3 résztvevő egyetért a felvetéssel, a találkozóra várják az osztrák kancellárt is, mondta a kormányfő. Magyar Péter a további együttműködő partnerek között említette Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait. Nem támogatja a Tisza párt által benyújtott alapítvány módosításokat a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint a javaslatok a szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotással és a felsőoktatásból való forráskivonással nem építik, hanem gyengítik az országot. Hangsúlyozta, hogy elutasítják a korábbi bevándorlás politika feladását, a miniszterelnöki megbízatáskor korlátozásának visszamenőleges alkalmazását pedig Európában példátlan, jogszabálytalanságot teremtő lépésnek tartják. A dunántúli azbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terrorveszéllyel indokolta a döntést. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Leszakadt egy lift a román közlekedési minisztérium épületében. A felvonóban tartózkodó 7 dolgozó közül 5-en megsérültek, egyikük sincs életveszélyes állapotban. A lift a 3. emeletről az alaksorig zuhant, a berendezést a karbantartásért felelős cég tegnap újította fel. A többi között kicserélték a felvonó kábeleket. A baleset okait szakértők vizsgálják.
0: Időjárás.
5: Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, pénteken napközben 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét, és megint elhagyjuk a főváros, de megint csak így telefonon keresztül a kutya mindenit. Nem vagyunk ott személyesen, pedig milyen jó lenne ott nézelődni, ami a következő témánk, és következő vendégünk, aki ezt az egészet létrehozta. A vonal másik végén Kaposvárról József Tibor, az Analogia Record Shop tulajdonosa talán. Ugye tulajdonos vagy, ezt mondhatom, Tibor?
2: Igen, tulajdonos vagyok, igen.
1: No, és annak örülünk együtt, így veletek remélem, ugye nemrégiben az analóg fotózásról volt szó, találtam egy veszprémi boltot, ahol analóg fotókat dolgoznak ki, itt pedig az analóg zenéjé, minden erről szól, és ahogy a Facebook oldalt nézegettem, egy picit a szónak a nemesebbik értelme, mintha visszamentünk volna az időben, hiszen dekkek a polcon, analóg lejátszók, hanglemezek, no... Mennyire erős az analóg kultúra Kaposváron? Ezek szerint igen, hogyha elbír egy ilyen fizikai boltot, nem?
2: Kezdjük ott, hogy Kaposvári Baklerit Klub vezetőjeként 10 éve már szervezem a kaposvári hanglemezbőrzéket.
1: Aha.
2: És hát tulajdonképpen 2017 májusa volt az az időpont, amikor egyszer csak így egy városi rendezvény keretein belül megbeszéltem a szervezőkkel, mi lenne, ha csinálnánk egy lemezbőrzét. Akkor még Kaposváron nem volt ilyen.
1: Igen.
2: Hát talán még a régi időben lehetett ilyen, de ugye azt én nem tudom. És hát tulajdonképpen az eltelt 10 évnek a hozadéka az, hogy kialakult egy vásárlói réteg itt Kaposváron. Egy olyan állandó réteg, akik mindig megjelentek így a bőrzéken, és mindig ez bővült ez a kör, már korosztálytól függetlenül, főleg most így a napokban is hozzám ilyen 16-18 éves hölgyek, fiatal emberek is be szoktak nézni.
1: Na, erről majd beszélgetünk hát, azért, igen.
2: Mindenképpen. És tulajdonképpen, hát én úgy látom, hogy fellendülőben van, legalábbis itt Kaposváron biztosan.
1: Kaposvár is környékén, tehát azt hozzámondhatjuk azért, nem?
2: Így van, mondhatjuk.
1: Na, azért mondtam, hogy beszéljünk arról, hogy fiatalok, hiszen ez mennyire jó dolog, hogy ugye fiatal hölgyek és fiatal emberek is bemennek, ugye. Valami úgy látszik, hogy megállni látszik a világban, nem lesz ez egy ilyen általános dolog már, de szerintem ez a kultúra, ez jön vissza, nem? Beszélgettél a fiatalok, hogy mi az, ami vonza őket? Teszem azt egy vinil lemezhez, egy CD lemezhez, egy CD is van, vagy csak vinil lemez?
2: CD-k is vannak.
1: Aha, az is meg kifutott formátum. Hát már az is megszűnő formátum. Már az is egy kifutott formátum.
2: Kifutott formátum, sőt a gramofon lemezről nem is beszélve van, az is van.
1: Az is van, az is van. Szóval mit mondanak a fiatalok, hogy mi az, amiért ez nekik tetszik?
2: Hú, így mélységében talán annyira nem kérdeztem meg, de talán leginkább így a visszajelzések azt mutatják, hogy tetszik nekik a borító, amivel még így a Facebookon vagy egyéb ilyen közösségi oldalon kirakják magukat, fényképezkednek, és milyen jó néz ki. Sőt, volt egy nyugdíjas korú úriember is, aki azt mondta, hogy neki azért kell egy Pink Floyd demez, mert hogy ő ki akarja tenni a könyvesponcra, és nem is akarja hallgatni. Tehát ilyen változat is van. És hát bizony az ilyen 16-18 éveseknek vagy szülői, vagy valamilyen rokoni kapcsolat révén van lemezjátszójuk, és hát így tudják hallgatni, de vannak olyanok, akik egy kis táska lemezjátszóval bejöttek ide, és anyukával megérkezett a fiatal hölgy, 16 éves féle, és azt mondja, hogy hát nem nagyon hallgatja, hogy nem-e venném ezt be, nem-e vásárolnám meg, és mondtam, hogy biztos, hogy jól meggondolták ezt. És kérdeztem, hogy milyen lemezeket hallgat. Hát odaadták a kezembe azt a, hát körülbelül 20 darab lemezt, amit hallgatni szokott, vagy illetve szerették volna, hogy hallgasson, és megláttam, hogy mi van közte, és hát mondtam, megértem. Ugyanis persze nem akarok én semmilyen zenei irányzatot megbántani, de nyilván olyan volt, ami hát nem az ő világa, és hát és ezért is mondtam, hogy biztos, és nem vettem meg, és azt mondtam, hogy vigyék vissza, én inkább abban segítek, hogy ha jönnek ide hozzám a boltba, akkor inkább ajánlok valami zenét, ami neki tetszik, és akkor vagy beszerzem akár, hiszen az is lehet, és akkor inkább tehát próbálja ki, milyen jó szól, mennyire élőként szól, nem az a digitális felhőben levő kicsit ilyen steril zene, van egy kis apró alapzaj, hát ugye lemeztől függően nyilván, tehát ennek megvan egy kis kultúrája.
1: Persze.
2: Ugye, tehát, hogy nem nagyon van már az embereknek sajnos szabad ideje, változott igazi szabad ideje, amikor esténként mondjuk a tévénézés, vagy egy sorozat helyett mondjuk lemezt hallgatnak, mert egy kicsit kényelmetlenebb, hogy ugye 20 perc után meg kell fordítani a lemezt, de én úgy gondolom, hogy egy, mit tudom én, egy bor, vagy egy bármilyen ital mellett, vagy egy vacsora mellett, egy jó társaságban, ez baromi jó szórakozás.
1: Na, remek végszó az első szegmensnek, igen, igen, erről van szó. Beszélgetünk még erről, beszélgetünk arról a borítóról, a tartalomról, beszélgetünk arról, hogy valaki csak kitenni a lemezt. A vendégem, illetve a vonal másikén József Tibor, az Analógia Rekordshop Kaposvár tulajdonosa, aki úgy látszik, és most már ezt mindannyian tudjuk, az analóg technika, hát nagykövete Kaposváron, vele folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után mondjuk, kedves hallgatók, talán pont olyan zenéket tett be az a zenei szerkesztőm, amilyenek vinni le, vagy hát közkeletű nevén Bakréten is megtalálhatók, akár Kaposváron az Analógia Record Shopban. Azt mondtad, hogy bemennek a fiatalok, és hogy örülnek, hogy van valami kézzelfogható, hiszen legyünk őszinték azért, Tibor, azért egy lemezborítót azt megterveztek, annak van egy hangulata. Uram, bocsánat, hogy még a szöveg is benne van. Ha kinyitod, ha dupla lemezről volt szó, akkor belül is volt valami. De lehet, hogy ez hiányzik az embereknek, nem, hogy valami, ami a zenéhez köt és hangulatot ad, ezt is tudja az analóg technika, nem? Tehát emiatt is szeretetik annyira az emberek.
2: Így van. Hogyha egy tudományos kutatást végeznénk azzal kapcsolatban, hogy mi alapján válasszák ki a zenét, akkor szerintem nagy részben a vizuális vonzalom az, ami a legérdekesebb lehet. Tehát, hogy nagyon jó egy borító, és ráadásul az a lemez jó állapotban van, tehát nincs meggyűrődve, nincs elkopva, stb. Benne van egy nylon tokban, vagy esetleg cellofános bontatlan. Ez egy annyira vonzó tud lenni, mondjuk egy azzal szemben, ami egy üdött, kopott, régi, stb. Tehát, hogy a kinézetét illetően. Ez egy nagyon meghatározó tud lenni, így, meg ugye tényleg annak idején azokat a klasszikus lemezeket, akár a Pink Floydnak a Dark Side of the Moon albumát, vagy említhetnék bármelyik másikat, annyira klasszikus a külseje, hogy ez beégett már így a retinánkba, úgymond, és a fiataloknak is azért ez hál' Istennek ez így átadódik, tehát én úgy gondolom, hogy aki amilyen családból érkezett így a fiatalságot tekintve, szerintem nagyon meghatározó.
1: Igen,
2: tud lenni.
1: És érthető az, hogy ugye mondtad, hogy valaki szeretett volna venni egy Pink Floyd lemez, csak hogy kitegye, hogy már a legnagyobb, a négy betűből álló svéd áruház lánc majd is árul, hogy keret, fali keret kimondottan nagy lemez borító részére. Tehát, hogy tett ki a falra, igen. Létezik egy ilyen dolog, képzeld el. Hát majd rákeresel, és akkor lehet egy-kettőt veszem. Egy laikus kérdésem, ugye egy régi lemez az ugyanolyan jó tud szólni, mint teszem azt egy mostanság kiadott vinilen lévő felvétel, de ez utóbbi ugye azért már 10.000 forint körül vannak, tehát azért pörögnek az árak rendesen. Egy régi lemez, hogyha jó tűvel hallgatták le, akkor az ugyanolyan jó tud lenni, ugye?
2: Igen. Ha jó állapotban tartották, esetleg tisztították időnként, mert ugye hát a por az akaratlanul bele ül az aljába, és van ugye lemeztisztító készülékeink is, kettőfajta egyébként, egy ultrahangos és egy vákumos, tehát azt is meg tudjuk csinálni. Tehát, hogyha egy jó karbantatott, mondjuk 60-as években nyomott akár Jimi Hendrix vagy Beatles lemez, hiszen azok, ami új nyomát, tehát hogy mondjam, tehát az első nyomatok, amit Angliában nyomtak például, azoknak felbecsülhetetlen, tehát nagyon magas értéke van, 30 000-től fölfele a határa csillagoség, és azok, amikor azokat elkészítették, azok 100%-ban analóg technikával készült, hiszen akkor még nem volt digitális. Viszont most az újonnan nyomott lemezeknek az a hátránya, hogy nem tudni azt, hogy pontosan az a forrás, amiről rákerül az adat, úgymond vagy a hanganyag, az most a digitálisból vagy analógból származott. Hát nyilván azért tehát egy olyan rendszeren, egy olyan hangrendszeren, ami nagyon jó, ezt visszaadja, azt lehet, meg lehet állapítani, de én úgy gondolom, hogy egy 20 éves korosztálynál nem feltétlenül ez a domináló, ugye, hát arról nem is beszélve, hogy a hifi eszközök sem egy olcsó dolgok, főleg az újonnan vásároltak. Én úgy gondolom, hogy én úgy annak a híve vagyok, hogy a régi is, és az új is. Mert pont beszélgettem egy barátommal, aki azt mondta, hogy hát, hogy próbál szerezni nekem lemezeket, és hogy hát, hogyha régit akarok, első nyomásút, az lehet, hogy drágább lesz, mint a mostani új.
1: Ez így van. Én elég gyakran látogatom Budapesten a lemezbőrzét, gondolom egyszer-kétszer te is voltál, gondolom. Előfordultál.
2: Az LT-nek, hogy a Nürburgrájában van az a hatalmas, nagy, nemzetközi szintű, az egy fantasztikus, tehát, hogy nagyon-nagyon jó esemény is. Hát egy nap nem is elég szerintem arra.
1: Na, szerintem hát minden hifi rajongónak el kell jönni, hogy milyen hifi élet van még Kaposvár, illetve, hogy ha jól látom, akkor kazetták is vannak ott a polcon, erről is beszélgetünk a folytatásban. József Tiborral, aki gondolt egyet, lépett kettőt, és létrehozta az Analógia Record Shopot Kaposváron, ami igazából egy ilyen közösségi tér is, de hogy én jól gondolom, arra majd hamarosan választ kapunk. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a vége.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést József Tiborral, aki éppen Kaposváron a nyitás előtt, és mondta, hogy siessünk a beszélgetésen, mert amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, akkor hamarosan 2 óra lesz, és azt mondta, hogy ott vannattól már a vevők. Ez jó hír, hogy mennek a vevők. Hogy van a nyitvatartás? Itt nincs minden hét, minden nap nyitva a héten, ugye? Tehát a hét bizonyos napjai van 2-től 6-ig a bolt.
2: Szerda, csütörtök, pénteken vagyunk nyitva egyelőre. Uh-huh. Korábban volt egy ilyen kísérlet, hogy a szombati napokat is beletettük, de valószínűleg ez visszaállításra kerül. Ugye igazából ennek az akadálya a nyitvatartásnak egyedül az, hogy nekem van egy főfoglalkozásom, hiszen ezt mellékállásban csinálom, és aha, hát ugye össze kell egyeztetni, illetve kell egy olyan kollégát keresnem, aki beugrós, szintén volt ilyen is, meg van is, csak ő sem ér rá mindig, szóval nekem ezt így össze kell valahogy szerveznem, hogy minden jó legyen.
1: Mindenki. Aki beugrós és ért is hozzá, legyünk őszinték
2: azért. Na, ő is egy nagy nevezes.
1: Na így van, ez fontos. Mi a civil szakmát, ha nem titok?
2: Egyetemi tanársegéd vagyok a Pécsi Tudományegyetemen.
1: Aha. És igazából ez a lemezbolt, ez, hogy mondjam, ha minden jól megy, akkor ez valaminek a kezdete, hogy előbb-utóbb, ugye nyilván erre felépül egy webshop, de nem is az a lényeg, hanem az analóg találkozás, hogy előbb-utóbb ez úgy kinője magát, hogy akkor ebből élj, van egy ilyen fajta terved?
2: Igen, gyerekkori álmom volt ez a lemezboltozás, mindig is. Hát konkrétan az, hogy csak ezt csináljam, hát ez egy nagyon jó dolog lenne, bár nagyon szeretem a főfoglalkozásomat is, és jelenleg is tanulok, képzel magamat, tehát én azt nem szeretném otthagyni, illetve feladni. Persze vannak olyan dolgok, amikor az ember elgondolkodik, hogy jaj, de jó lenne, ha csak egy dologra kellene koncentrálni. Tehát,
1: ismerős.
2: Igen. Én úgy ezt úgy tudom kiváltani majd, hogyha találok egy nagyon jó kollégát, akkor ővel ezt megbeszéljük szerintem, hogy mindenképpen jól működjön.
1: Ez egy ház aljában lévő volt, hogy látom, egy ilyen átjáróban van, ha minden igaz, nem voltam még ott, csak a Facebookon jött velem szemben, és egy kicsit ilyen közösségi tér, és honnan sikerül a lemezeket beszerezni? Szóval azért itt akkor hirdetni kell, járni kell az országot, vagy keresgélni, mert ugye, ha előbb-utóbb bejönnek, akkor elviszik, hát csak fel kell tölteni azt a készletet.
2: Igen, hát ugye először is indult ez az egész az én saját készletemben, aminek most is a nagy része a saját, tehát a saját gyűjtemény, az évek alatt összegyűjtöttem. A beszerzés az pedig akár külföldről, vagy pedig egy füles kapcsán, vagy valamelyik közösségi oldalon hirdetve látok egy nagyobb tételt, vagy akár darabonként, de ezeket általában használtan szerzem be, de vannak olyan nagy kereskedők, akiktől beszerzem ezeket a hanglemezeket természetesen, mert ugye hát sokszor van ilyen, hogy ajándékban viszik, és akkor mindaz a lényeg, hogy cellofános úgy legyen, tehát azt muszáj megvenni.
1: Az ritkítja, meg látom azért, ugye,

0: rockzenéket, és ott tulajdonképpen így az a készlet nekem ki is hagyott. Tehát most jelenleg a csapdám szerintem nincs is.
1: Nem tudom, van-e bólapiac például Kaposváron vagy környékén, de például a budapesti bólapiacok tele vannak kazettával. Nem tudom, hogy de folyamatosan tele vannak kazettával. Milyen gyakran jársz Pesten? Akár lemezbőrze miatt, vagy akár ilyen beszerző út miatt?
0: Jelen pillanatban most nem nagyon. Ugye van egy kis 3 éves fiunk.
1: Zenehallgató kis gyerek.
0: Reméljük. Igen, én bízom benne, hogy ő lesz majd itt az utód, itt a lemezboltba. És hát ugye nem mindig van idő, meg ugye hát a másodállásként. Tehát most jelen pillanatban úgy vagyok, hogy még annyira nem, de amikor felszabadul a nyári szabad, tehát szabadság rám, elérem azt a nyárat, ugye, de, na, jó, hogy jól megmondtam, szóval, hogy július közepétől, ugye lesz nekem, mint oktatónak egy viszonylag hosszabb szabadságom, akkor szerintem lehetőségem lesz körbejárni az országot, így megnézni ezeket a bolhapiacokat.
1: Rengeteg bakrit fekszik el. Minden evő a bolt? Tehát teszem azt, bemegyek mondjuk a dédanyám, hogy ő zárai vámosit kér, az is van, vagy azt nem tartasz, vagy igazából csak a kurrensebb cuccoknak van ott hely?
0: Zárai vámosi is van. Van mindenféle magyar zene, és sokan megkeresnek idősebb korosztályból, hogy van nekik otthon ilyen lemez, már így kezdi, 30-40 is, hogy elhozhatnál. Hát mondom, nagyon kedves, nagyon köszönöm, de az a baj, hogy nem is bajként mondom inkább, hanem, hogy például egy lemezből, egy fajtából akár 5 darab is van jelenleg, de most, hogyha még az illető idehozza, akkor ez így igencsak megsokszorozódik, és azt szoktam ilyenkor mindig mondani, hogyha van valami számomra érdekes, akkor beszélhetünk róla.
1: Ennyi.
0: Tehát ugye ez nem a így van, mert ugye abban az időszakban a nyugatról érkező zenét nehezen tudták beszerezni, és ugye nyilván a helyi viszonyoknak megfelelően kiadott lemezek, azok ugye elérhetőek voltak, és azok háztartások nagy részében meg is vannak, tehát ugye azt mondja, nem is keresték.
1: Na innen folytatjuk, kedves hallgatók, még egyet beszélgetünk József Tiborral, aki lelkes gazdája, és hát az analóg technikának szerelmes és lelkes gazdája az Analógia Rekordsoknak Kaposváron. Pontosan hol is van ez, ezt hamarosan megbeszéljük, most azon a zene, és folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a tegnap ült helyén.
1: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Remek zenék után, mint kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést József Tiborral, az Analogia Record Shop Kaposvár tulajdonosával. No, ott tartottam, hogy egy zárvámos itt behozok. Képzeld el, én dolgozom a Budapest Retro Élmény Központban, és tartok retrototót, és van egy ilyen kérdés, hogy hány példány jelent meg összesen a házas pár lemezeiből. Mit tippelsz, hány lemezt adtak ők el összesen? Csak mondj egy számot.
3: Összesen?
2: Igen, tehát nem az, hogy hány...
3: Milliót.
2: 5 millió példányban jelentek meg összesen.
3: Akkor,
2: tehát ezért van minden ház. 5 millió, na, bezártuk az Ári Vámosi témát. Ez egy közösségi tér is, tehát készülsz egyéb programokra. Ugye ez egyfajta ilyen szubkultúrát hoz össze, egy nagyon kellemes, kedves szubkultúrát, hogy lesz itt valami, akár péntekenként, vagy ha majd szombatonként valami program, amit megenged a hely.
3: Igen, felvetődött már régen, ugye már a lemezbőrzéktől kezdődően, mert azt is úgy szoktam szervezni, hogy volt egy-egy esemény, és mindig egy élőzenés fellépőt oda szerveztem. Aha. Hogy egy kicsit színesebbé tegyem, ne csak becsomagolva kapjuk a zenét, hanem élőbe is. És akkor ezt a szokást, ezt a kultúrát, ezt szeretném itt is hát kibontakoztatni, hogy péntekenként mondjuk ilyen 5-6-7-8 óra magasságában, ilyen, hát nyilván a bolt adottságának megfelelően ilyen 2-3 tagú kis zenekarok, akusztikus formációk, akár jazz, akár blues, vagy bármilyen műfajba, és még DJ-knek is lehetőséget biztosítsa, tehát úgy, hogy mindenféle zenei stílus itt jelen legyen, tehát nem fogunk itt semmit se kizárni, pont amiatt, mert az a célunk, hogy ugye egy ilyen inter, hát nem is tudom, hogy mondjam, multikulturális hely legyen, ahol mindenki megtalálja a számítását, és hát nagyon izgulunk, például az első eseményük az május 29-én lesz majd, egy jó barátom, DJ srác, nevét is tudom mondani, hogyha, és az ő testvére fog egyébként fellépni, Mester Bandi és Soft Motel néven.
2: De vinillemezekről tolja, vagy MPL vinillemezekről tolja szigorúan majd?
3: Megmondom őszintén, nem tudom, de én bízom benne, hogy igen. Szerintem ők ilyen vegyes felvágó, tehát lesz ez is az is.
2: Aha. Hát fiában megegyezhetünk, hogy ez, amit itt létrehoztál, ugye, ez egy kicsit ilyen megvalósult szerelem, nem? Hogy ezekkel foglalkozni. Tehát igazából ezt te nem érzed nagyobb munkának, hanem én azt mondom, egyfajta, van benne egy picike küldetésudat is, vagy nem is kicsi, de van benned, nem? Hogy azért ez mutassuk meg, hogy ez ne tűnjön már ez a technológia, és ennek te vagy ott akkor Kaposvár az egyik élő példája. Azt mondtad, hogy a gyűjteményed van kint, de nem adtál, nem tették ki mindent a pultba, remélem. Van egy-két féltve őrzött lemezed azért.
3: Természetesen van otthon. Érdekes ennek az egésznek a feltett kérdés, hiszen úgy indult az egész, hogy nem féltem el otthon.
2: Aha.
3: És a feleségemnek azt mondtam, hogy én nekem kéne bérelnem egy kis pici irodát, teljesen mindegy, hogy csak hogy a lemezeimet elvigyem. És akkor úgy indult az egész, hogy na, mi lenne, hogyha ezt megint talán, csak úgy kíváncsiság volt, tehát így indult a lemezbolt ötlete.
2: És akkor ugye expanzióban volt a cég, ezt mondhatjuk, hiszen kisebből nagyobb lettél. Ez amúgy a belvárosban van ez a bolt? Hol van a bolt? Nyugodtan mondja címet.
3: Ez a Fő utca 21 szám alatt található. Egyébként egy korábban itt egy nagyon híres, autentikus porcelángyárnak volt a termékei, amit itt árultak, és hát több évtizeden keresztül, és ezt a helyet sikerült megpályázni, megnyerni, nagy örömömre. Hatalmas egy üvegportál van, tehát
2: belátható, és
3: ugye zenei szempontból is. Igen, tehát fény is van, zene is látható lesz, nem csak hallható, ugye kívülről. És hát tettem ki ide a kirakatban ilyen érdekesek tárgyakat is, mint például a gramofon, meg régi rádió, meg szalagos magnó, meg egyebek. Ugye a mostani korosztályok az 5-10 évesektől akár a 20-30 évesekig is lássanak ilyet, hiszen ők nem hiszem, hogy nagyon láttak, talán attól fölfele ez még úgy talán reális is, hogy láttak ilyeneket.
2: Hát, kedves hallgatók, ha Kaposváron jártok, és szeretitek a jó zenét is kézbe fognak, hogy érdemes megnézni, ha meg még péntek is van Nogdacu, ahogy a német mondja, akkor lesz, hogy beleszaladtok egy programba. Órákat lehetne még erről az egészről beszélgetni, most ennyit ott ránk, illetve rád, kedves Tibor, József Tiborral beszélgettem, aki Kaposváron álmodott egyet, és megvalósította az Analogia Record Shopot, amit azt hiszem érdemes, hogyha úgy jársz felkeresni. Köszönöm szépen, mit kell kívánni, hogy nagyon-nagyon sok zenebarátot, sok fiatalt szívbe ebbe a technikába, és reméljük, hogy valami tartós dolog lesz ebből. Köszönöm szépen, Tibor!
3: Köszönöm szépen!
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tovább melegszik az idő, nyílt levélben kérik a nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását. Újra lezárják esténként az autósok elől a pesti alsórakpartot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A női alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. A dunántúli azbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 g-os kiszerelésű dénes natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne használják. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térséget. Biztonságát. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth Díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek ki. Emellett vázatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A kiállítás korábban a Vatikánban, majd Székesfehérváron és Székelyudvarhelyen is bemutatkozott. A tárlat ingyenesen látogatható. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti pesti alsórakpartot. Kedtől hétköznap esténként fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, pénteken napközben 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét. Egy olyan hölgy ura a stúdióban, akivel szemben az önismeret szó, azt hallottam, hogy nem azt a klasszikus értelmet takarja, hogy a te életed tulajdonképpen folyamatos újrakezdésekből áll. Így alakult ki, mire önismerettel kezdtél el foglalkozni. Mikor megkérdeztem Erdélyi Nicolettet, először lennékéztem, azt mondta, Nicolettet szoktam meg, hogy hol azt majd elmondja, Nicolettet, hogy mi az ő titulus, azt mondta, hogy könyvszerző. Ilyet még nem hallottam azért, hogy valaki azt mondja magán könyvszerző. Író, azt igen, könyvszerzőt most adtam először.
2: Hát nem tartom magam írónak, mert azt érdemes tudni, hogy a könyveimben volt segítségem. Aha. Szóval én nagyon szeretek podcasteket készíteni, meg beszélni, viszont éveken keresztül ez nagy álmom volt, hogy legyen könyvem. Úgy azt éreztem, hogy van miről mesélnem, de a könyvmappa, a számítógépem, azt talán az mindig csak ott árválkodott. Rengetegszer csináltam azt, hogy elutaztam külföldre, hogy akkor neki lendülök, és akkor könyvet írok, de nem találtam annyira érdekesnek az írásomat. Aha. És akkor egyszer megismerkedtem valakivel, aki viszont abban segít szakértőket, hogy könyveket tudjanak kiadni, hogyha mondjuk nem nincs abban olyan nagy tehetségük, hogy írjanak. És akkor így ismertem meg Bencét, és akkor az ő segítségével, a Bookspot segítségével születtek a könyvek, úgyhogy írónak nem merném nevezni magam.
1: De És akkor ezek a könyvek, ezek mind az önismeret témájuk, témaköré csoportosulnak, ugye?
2: Inkább tudatosság.
1: Ez az. Tehát mi a baj velünk úgy akkor emberekkel általában, hogy ez a kornak a jellemzője, hogy nem vagyunk tudatosak, csak úgy élünk. Ez rám is jellemző, ha a feleségem itt ülne, megerősítene, hogy éppen most beszélgetünk ilyenekről, hogy nem éltük, éljük tudatosan az életünket, hanem picikét így sodródunk. Mm. Ez baj, vagy nem baj, vagy jó, hogyha odafigyelünk? Mit mond a könyvszerző erre?
2: Szerintem olyan értelemben nem baj, hogy igazából az egész világ ezt csinálja. Uh-huh. Szóval ez egy ilyen mintázat. Szóval a legtöbben úgy nőttünk fel, hogy azt láttuk a szüleinktől, hogy egy ilyen robotpilótában, autópilótában élik az életüket, és akkor gyakorlatilag csak megtörténik velük az élet. Nincsen benne egy tudatosság, és akkor sokan megkérdezik azt, hogy oké, de hogyan lehet akkor tudatosan élni. És egyébként nagyon egyszerű igazából. Az őseink azok azt csinálták, úgymond követték az energiát, követték a belső tudásukat, meg bíztak is magukban, nem is volt más választásuk, mert nem tudtak volna túlélni. Mi meg sokkal inkább hagyatkozunk a külvilágra, a környezetre, az ő visszajelzésékre, szinte fontosabb az, mint a saját magunk megérzése, hiszen most nem azt mondom, hogy az ember elmegy egy orvoshoz, vagy van egy betegsége, nem menjen el orvoshoz, nem erre akarok utalni, de azért az, hogy a test mit akar enni, vagy mit szeretne inni, az sokkal jobban tudja, mint egy 180. Insta, nem tudom, szakértő, aki elmondja neked, hogyha majd ezt teszed, akkor ilyen lesz a tested, mert minden test más, és más működik, és mindig más működik neki. Szóval számomra a tudatosság az igazából ezt jelenti, hogy jelen vagy, kérdéseket teszel fel, bízol magadban, és nem egy ilyen robotpilótából éled az életet, hanem mindent megkérdőjelezel, és akkor az élet úgy megváltozik.
1: Neked ez mikor jött el? Mi történt az életed akkor, amikor egy picikét tudatosabban kezdted élni az életet?
2: Hát egyébként 30 éves korom még egyáltalán nem éltem tudatosan az életem.
1: Mit jelent az, életed a fiatal lányok életét?
2: Hát, ha csak azt éltem volna, az szuper klassz lett volna, de sajnos gimi után rengeteg buli volt, ittunk, alkohol, dohányzás, aztán később a 20-as éveimben, amikor Budapestre költöztem, akkor sajnos megismerkedtem a drogokkal is, nem sok droga, de egyel.
1: Épp elég volt,
2: és akkor az elég sokáig elhúzódott, és akkor miután annak az időszaknak vége lett, akkor utána meg az fölváltotta a nagy piálás, és hát azt mondhatom, hogy a 29 éves koromig, amíg ez a baleset majd, amiről fogok nektek mesélni, meg nem történt velem, addig minden nap folyt az alkohol. Uh-huh. És hogy visszanézem a képeimen is, annyira látszik a testemen, meg úgy, hogy megviselt az élet. És akkor történt velem ez a motorbaleset, és akkor ott másnap felébredtem a szobámban, és azt éreztem, hogy egy teljesen másik ember vagyok, mint aki cseréltek volna.
1: Na innen folytatjuk, kedves hallgatók, itt vágunk egyet, illetve hát zenét teszünk be, mert itt elérkeztünk egy fordulóponthoz, ami a te életed is jelentősen megváltoztatta. A vendégem Erdélyi Nicolett könyvszerző, mellettem két könyv, beszélgetünk ezekről is, de visszatérünk oda ahhoz az Origóhoz az ő életébe, amikor egy picikét elkezdett tudatosabban élni és létezni. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, jön, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Erdélyi Nikolett könyvszerző, ezt megbeszéltük, ez az ő titulusa. És ott tartottunk, egy picikét elnéztünk az ő 30-as évek végéig, és utána történt egy sajnálatos eset, hogyha ne adj Isten ez a baleset, vagy adj Isten inkább, nem tudom, nincs ez a baleset, akkor most egy más lány ülne itt? Tehát ez egy olyan formátum dolog volt, ami így teljesen megváltoztatott.
2: Szerintem én nem lennék már életben.
1: Aha, szóval tehát, hogy olyan van a tovább mi... az a buli, az a hedonista élet.
2: Ez az önpusztítás. Aha. Igen.
1: És a kórházba gondolkodtál, és jöttél, hogy itt valami változtatni kell?
2: Igazából nagyon érdekes dolog történt, mert a balesetem napján is budizni voltunk a barátaim a napközben, és akkor este hazamentem, és ez a baleset egyébként késő este történt, nem túl későn, este 9 körül. És aztán másnap reggel, amikor a baleset, megtörtént este a baleset, bevittek a balesetibe, megoperáltak, úgy volt, hogy leamputálják a lábam, de aztán szerencsére ott az megoldódott, és akkor másnap reggel hajnalban arra ébredtem, hogy egyedül vagyok egy 7 ágyas kórteremben, kinyitottam a szemem, először úgy bútolt a rendszer, hogy most mi is történt velem, és akkor láttam, hogy óriási jeges zsákok vannak a lábamon, úgyhogy akkor láttam, hogy megvan a lábam. Uh-huh. Elképesztő fájdalmak között. És akkor úgy elkezdtem tűnődni, hogy úristen, mi történt velem, de úgy szétnéztem, úgy tűnődtem, hogy mi történik velem, hol vagyok, mi is ez az egész. És aztán utána ugye megjött a család reggel, és akkor olyan furán néztem rá, hogy mondom, kik ezek, mit csinálnak itt, de aztán szépen lassan úgy összeállt a kép. És akkor egyből mondtam is az édesanyámnak, hogy én fodrász voltam előtte, fodrászoktató, hogy én már nem megyek vissza suliba tanítani, én már nem leszek fodrász, én ezt nem szeretném csinálni. És akkor anyám mondta, hogy hát mégis hogy gondoltam, hiszen nem értek semmi máshoz, és mondtam, hogy majd az élet hozza. Hm. És ezen így is lett egyébként, mert úgy elkezdtem keresni, utána körülbelül egy éven keresztül otthon kellett lennem, mert egy elég hosszú folyamat volt a felépülés.
1: Ez kényszerből, hiszen akkor föl kell épülnöd, igen.
2: Igen. De hogy te is mondtad egyébként, szóval nézhettem volna úgy ezt az egészet, hogy ez egy óriási csapás volt. Egyébként valamiért már az elejétől ott volt az az info, hogy ez nem egy csapás nekem, hanem ez egy nagy lehetőség.
1: Ezért is boltott meg, hogy ez adj Isten, vagy ne adj Isten, de hogy ezt majd te megmondod. Igen. Akkor. De szerencsére egy szerencsés kimenetelő adj Isten volt akkor.
2: Igen. Akkor... Úgyhogy biztosan nem ez az ember ülne itt, vagy én inkább azt mondom,
1: vagy nem ülne itt.
2: Vagy nem ülne itt.
1: De jó, hogy itt ülsz különben. Főleg azért, mert ugye ebből próbálsz is valamit átadni. Mikor érezted azt, hogy az egy év az folyamatos, akkor hogy bent folyam, de gondolkodással telítelt el, hogy akkor hogyan tovább, ki vagyok én, miért vagyok, mit csináltam eddig, hogyan kéne tovább csinálni, hogy ez a mosoly, ami most rajtad van, ez ne jöjjön le az arcomból.
2: Hát én egy boldogtalan utazó voltam azért 30 éves koromig, és abban az egy évben talán arra jöttem rá leginkább, elkezdtem olyan dolgokat csinálni, amire előtte sosem volt időm. Elkezdtem tanulni, angolt tanulni, addig nem is beszéltem egyébként angolul, csak olaszul. Elkezdtem angolul tanulni, meg úgy kerestem az élet értelmét, és rengeteg, akkoriban is már rengeteg vlog, aha, bejegyzések, mindenféle kontentet el lehetett érni a tudatosság témájában, és ezek mindig szembe jöttek velem, az elengedés témája, rengeteg dolog. És szóval rájöttem arra ebben az egy évben, nagyon felerősödött bennem az, hogy mennyire nagy hatással volt rám például a gyerekkorom, vagy hogy egy áldozatként tekintettem magamra a gyerekkorom miatt, és aztán szépen lassan ebből szerettem volna kihozni magam, és akkor elkezdtem kutatni, keresni, megismertem a akkoriban Palacskó Andrást, aki még elsőként kezdte itt Magyarországon tanítani a Sedona módszert, ez egy amerikai módszer, egy nagyon egyszerű kis verbális eszköztár, ami segít az elengedésben. Illetve visszakapcsolni azt a természetes képességünket, hogy tudunk elengedni.
1: Sok mindent el kellett engedned?
2: Nagyon. Tehát először el kellett engednem azt, akiről gondoltam, hogy ki vagyok. Aha. Meg kellett barátkoznom azzal, hogy nagyon érzékeny vagyok. És rá kellett jönnöm arra, hogy a piálás, a drogozás, ez az a fajta önpusztítás, ez mind abból fakad, hogy nem tudtam mit kezdeni azzal, hogy elképesztően szenzitív és érzékeny voltam gyerekkoromtól kezdve. Tehát a körülöttem lévő emberek. Tehát én előbb megtanultam olvasni a szobát, mint a könyvet. És ez a kezdetektől fogva, ha így most már visszagondolok, akkor ez teljesen egyértelmű, de nem volt körülöttem senki, aki ezt elmondta volna, ezért mindig az volt, hogy az ember ugye rosszá teszi ilyenkor magát, hogy nem tud mit kezdeni. Aha. Ezzel az érzékenységével. Én gyerekkoromtól kezdve bárhová mentünk családlátogatóba, nekem mindig fájt a hasam, nekem mindig állt a fejem, én mindig rosszul voltam. Ez a családban egy ilyen kis vicces monológ, mindig mondja a családom, hogy jaj, Pipinek hívtak gyerekkoromban. A Pipinek mindig fájt valamilyen. Aha. És ma már tudom, hogy azért fájt valami, mert nekik fájt. A felnőtteknek fájt, szenvedtek, boldogtalanok voltak, nem váltak el, pedig el kellett volna, és ezekre mind-mind elképesztően, de mindannyian, tehát ez nem csak rám igaz, a legtöbb ember elképesztően érzékeny. És ezt, ha nem tudja, ha ezt valaki nem mondja el neki, akkor lehet leél úgy egy egész életet, hogy azt hitte, hogy neki fájt a feje, meg ő volt szomorú, meg hozzátartoznak ezek a rossz érzések.
1: Na, innen folytatjuk, akkor már tudjuk, hogy honnan, hová jutott el Nicolette akkor, és nyilván ez indított benned egy írói vénát, hogy ezt közölnöm kell, át kell adnom, hiszen nem mindenkivel kell, hogy ez a baleset megtörténjen, valaki az életében csak lehet, hogy gondol egyet. Majd innen folytatjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember egy picikét megváltozzon akkor, hogyha nincs motorbaleset. Zene, aztán folytatjuk, vendégem Erdély Nicolette, könyvszerző.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Remek zenék után vagyunk, folytatjuk a beszélgetést Edény Nikolettel, aki könyvszerző. Most már ott tartunk, akkor lassan a könyvek, hiszen ezt az egész turbulens egy évet, ami szerintem lelkileg egy ilyen nagyon turbulens lehetett neked, amikor a régi Nikolett elhagyja a régit, és jön az új Nikolett alakul ki. A szülők mit szóltak ez a fajta változás? Ők egy bulista lányt ismertek meg, nem?
3: Hát a szüleim egyébként örültek neki, mert a balesetem előtt voltak olyan esték, amikor így annyira rámült ez a depresszió, hogy mondjuk felhívtam a szüleimet, és akkor apukámat számon kértem, hogy amikor 5 éves voltam, akkor azt ott miért csinálta. Jói, és akkor utólag mesélték csak el, hogy ők eléggé megijedtek, hogy lehet, hogy nekem kellene segítség, hogy én nem tudom feldolgozni ezeket a dolgokat, amik történtek velem gyerekkoromban. És ez utólag a testvérem mesélte el, hogy mondjuk apa felhívta őt, hogy kikérje a tanácsát, hogy mit kellene velem kezdeni, mert szerintük valamiben nagyon benne vagyok. És aztán ott ez így átalakult. A baleset után ez már nem lett úgy releváns, ugye akkor fontosabb lett az egészségem, meg hogy a testem, meg a lábam meggyógyuljon, meg tudjak járni, mert ugye azért ott az első 9 hónapban az sem volt biztos, hogy újra fog tudni ráállni a lábamra. Ugye azt vártuk, hogy annyira összeforjanak a csontok, mert széttört az egész bokaizületem, és hogy egyáltalán majd, ha odáig eljutunk, hogy ráállhatok, akkor ott mi történik.
2: És akkor eljött az a pont, amikor azt érezted, hogy akkor ezt a fajta tapasztalást,

0: anyagunk, ami segít, és nagyon egyszerű eszközök vannak.
1: Tehát
0: ebben
1: az ember
0: is.
1: Fejébe tesz rendet ez a dolog, ez a módszer igazából, minden fejébe dől el, azért ezt valljuk, nem? Vagy nem?
0: Nem. De, azért csak így azon tűnődtem, mert nagyon jó, amit mondasz szerintem, én lehet nem így fogalmaznám meg, de amúgy szerintem ugyanarról beszélünk, hogy a nézőpontunk teremti a valóságunkat. Tehát amit te úgymond gondolsz a világról, a világ olyanná válik körülötted. És pont ez az egyik alapja egyébként az access eszközöknek is, hogy megtanítsa neked, hogy a nézőpontot teremti a valóságot, te teremted az életed, a te kezedben van az irányítás, ez néha félelmetes, néha izgalmas. De az ember rálép erre az útra, akkor igazából szerintem amiatt lehet izgalmas, mert akkor rájön az ember, hogy amúgy bármit meg tud változtatni.
1: Ez valakinek könnyebb út, és valakinek hosszabb út? Vagy rövidebb, hosszabb? Ez nagyon egyénfüggő lehet ez, nem?
0: Szerintem igen. Én kedvelem azokat az embereket, én is ilyen voltam, akik úgy vannak vele, hogy mit feszíthettek, igazából az életem nem ott tart, ahol szeretném, hogy tartson, úgyhogy akkor vágjunk bele. De ez azért kell egy nagy fokú reziliencia, mert azért itt nagyon sok mindent el kell engedni. Tehát, hogy itt hajlandónak kell arra lenni, és sokszor ez a nagy változás, ez az is hozza magával, hogy az egész kapcsolati rendszerünk átalakul, szóval az emberek elmennek, eltűnnek, nem akarnak már velünk barátkozni, mert már nem tudnak minket manipulálni.
1: Neked
0: mert...
1: volt ilyen, akkor eltűntek barátok.
0: Igen.
1: Jó néhány eltűnt.
0: Igen, igen. Aki volt lehet, olyan is, aki eltűnt, aztán az később visszatért.
1: De már ő is megváltozott picit, igen. Hiszen te egy megváltozott Nikolett voltál
0: igen.
1: Akkor.
0: Igen, igen.
1: És volt, aki benne ragadt abban, amiből te kijöttél?
0: Persze, abszolút.
1: Mai napig?
0: Igen, igen. Igen. De ugye ez a legnagyobb félelmünk a másik, hogy ezt hagyjuk, hogy ne akarjuk a másikat magunkkal húzni, ha ő nem akar jönni. Tehát ezt megengedésnek hívják. Tehát, hogy ha megengedőnek kell lenned a többiekkel is, tehát nem erőltethetünk rá senkire semmit. Szóval ebben az egész folyamatban egyszer csak így az volt bennem, hogy erről mindenkinek tudnia kellene. Aha. Mert én nem akartam elhinni a saját változásaimat. Tehát, hogy a mai napig, ha visszagondolok, ha ez nekem sikerült, tehát, hogy ha visszagondolok, hogy hogyan éreztem magam mondjuk 28-29 évesen, amikor hazamentem a munka után, volt egyszer egy ilyen, talán ezt a első könyvembe is leírtam, motoroztam akkoriban, ugye, és megálltam egy kis közértnél, bementem, és a fickó meg se kérdezte, hogy mit kérek, megfordult, és levette az üvegbort a polcról. És az volt az a pont, amikor már úgy láttam, hogy szerintem ez egy probléma, az apukám, hogy alkohol problémái voltak, vannak, a nagyszüleimnek is. Lehet ugyanerre a sorsa fogok jutni, mint ők, pedig ez nem tűnik úgy jónak. És ha csak visszagondolok, hogy olyan borzasztóan depressziós voltam, meg magányos, meg szomorú. És hogy ebből lett ez a mosolygos lány, az számomra döbbenet. És aztán ez volt bennem később, hogy erről miért nem tud mindenki? Hogy nem kell búskamaran élni?
1: És aki ezt a könyvet elolvassa, az mondjuk ez előttem két könyv, hogyan működik az élet valójában, mi az élet, ami élni akar benned. Tehát ezek tanácsok, ez egyfajta rossz a szó, de egyfajta receptkönyv, hogy hogyan kellene élni, hogyan kellene a tudatosságot kifejleszteni magadban?
0: Igen és nem. A könyvben nincsenek tanácsok, meg receptek sem. Inkább csak egy vezetés van benne, tulajdonképpen a kérdéseivel, arra próbálja rávezetni az olvasót, hogy ő felismerje, hogy ő hol van elakadva a saját életében, vagy neki. Rengeteg, van benne egy eszköztár minden egyes fejezetnek a végén. Tulajdonképpen abból jött az ötlet, hogy olvastam egyszer egy amerikai szerzőnek, Parker G. Palmernek a könyvét, az a címe, hogy Let Your Life Speak, hogy hagyd az életednek, hogy beszéljen. Aha. És abban volt a bevezetőben egy mondat, ami nagyon megszólított engem, hogyha hagynád az életednek, hogy beszéljen hozzád, akkor lehet, hogy megmutatná neked, mégis ez volt a lényeg, hogy milyen lehetőségeid vannak az életben. És ez nem arról szól, hogy meg lenne írva a sorsod, hanem arról, hogy az életed már tudja, hogy ki vagy te. Értem. Ő tudja, hogy mik a lehetőségeid. De mi meg akarjuk mondani az életnek, mi kontrollálni akarjuk, mi aztán majd mi jobban tudjuk. És ebben így elakadunk, és ez a könyv pont meginspirált ez a mondat, akkor jött ez az ötlet, hogy mi az az élet, ami élni akar benned? Aha. Benned milyen élet akar élni? Milyen lehetőségeid vannak, ha nem húzod össze magad?
1: Na, innen folytatjuk. Most már aztán nem mondom, hogy teljesen, de kezdjük megismerni Nikolettet, hogy honnan, hová jutott el a sok-sok könyvig. A vendégem Erdély Nikolett könyvszerző, és amit beszélgetünk, még maguk a könyvek, hogy mennyit írtál, és hogy mit kap az, aki ezeket elolvassa. A zene, aztán folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Erdély Nikolett könyvszerzővel. Most már tudjuk, hogy honnan, hová jutott el, de szerintem ez még nem a végállomás. Úton vagy még, tanulsz, te is tanulod a tudatosságot, vagy egyáltalán be lehet ezt egyszer fejezni, hogy én már aztán olyan tudatos vagyok, hogy na.
2: Szerintem nem.
1: Nem? Élet
2: nem.
1: Hosszú?
2: Az embernek vannak ilyen pillanatai ezen az úton szerintem, amikor azt érzi, hogy na most megértette, hogy működik ez a tudatosság meg az élet. Aztán az ember megy tovább, és akkor ezek a pillanatok újra és újra eljönnek, és akkor rájön, hogy igazából már a múltkor sem értett semmit. Uh-huh. De nem egy ilyen rossz értelemben, inkább csak az, hogy mindig van több, mindig van nagyszerűbb, az ember válhat nagyszerűbbé, uh-huh. van mindig más lehetőség, meg hát nyilván az ember változik, mást szeretett 30 évesen, mint 40 évesen, uh-huh. szóval.
1: Éltél Amerikában 3 évet, ugye azt mondják, hogy a magyar egy ilyen pesszimista nép. Te hogy látod ezt, aki voltál ott 3 évet? Talán voltál Olaszországban is.
2: Rómában is laktam.
1: Időt,
2: igen, Mexikóvárosban is.
1: Szerintem, ha valaki nem pesszimista, akkor az olasz, de én csak mint turista sokat járok Olaszországban, látom. De mi magyarok mennyire vagyunk készek ezekre a könyvekre, ezekre a vezetésekre, hogy te mondtad?
2: Én szerintem meg foglak téged lepni.
1: Na.
2: Szerintem ez egy, szerintem nem igaz az, hogy mi magyarok nagyon pesszimisták.
1: Na, kíváncsi, nem?
2: Okay. És elmondom, miből gondolom ezt. Szerintem a magyarok sokkal érzékenyebbek, mint az bárki elismerte volna, és nekünk nem az a problémánk, hogy valami baj lenne velünk, hanem az, hogy túl sok képességünk van.
1: Aha.
2: És ezt azért is gondolom igaznak, mert az a módszer, amit én tanítok, az Access Consciousness, abból is az Access Bars. Szóval ez egy amerikai amerikai cég tulajdonképpen. És mondjuk az én tanfolyamaimon többen vannak, mint bárhol a világon. 400-an egy bárs tanfolyamon. Az utolsó 2 bárs tanfolyamon több mint 400 résztvevő volt. Most volt egy kis online programunk, amiben több mint 3000 résztvevő volt. És ahol a világon nincsenek ennyien. Minden egyes tanfolyamon, mindig mi vezetünk mindenbe. Ha van külföldön egy tanfolyam, ahol van magyar, ott mindig van magyar tolmácsolás a Access tanfolyamokon, és mindig a magyar résztvevők vannak a legtöbben. Elképesztően nyitottak vagyunk, kíváncsiak vagyunk, és szomjazzuk a változást. Van egy ilyen nézőpont, amit kering ebben az országban, hogy itt rosszak a dolgok, de
1: nem feltétlenül, nagy átlag talán, nem feltétlenül, sőt.
2: De azt tudom mondani, hogy lehet, hogy igen, azt látom, hogy az emberek pesszimisták, vagy ha bemész egy kis boltba, akkor ott nem kedvesen szolgálnak ki ezekbe, mindenki belefut ezekbe. De valójában csak azért van, mert ezeknek az embereknek nem igaz az élet, amit élnek. És ha meg lenne nekik mutatva, felragyognának pár hónap alatt. Uh-huh. És én ezt látom a saját részvevőimben, van egy online tagságunk, a brilliáns tagság, és több mint 2000-en vagyunk benne most körülbelül. Ez mindig így változik, jönnek, mennek az emberek. Ez egy ilyen nagyon egyszerű dolog, minden nap készítek egy ilyen kis podcastet, és meghallgatják a részvevők.
1: Ezek is vezetésről szólnak, ezek a podcastek?
2: Ezekről a mindennapi dolgokról, hogy más szemüvegen keresztül nézzünk rájuk.
1: Aha, aha.
2: Amiről azt gondoljuk, hogy egy probléma, az a legtöbbször egy lehetőség.
1: Értem.
2: És én ebbe szeretem így facilitálni az embereket, vagy segíteni őket, hogy elkezdjenek más szemmel nézni az életükre, és a nagyon durva és nagyon gyors változásokon mennek keresztül az emberek. És ugye ezek a könyvek, ezeknek a hanganyagaimnak az eszenciái, minden, ami mindig följegyeztem a kedvenc dolgaimat, amiket így felfedeztem, meg hát a résztvevőknek az elképesztő változásai. Egy csomó minden meg is van osztva ezekbe a könyvekbe.
1: Tehát a 3 könyved, uram, bocsánat, hogyha olyan emberre talál rá, akkor még a könyv is megváltoztathatja minimálisan, vagy akár maximálisan az életét?
2: Maximálisan.
1: Tehát maximálisan is.
2: Ha valaki nyitott ezekre, mert azért azt tudni kell, hogy ez nem mindenkinek való.
1: Aha.
2: Ez azoknak nem való, aki még mindig szeret panaszkodni. Ez azoknak való, akik keresik a lehetőségeket. De egy ponton mindenkinél eljön, mert lehet, hogy nem tudom, megbetegszik, lesz neki, nem tudom, egy autoimmunbetegsége, vagy egy térdműtétje, vagy lehet, hogy éppen elválik, vagy nem veszik fel a munkahelyre, vagy az álom egyetemére, ahol szeretett volna menni. Szóval sokszor az emberek életében eljön egy ilyen pont, és akkor mondják, hogy valami kell, és akkor én szoktam általában velük szembe jönni, de én mindig mondom a saját példámból is, hogy szerintem nem kell ahhoz katasztrófákat teremteni az életünkbe, hogy aztán az ember egy új útra lépjen, hanem az ember csak szimplán kereshet is ezt. Úgyhogy nekem amúgy ez is szokott lenni mindig az üzenetem, a legtöbb előadásomon is, hogy nem kell ám lelpusztítani az életünket, meg tönkretenni ahhoz, hogy új életet kezdhessünk. Egész nyugodtan szabad ám új életet kezdeni, csak úgy. És az első könyvem az pont ezt mutatja be, hogy én nem mertem új életet kezdeni, majd aztán az élet megkínált az új lehetőséggel a baset kapcsán, és utána felrobbant minden.
1: Belelendültünk, Nikolett, mert itt átmentem hallgatóba, mert azt mondta, hogy tök jó, csak az órára nézek. Hát ez az a téma, kedves hallgató, most így érintett, még azt mondd el, hogy akkor hol lehet vele találkozni az interneten, hogy aki kíváncsi rá, vagy még több Nikolettet kíván.
2: Van egy podcastünk a nikolett.com, illetve a weboldalamon a nikolett.com weboldalon egy csomó információ.
1: Márkát csináltál a nevedből, brendet csináltál a nevedből.
2: Igen, igen.
1: Nikolett, ez kell megjegyezni. Sőt, elárulom, hogy a könyvön sem az van, hogy Erdély Nikolett, hanem csak úgy, hogy Nikolett, ő a szerző. Úgyhogy így akkor szerintem megfelelték. Köszönöm szépen. Én azt mondom, hogy szerintem még találkozunk, mert ez egy igen érdekes téma. Főleg az, hogy az hitelesíti, aki kitalálta, és itt ül, és lejött, hogy Pestén, szóval nem kamu, ha szabad ezt mondanom. Tehát, hogy itt tényleg egy életvidám hölgyül, akivel valami történt, és ami történt, annak meg itt vannak a manifestáció, itt vannak előttem. Úgyhogy köszönöm, hogy befáradtál, Nikolettet, akkor keresitek Nikolettet, így az interneten, és higgyétek rá, akkor előbb-utóbb bele fogtok botlani, és szerintem ott fogtok ragadni. Köszönöm szépen, hogy ilyen pozitívan bejöttél hozzám, és nem pozitívan volt el egész végig.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Balázsa.
1: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert, a szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tovább melegszik az idő. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett. Szombaton újra látogatható lesz a karmelita épülete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22 ezer négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth-díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek ki. Emellett vázlatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A kiállítás korábban a Vatikánban, majd Székesfehérváron és Székelyudvarhelyen is bemutatkozott. A tárlat ingyenesen látogatható. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti pesti alsórakpartot. Kettől, hétköznap esténként fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, pénteken napközben 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Remélem sokan éppen főztök, és így hallgatjátok a bőség kosarát. Sziasztok, én Puc Attila vagyok. Még húsvét előtt forgattam a Bosnyák téri és a Lőrinci piacon. Igazából a maszekhentesek világára voltam kíváncsi. Tudjátok, ez az a rész, ahol egy picikét más ízeket is lehet találni. Igaz, egy picikét drágában, de higgyétek el, megéri onnan is beszerezni valamit. No, zene, aztán irány a Bosnyák téri piac, majd egyszer csak átmegyünk a Lőrinc piacra, témánk pedig a maszekhentes sor.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Szóval a zajokból talán már lehet hallani, itt vagyunk a Bosnyák téri piacon, az egyik kedvenc sorom. Ha benézek a pultba, akkor hát itt Szent Márton kátáról van minden. Ma elkezdem mondani, aztán majd ki tetszik javítani, abát vagy abáról szalona, nem tudom ott, hogy hívják. Tepertő, friss, gyönyörű szép sárga csirke, ezt majd megbeszéljük, hogy miért sárga. Kolbász, füstölt hús, teaszalonna. Mennyit változott mostanság a piac, mondjuk, hogy az elmúlt 20 évet nézem. Szeretik az emberek az ilyen házi finomságokat, amit az önpultjában van?
2: Nagyon szeretik, és egyre jobban szeretik. Többen ragaszkodnak a házihoz, mert nem tartanak tőle, hogy bármi olyat tartalmaz, ami ő nekik nem jó.
1: Hogy néz ki önnek egy hete? Mert mi általában szombaton találkozunk itt a piacon, amikor kijövök, vagy itt veszek valamit, vagy a szomszéd Katinán egy sajtot. Tehát hétközben mivel tetszik foglalkozni, hogy ez a pult ilyen szép legyen? Mit kell csinálni önnek?
2: Én nekem hazamegyek a vasárnap általában pihenő. Akkor megetetjük a baromfikat a maguk módján. A hétfőked az már azzal, hogy vagy egy disznóvágás, ami azzal jár, hogy hurkatöltés, lesózás, bármi megkészítés. A kedd az maga a helységtakarítás, előkészülni a szerdai koppasztásra, úgyhogy ezzel telik.
1: Minden héten tetszik egy disznót vágni, általában egy téli időben?
2: Általában, főleg ilyenkor, mert a húsvétre készülünk a sonkákkal, mert nagyon szeretik ezt a finom házi sonkát, ami sózva van, nem pálcolva, sózva, füstölve.
1: Hány ország él otthon az ön háza körül? Mondjuk a jó, a tyúkokat, azokat nem kell darabszámra, de mondjuk nem. A disznót, azt csak tudjuk darabszámra.
2: Az mindig van, körülbelül 10. Amikor le vannak vágva, akkor kisebbekkel van pótolva. Sőt, olyan is előfordul, hogy falun belül vásárolni kell hozzá.
1: Az ízeket, a recepteket, azokat önök kísérleteztek ki, vagy örökölni tetszett valonnan?
2: Az hagyomány, az régen már a szüleinktől ezt a fajta ízesítést tanultuk. Magyarul megvan, hogy körülbelül 10 kg húshoz mennyi kolbászt, mondom, a füstöttet, mennyi színes paprika, mennyi só, mennyi bors, mennyi kömény, úgy van bekeverve. Ha meg csípőset akarunk, akkor azzal meg van pótolva.
1: Ezeket már fejből tetszik azért tudni?
2: Fejből persze.
1: Melyik a legmunkásabb itt a pultban, hogyha megnézem a töpörtyű talán, vagy a csécsi szalonna?
2: Hát talán a hurka. Mivel hogy, ugye ott a rizst külön meg kell főzni, meg be kell keverni, meg kitölteni, meg abárolni. Szóval a hurkákkal van a legtöbb probléma.
1: Kezdő házi az, hogy már nagy probléma, hogy a hurka szétpattan. Tessék mondani ilyen praktikát, hogy hogyan kell sütni a hurkát, hogy ez ne pattanjon szét a sütőben.
2: A hurkát eleve a töltésnél számít, hogy nem töltjük kőkeményre, hanem kicsit lazábbra van töltve. Azon kívül a háziasszony, mikor beteszi a sütőbe, akkor a hideg sütőbe tegye be, és együtt melegedjen a sütővel a hurka, mert akkor nem hirtelen megy szét a bő, akkor nem valószínű, hogy kipattan.
1: Magyarul akkor fokozatosan kell melegíteni. Megkülön mitől pattan ki? A rizs dagad meg hirtelen benne?
2: Hát talán nem is a rizs, hanem a melegtől, ahogy elkezd egy kicsit terjedni a hús meg a rizs benne, a bőr megpattan, mert hát ezek a belek vékonyabbak ettől. Meg nagyon sok háziasszony megszurkálja, amit nem szabad, mert ha megszúrja, eleve szétreped.
1: Ezt én sem tudtam, én is mindig megszurkáltam. Na. A kolbászt azt lehet szurkálni? A sütőkolbászt?
2: Igen, a kolbászt lehet, de a hurkát nem.
1: Na, első a vevő végszóra érkezett. Ne, első mindig a vevő, be is engedem a pultba. És valami csemege kolbász vásárlás történik. Bosnyák tér, Szent Márton kátai finomságok, ahogy el is ment egy pár kolbászt, lemér éppen. Ki kell jönni a Bosnyák téri piacra, meg piacra eleve meg kell nézni, milyen remek dolgok vannak itt. Na, folytatjuk, most itt a 98.6 Manna FM-en zenélünk, aztán jövünk vissza a Bosnyák piacra.

0: Ez a bőségkosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Ez még mindig a Bosnyák-téri piac, és már át is jöttünk Kara Istváné Kati néni pultjához. Ő az az aranyos hölgy, akitől én mindig veszem a sajtot, mert mindjárt megbeszéljük, hogy pontosan milyen sajt. De most viszont olyan valamit csinál, amit én életemben nem csináltam, csak anyukám. Én nem, ez tyúk, ugye?
2: Csirke.
1: Csirke, na ennyit értek hozzá. Én a késztermékhez értek. Tehát bontani tetszik csirkét. Hanyadik csirkét bontja életébe Kati néni?
2: Több százat.
1: Kitől tetszett megtanulni, hogyan kell bontani, hogy ne vágjon bele semmibe?
2: Hát édesanyámtól, aki már sajnos nagyon régen nem él.
1: Hát, hogyha ezt látná, hogy az ő lánya milyen szépen bontja, akkor most boldog lenne fent.
2: Biztos. Ő onnan látja.
1: Na, azt tessék elárulni, hogy én azért sokat járok szupermarketbe, és ezért azért húst általában nem öt veszünk. De ezek a csirkék, meg a szomszédasszony pultjában, és ezek a csirkék,

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Bőség kosara.
1: Másik piacra is szokott menni?
2: Kérdezte Kati, hogy szoktam. Igen, igazából a Bosnyák-téri piac az én nagy kedvencem, meg van egy másik Lőrincen, Szent Lőrinc, Pesten Lőrincen, nem tudom, tetszik-e tudni, a Lőrinc piac. Ott szoktam még.
1: Hallottam, de nem tudom, hogy hol van.
2: Másdén azt mondom, hogy ez a Bosnyák piac az az utolsó ilyen piac hangulatú piac. Ha tetszik érteni, mire gondolok, a régi piac. Ugye ennek megvan az a bája, hogy igazából már hozzá kéne nyúlni, fel kéne ültani, de még mindig hány éve tetszik járni a Bosnyák piacra?
1: Már 40 éve.
2: Hú, akkor ön főállásba is ezt csinálta?
1: Tessék?
2: Munka mellett is csinálta, vagy főállásba is ezzel foglalkozott?
1: Főállásba. 40 éve ide járok erre a piacra.
2: De hasonló választék, akkor is csirke, házi, sajt, minden?
1: Minden volt akkor is. Liba, kacsa, pulyka, minden. Minden.
2: 40 éve mennyi volt egy kiló túró?
1: Nem tudom, 100 forint se nyilván. 3 forint volt egy liter tej.
2: Oho.
1: Meg egy kiló kenyér.
2: Mennyit változott a piac 40 év alatt, akkor ön aztán igazán tudja, te kiváltozott jobban a vásárlók, vagy maga a piac?
1: Hát szerintem mind a kettő. A piac jellege az megvan, de a csarnok se igen változott, mert az akkor is ilyen volt, mint most.
2: Nemrégiben itt forgott egy film a Piac címmel, még Őz Alajos és Játszatban itt forgatták. Akkor nem volt itt esetleg?
1: Nem.
2: Nem láttam. No. No, szóval ez tényleg nagyon szép sárga. Igazából most nem tévétől vagyunk, de ez valami nagyon, nagyon hihetetlenül. Ezen a sárga lábon még valamit le kell húzni, most a csirkelábról van szó, vagy ezt már meg lehet enni így, ahogy
1: nem,
2: van.
1: Ezt le kell, a felső hártyát még le kell róla szedni. Most nem kapargatom, de ezt le kell róla szedni, ha eszi, mert ezt így nem lehet megenni.
2: Van a családban fiatal lány, aki most tanulja öntől ezeknek
1: fiatal
2: a...
1: Fiatal lány, 40 éves a lányom, a legkisebb. A
2: unokája?
1: Az is van.
2: Van ott lány?
1: Ott mind lány, egy fiú van közte csak, az unokák közt is. De ők ezek már nem csinálják, a lányom azt csinálja, a 40 éves, de a többiek, az unokák azok. Nem, pedig van közte 30 hány éves is. Jövök, anyám!
2: Közben olyan vevő érkezett, tessék csak menni, mert ércét vesz a hölgy. Jó napot kívánok, ez a Manna FM, a 98-ban Manna FM-en. Mi jót tetszik vásárolni, ha nem titok?
3: De.
2: Ércét, de tessék visszajönni. Jöjjön vissza! Elment. Elment a hölgy, úgyhogy akkor addig átfordulunk. Tessék vásárolni, nem?
4: Nem.
2: Megijesztettem, hogy inkább átjutom akkor önhöz. A töpörtyűre tessék elárulni, aztán tényleg béké anyam, hogy tetszik beletenni tejet, vagy nem a végén?
4: A legvégén, igen.
2: Én anyukámtól úgy tanultam, hogy kell beletenni. Igen. Nagyon jófajta töpörtyű, mert ahogy látom, ezen azért kicsit több hús van, mint ami szokott lenni. Ezt szeretik az emberek, nem?
4: Van. Azt szeretik, minél apróbra van kockázva, és akkor mikor már eléri azt a szintet, hogy le lehet venni, akkor kap egy nagyon kicsi tejet, és akkor mikor le van szűrve, egy leheletnyi sóval meg van pörgetve.
2: Aj, de jó. Na, amit önök végeznek, az nem egy könnyű munka, legyünk őszinték. Mind otthon, mind itt a piacon. Milyenek a munkának mégis a szépsége?
4: Az emberek szeretete egyszer. Én nagyon szeretek idejönni, én azért nem hagyom abba, mert én élvezem, hogy jöhetek. Én nagyon tartok attól, hogy sajnos megöregedtem, és mikor kell az, hogy abba hagyni. Ezt nem akarom.
2: Ne hagyja abba, mert az embert a munka tartósítja azért.
4: Úgy igaz.
2: Meg hát ön is az a... Nem lehetően beszélgetünk, hiszen ön meg Katilni egy nagyon kedélyes, egy nagyon... Ami fontos manapság, most melyiket szupermarket, de komolyan, ott nem fogok beszélgetni egy olyan árufeltöltővel, aki most föltette a lisztet, majd fölteszi ezt magaz. Itt azért van némi személyes kontaktus, ami fontos, igaz. Azért is vagyok itt.
4: Nekem az hiányzik. Én itten többet beszélgetek, mint a saját falumba. Mert én ott nem járok el úgy vásárolni se. Jó. Lányom bevásárol, de itt olyan személyes kapcsolatok vannak a vevőkkel már, hogy aki éppen nem vásárol is idejön, és esetleg megkérdezi, hogy vagyunk.
2: Mi ilyen vagyok én is néha.
4: Ez hozza azt, hogy szeretünk járni.
2: Na, tartsa meg a jó szokását, meg adjon az Isten jó egészséget, nagyon-nagyon-nagyon sokáig. Jó. Vasárnap ne tessék dolgozni, és ezek a finomságok. És akkor kérem tisztelettel a Bosnyák-téri piacon, szemben a káposztásokkal kell keresni ezt a két remek pultot. Ha azt mondják, hogy Manna FM, tudják, hogy én voltam, és már lehet is náluk vásárolni. No, folytatjuk. Közben megérkezett a kutyusnak az ember, pedig a csirkelábat kidobni, hát az megy, oppa, majd én fölveszem. Leesett egy csirkefej. Ide, oda. No. Akkor zenélünk, aztán folytatjuk itt a Manna FM-en.

0: Ez a Bőség kosara. Manna FM.
1: 98.6 Manna FM, és megint elmondom, hogy egy Bőség kosara. Ugye a Bőség kosara az nem egy ilyen vegetáriánus, meg vegan műsor. Most is egy gyönyörű pult mellett előtt állunk. Mellettem a már régi ismerősötök így hangba legalábbis. Remélem valaki már jött is hozzá vásár. Német úr. No, régen találkoztunk. A pult az ugyanaz. Ugyanazok a különlegességek vannak. A kolbászok mindig töltitek.
2: Így van.
1: Amiről most kezdjük a beszélgetést. Az apósom kim volt Olaszországban pár éves, az Osso Buccóval megismerkedett. Én nem ismertem ezt a húst, nem ismertem, mi ez a kaja, te tudod-e mi, és kapható esetleg itt Osso Buccó?
3: Természetesen az Osso Buccó ugye az a marha és a borjúnak a lábszárát, tehát velőssonttal együtt fűrészelik el, és azt szokták megpárolni, megsütni, és annak különleges receptúrája van az olaszoknál, akik ilyen paradicsomosan készítik el. Rendelésre szoktunk készíteni, mert ugye Magyarországon nálunk ugye a marhát úgy bontják, hogy a lábszár csont külön van, az a velőssont, és külön a lábszárhús, és amikor a kérik, akkor természetesen mi nem bontjuk le róla a húst, hanem egybe hagyjuk, és akkor szépen csontfűrészgéppel el vannak fűrészelve így a szeletek.
1: Milyen vastag egy ilyen szelet?
3: Hát egy körülbelül olyan 2-3 centi körül szokott lenni.
1: Azt hittem vastagabb, legalább 5.
3: Nem, az már nagyon vastag. Az igazit azt ugye borjúból szokták, borjúnak a lábszárából van, igen, de a marhából is nagyon finom. Úgyhogy szoktunk tartani természetesen. Általában egy 2 hetente csinálunk standerbe is, ugye a pultnak azért, mert ugye az keresik, akik ismerik, meg ugye rendelésre mindenféleképpen.
1: De ha ilyen kell, akkor ezt még meg kell rendelni, tehát ez nincs
3: azt
1: mindig.
3: Szólnak egyik héten, hogy kell a jövő héten egy ilyen kaja, és akkor azt megcsináljuk, persze, fölírjuk, és akkor megvan. Minden héten kapunk ugye a negyed marhákat, és ugye abban ott van elősont a lábszárral, és akkor így meg elkészítjük.
1: Ami még ugye a régi nagy kedvencünk a grillkolbász, tehát ki is, egy új felett kikerül, gyerekek kedvence, grillkolbász, nem csípős. Ez az, ami itt készült. Uram, bocsánat, talán még a te recepted alapján.
3: Így van, nincsen benne semmilyen adalékanyag, csak a hús meg a fűszerek. Olyan nagy sikere van, hogy télen is, karácsonyiskor is kellett csinálnunk ebbe a jubélbe, hogy azt nem csak grillen lehet elkészíteni, hanem csak simán egy serpenyőbe, vagy kis olajon meg lehet sütni. És karácsony ünnepekre csináltunk még más különlegességet is, mint például a sertés szűzpecsenyét kolbászhússal megtöltöttük. Tehát, hogy föl van szórva a szűzpecsenye, ráhúzzuk a kolbásznak a töltőjére, és akkor belekerül a kolbászhús. A nyers állapotba, békönszalonnával körbetekerve, és csak sütni kell, és nagyon finom.
1: Csak sütni kell. Egyszer vittem haza innen tőled egy jó 2 kiló facalt, és az anyósom, komolyan mondom, nem udvariasság, ódákat zengett róla, mert hogy általában nem volt annyira vizes, vagy nem tudom, hogy ezt máshol vízben áztatják, nem tudom. Hát azt mondja, most is látok, egész flottírtörő között, ugye valaki úgy hívja, és föl van szeretelve. Van titka ennek a nyersanyagnak, hogy mitől zengett ódákat az anyósom erről a pacalról?
3: A származási helye, ugye, hogy honnan hozzák, és ott az elkészítési mód, tehát mert ugye az a nyers állapotban, amikor a marhát levágják, és ez a pacal, az nem így néz ki, tehát az magyar ember nem enné meg, mert az nem ilyen fehér, mert ugye ezt egy valami különleges vegyszeri dolgokkal kezelik, és ilyen centrifugában rakják, mossák, tisztítják, és akkor lesz ilyen szép szín a pacal.
1: Aztán a marha bendőről van szó, mert aztán így minden előfordul, nem?
3: Így van, így
1: mert milyen színű az ából volt, tehát hogy kijön a tehén?
3: És barnás, fekete, zöldes, ilyesmi színű.
1: Azt te is mondjuk, akkor legyen így az egész.
3: Igen.
1: Változott a te érzésed, mi a te kedvenc hús alkatrészed?
3: Ami... Mindig ugyanaz hús legyen, tehát minden részét szeretem, tehát nincs olyan része, amit nem. Ilyenkor jó finom a fül, például a sertésfül, jó kis porcogós bele a káposztába.
1: Van most a pultban?
3: Van.
1: Lessük már meg, mert apusom meg nagy fültortát szokott csinálni. Az egész családom ilyen, és itt van tényleg. Igen. És ahogy látom, ez tényleg csak itt a fülemerő, arra szokott panaszkodni, hogy hozzák karé, van még a fejről, itt meg csak a füle van.
3: Igen, hozzávágják még azt a fülgombát is, igen. Tehát ugye az a része, hogy az a hallójáratnál, és az már gusztustalan.
1: Na azt ő úgy csinálja, hogy legutóbb vett 3 kiló fület,
3: igen,
1: megfőzte, és egy ilyen rozsdamentes formában beletette eszméletlen mennyiségű fokhagymával,
3: igen,
1: és ezt kiborítja, és akkor...
3: Összekocsonyásodik, megfagy teljesen, mert ugye a bőrben van a kollagén anyag, ami megkocsonyásítja, és ezt most utána szeletelni kell.
1: Ez jó a csontnak, és ugye benne a porcogó miatt.
3: Így van, a hölgyek mostanában ugye a kollagént az arcukba töltik, mint például a sok botoxot, és
1: mi meg a belünkben.
3: Ennyi, így van.
1: Kedves hallgatók, akár a Bosnyák-téri piacon, akár a Lőrinc piacon jártok, mindkét helyen megtalálható remek őstermelői pultsor, ahol remekebbnél remekebb húsárukat lehet kapni. Most ez volt a Bőség kosara, remélem tetszett. Én Puc Attila voltam, a jövő héten igyekszem újra megtölteni a Bőség kosarát érdekes és finom tartalommal. Minden jót, jó hétvégét kívánok, sziasztok, kellemes főzést, a viszonthallásra!

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinett iroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát.
0: Időjárás.
2: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén. Pénteken is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható. Pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
3: Manna Hits.
0: Manna Hits.

0: hírek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Patrick Mayberry, and here's the story behind my song, How You Love Me. I grew up with a weird image of God.
2: Gyerekkoromban elég furcsa istenképen volt. Azt hittem, hogy Isten egy megközelíthetetlen lény, aki nem akar velem foglalkozni, be kell tartani a szabályokat, amiket mondott, és békén kell őt hagyni. Sokáig keményen próbálkoztam, de mindig azt éreztem, hogy nem vagyok elég jó neki. Amikor apa lettem, Isten a gyermekeimen keresztül tanította meg nekem, hogy ki is ő valójában. Akkor jöttem rá, hogy ő az én apukám. A tékozló fiút az édesapja átkarolta, és azt mondta, nem érdekel, hol voltál, nem érdekel, mit tettél, csak az érdekel, hogy a fiam itthon van. Ez a dal megmutatja, hogy ki is Isten valójában, és azt, hogy ő nem használ különböző mércéket, úgy szeret, ahogyan vagy. Jézus kereszten végzett munkája valóban felnyitja a szemünket, és rájövünk, hogy az ő áldozata miatt feltétel nélkül szeret minket Isten.
1: It's easy, it's simple. All the work has been done through Jesus. It truly blows my mind how he loves me.

0: lázadás.
1: Manna Hit.
2: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
3: Hi, I'm Matthew West, and this is the story behind my new song, Me on Your Mind.
4: All along.
3: Chapter 8, verses 3 and 4 say, when I consider your heavens, the work of your fingers...
5: A Zsoltárok 8. fejezetének 3-as 4-es verse így szól. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Az egyik kedvenc idézetem C.S. Lewis-tól az, amiben elmagyarázza azt, hogy mikor Krisztus meghalt a kereszten, egyenként halt meg mindannyiunkért. Olyan odaadással, mintha csak egyetlen embert bűneiért kellett volna szenvednie. Egyszerűen ez túl sok és túl csodálatos ahhoz, hogy felfogjam. Kíváncsi vagyok, hogy gondoltál-e már valaha arra, hogy Isten ismere valójában? Vagy Isten valóban lát-e? Hogy valóban hallja-e, amikor imádkozol, vagy úgy gondolod néha, hogy az imáid csak lepattannak a plafonról? Ne aggódj, ő gondol rád, szeret téged, tetszel neki, hiszen az ő ötlete voltál. És miközben Krisztus karjait a keresztre szegezték, és megfizette a bűneinkért az árat, rád és rám gondolt.
3: It was you and me that he had on his mind.

0: GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: El tudjátok képzelni, hogy mi a sátán leghatásosabb fegyvere, melyet igyekszik ellenetek használni? Tudjátok, könnyű felismerni, és ha velünk tartotok, akkor segítek megtanulni, hogy felismerjétek ezt.

Volt már olyan napod, amikor fogalmad sem volt, hogy miért, de egyfolytában rossz gondolataid voltak bizonyos emberekkel kapcsolatban? Úgy voltál vele, hogy egyáltalán miért gondolok ilyesmit? De előfordul, hogy amikor az elméd üres járaton van, akkor egyszer csak felbukkannak mindenféle gondolatok egyes emberekkel kapcsolatban, és azon gondolkozol, mi bajom van nekem. Tudjátok, a sátán nagyon szeret megtámadni minket. Soha nem tudhatod előre, hogy pontosan mikor is fog megtámadni, de az első pont, ahol támad, az az elméd. Az elménk a csatatér. Nagyon odan kell figyelnünk arra, mi gondolkozunk. Gondolkoznunk kell azon, hogy mi gondolkozunk, mert ha nem válogatod meg a gondolataidat, akkor passzívá válsz, és üres lesz a fejed, a gonosz pedig boldogan megtölti majd a fejedet mindenféle gondolattal, ami majd megmérgezi a szellemi életedet. Minden más könyvemnél kelendőbb az Értelem küzdőtere című könyv. Sokkal többen veszik meg, mint az összes többi könyvemet, ami azt bizonyítja, hogy az embereknek sok problémájuk van az elméjükkel. Tudjuk, hogy a sátán egy hazug, és gondolatokat, rossz gondolatokat használ arra, hogy megpróbáljon rombolást hozni az életünkbe. Tudjuk, hogy ő rombol, és a szenvedést használja fegyverként. A sátán sok mindent el akar pusztítani, de legfőképpen a hitünket. A szenvedést használja erre, legyen az elutasítás miatti szenvedés, vagy gyermekkori molesztálásból fakadó szenvedés, vagy a csorda szellemből fakadó nyomás. Ha teheti, akár a testünket is megtámadja. Ezért annyira fontos a lehető legjobb egészségi állapotban lennünk, hogy amikor valami megtámadja a testünket, akkor erős immunrendszerünk legyen, ami vissza tudja verni ezeket a támadásokat. Sajnos hajlamosak vagyunk nem odafigyelni a dolgokra egészen addig, amíg már vészhelyzet áll elő. Ebben viszont változnunk kell, és meg kell tanulnunk már azt megelőzően is a helyes dolgokat tenni. Szóval a gonosz megpróbál uralni minket, az akaratunkat célozza meg. Mi szellemi lények vagyunk. Eközben van lelkünk és testünk. Három részből álló lények vagyunk. Gondolkozzunk el ezen egy percre. Van szellemed, ez az a hely, ahol a Szent Szellem lakik. Itt kapod a kijelentéseket Istentől. Itt támadnak az intuícióid. Itt van bent a lelkiismereted, ami megkülönbözteti a jót a rossztól. Itt vagy közösségben Istennel, és itt tudsz kapcsolatot tartani ő vele. De van lelked is. A lelked az elmédből, az akaratodból és az érzelmeidből áll. Ez a te személyiséged. Van egy tested is. Amikor egymásra nézünk, egymás testét látjuk, de sokkal többből állunk, mint csupán ez a külső felszín, amit látunk. Lehet, hogy a szellemed jó állapotban van, mert elfogadtad Krisztust megváltódnak, ő megtisztított téged belül, és szentétett, hiszen ő nem lakozhat egy olyan helyen, ami nem szent. Lehet, hogy a szíved és a szellemed teljesen rendben van, de ugyanakkor a teljes lelked zűrzavarban van. Lehet, hogy az elméd teljesen zavaros. Az akaratod lehet makacs és büszke, az érzelmi életed pedig egy roncs. A szomorú dolog ugyan, de ahhoz, hogy a szellemet hasznossá tegye magát és megnyilvánulhasson a testeden keresztül, ahhoz a lelkeden is dolgoznod kell, mert minden szellemedben lévő dolognak át kell mennie a lelkeden. Ahogy szolgálok felétek, nagyon sok szempontból ez a személyiségemen keresztül jön át. Például a hangomon keresztül. Gondolkoznom kellett ezen az üzeneten. Úgy kellett döntenem, hogy eljövök ide. Olyan sok emberben ott van a lehetősége annak, hogy valamilyen nagyszerű dolgot kezdjenek az életükkel, de soha nem dolgoznak a lelkükön. A Zsidó 4-ben az áll, hogy csak az Isten igéje tudja elválasztani a lelket és a szellemet. Miért olyan fontos a számunkra, hogy megtanuljuk elválasztani a lelket a szellemtől? Egyszerűen csak azért, mert a lelkünk nem mond nekünk semmit Istenről, csak rólunk beszél. A lelked nem mondja meg neked, hogy mit gondol Isten, csak az, hogy te mit gondolsz. Nem mondja meg, hogy Isten mit érez, csak azt, hogy te mit érzel.

van jövőd? Nem érzem, hogy valaha is túl tudnék lépni a múltamon, pedig túl tudsz lépni. Az emberek mindennél többet beszélnek arról, hogy mit éreznek. Időnként azon tűnődöm, hogy vajon az érzéseink istenét szolgáljuk-e, vagy pedig a Biblia istenét. Úgy érzem, nem érzem, nem érzem. Meg kell tanulnunk sokkal nagyobb becsben és tiszteletben tartani az Isten igéjét annál, amit gondolunk, akarunk és amit érzünk. Engem gyakran kérdeznek arról, hogy mit érzek bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Vegyük például az utazást. Joyce, hogy érzed magad azzal kapcsolatban, hogy állandóan utazol? Nos, csak úgy vagyok képes erre, hogy nem kérdezgetem magamat arról, hogy mit érzek ezzel kapcsolatban. Látjátok, elég nagy bajba kerülhetünk, amikor elkezdjük arról kérdezgetni magunkat, hogy mit érzünk? Amikor hagyod, hogy az érzéseid döntsenek, akkor már megindultál a lejtőn. Sátán arra használja majd az érzéseidet, hogy irányítson téged, és hogy távol tartson az Isten akaratától. Néhány hónappal ezelőtt Pápua Új-Guineába tartottam, ami egy hosszú út, 40 óra utazás a repülőn oda meg vissza, időzónaváltás odafelé és visszafelé, a testem összezavarodott, az alvás ritmusom úgy szintén. Izgatott vagy, hogy Pápua Új-Guineába mész? Az emberek mindig tudni akarják, hogy izgatott vagyok-e bizonyos dolgok miatt. Az érdekes dolog az volt, hogy egyáltalán nem voltam izgatott az úttal kapcsolatban, de eldöntöttem, hogy megyek. És nagy különbség van az izgatottság meg az odaszántság között. Amen! Most persze azt kérdezik, hogy nem voltál izgatott? Nos, hát sokszor megjártam ezt az utat, és tudtam, mivel jár. Amikor először mentem, izgatott voltam. Aztán, amikor időzónaváltás problémám lett, már nem voltam többé izgatott. Miután egész nap aludni akartam, és egész éjjel fent voltam, többé már nem voltam izgatott. Aztán eljöttem onnan, összeszedtem valamilyen vírust, ami ráhúzódott a gyomromra, felszálltam a gépre, egy órával azután, hogy a gépen felszállt, elkezdtem hányni. Ti nem tudjátok, mi az igazi móka és kacagás, amíg nem ültetek repülőn, egyhuzamban 22 órát, miközben gyomorbetegek vagytok, és legszívesebben bekúsznátok egy lyukba meghalni. Nem, nem voltam izgatott, és ebben semmi szégyelnivaló nincsen. Ez nem azt jelenti, hogy ettől még nincs rendben a szívem, csak azt jelenti, hogy megtanultam túllépni azon, amit érzek. Sokkal jobban örülök, hogy valaki elkötelezett felém, mintha valaki izgatott miattam. Ez történik nagyon sok házassággal is, amikor elszáll az izgalom, ami meg fog történni. Ugyan már? Ha már 10 éve házas vagy, akkor fogadok, hogy nem leszel mindig libabőrös, valahányszor belép a férjed a szobádba. De remélhetőleg az izgalom valami sokkal mélyebbé és komolyabbá válik. David és én 42 és fél éve vagyunk házasok, és elmondhatom, hogy igazán elkötelezettek vagyunk egymás felé. De a sátán irányítani akar minket, és az egyik fő taktikája az, hogy hazudik nekünk, és ha elhiszük azokat a hazugságokat, akkor elkezd hatással lenni az érzéseinkre. Aztán, ha túlságosan érzelmiekké válunk, akkor ez elkezd hatással lenni a döntéseinkre, a dolgok pedig összezavarodnak. Szóval a sátán azt akarja, hogy függetlenítsük magunkat Isten akaratától. Azt akarja, hogy a saját kis dolgainkat tegyük. Azt akarja, hogy passzívakká váljuk. Passzívnak lenni pedig azt jelenti, hogy nem használjuk az akaratunkat a döntéshozatalra, hanem egy külső erőtől várjuk, hogy megmozdítson minket. Arra várunk, hogy kedvet érezzünk valamihez. Ez egy óriási, óriási hiba ma, mert lustává váltunk a társadalmunkban. Kiborulunk attól, ha nem működik a mozgó lépcső, és fel kell kapaszkodnunk néhány lépcsőn a plázában. Türelmetlenek leszünk, ha a számítógépünk 45 másodperc alatt csatlakozik az internetre 10 másodperc helyett. Ott vannak a mobiltelefonok, amiben az iPod is benne van, meg az a program, amivel az egész világon keresztül lehet kommunikálni. Otthon ülök, és a fiammal beszélgetünk, miközben ő Indonéziában, Afrikában, meg Indiában van, és csak oda-vissza beszélgetünk. De ha az a valami csak egyszer is nem működik, szóval egy kissé kényelem függővé váltunk, és meg kell értenünk, hogyha igazán sikeres keresztényekké akarunk válni, akik tudják, hogyan győzzék le a gonoszt, akkor szükségünk lesz egy kis odaszánásra, egy kis erőre, egy kis akaraterőre, hogy keresztül menjünk a dolgokon, és ne akarjunk.

feladni őket azonnal, valahányszor valami nem jó érzéssel tölt el minket. Tud erre valaki ámen mondani? Egy kereszténynek nem szabad érzelmének lennie. Nos, ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem lehetnek érzelmeid, élvezd az érzelmeidet. Láttuk ma megnyilvánulni az érzelmeinket, ahogy Isten dicsőítettük, hogy őszinte legyek, ez az egyik legnagyszerűbb módja annak, hogy használjuk őket. Sok ember azt mondja erre, nos, én nem akarok belefolyni a vallásos érzelgőségbe, de ugyanezek az emberek tiszta őrülként viselkednek a foci meccseken. Amen. Érzelminek lenni azt jelenti, hogy az érzéseid vezetnek. Sokszor nem tehetek arról, hogy éppen most mit érzek, és te sem. Az érzelmek nem fognak elhagyni minket, meg kell tanulnunk kezelni őket, és nem engedni, hogy ők kezeljenek minket. Tudhatod, hogy nagy előrelépést tettél, amikor mindenféle rossz érzés ellenére, az akaratodat használva, mégis a helyes dolog mellett döntesz. Hadd mondjak valamit, ez bizony egy győzelem és erőről tanúskodik. A sátán feletti erő nem azt jelenti, hogy a hatalmunkkal távol tartjuk annyira, hogy ne is tudjon megtámadni minket, hogy ne hazudhass, hogy soha ne támadhasson ránk. Az erőnk abban nyilvánul meg, hogy amikor ő megtámad minket, akkor nekünk nem kell olyan módon viselkednünk, amire ő megpróbál rávenni minket. Tudjátok, régebben azt hittem, hogy a gonosznak ellenállni azt jelenti, hogy ha eléggé megedzem a hitemet, akkor távol tudom tartani őt magamtól. Aztán Isten azt mondta, nem, de ha ő támad téged, akkor én adtam neked erőt, hogy ne úgy viselkedj, ahogy ő akarja. Nekünk úgy kell eljárnunk a próbáink és nehézségeink közepette, ahogy Isten azt teszi. Az érzelmi emberek sok nagy hibát követnek el. Az érzéseiknek megfelelően élnek. Az érzéseik alapján hoznak döntéseket, és végül nem engedelmeskednek Istennek. A döntések formálják a jellemünket, és meghatározzák az életünk irányvonalát. A szeretet például egy fő téma az Isten igéjében. És mégis annyira hiányzik a mai egyházból. Nagyon vigyáznunk kell, hogy a gyülekezet ne váljon egy klubbá, ahova azért jövünk össze, hogy szórakoztassanak minket. Nagyszerű a zenénk, nagyszerűen érezzük magunkat, és jól is kell éreznünk magunkat a gyülekezetben. De annak is megvan az ideje, hogy komolyra vegyük a dolgot, és egy erőteljesebb üzenetet halljunk Istentől. Nem érgelődj, ha nem kapsz desszertet minden egyes alkalommal, amikor a gyülekezetbe mész. Időnként húsra és zöldségre van szükséged, amit nem szeret. Az igének azt a részét is hallanod kell, amit nem szívesen hallgatsz, mert ez az a rész, amire igazán szükséged van. Hallanunk kell a szeretetről, és tudnunk kell, hogy ez valójában többet jelent az olyan ömlegős testvéri szeretet, amikor megöleljük egymást, azt mondjuk, szeretlek az Úr szeretetével. De ne hívj fel, és ne kérd tőlem, hogy vigyelek el, mert nem akarok letérni a szokásos utamról ahhoz, hogy felvegyelek, de azért szeretlek az Úr szeretetével. Ugyan már? Van itt valaki? A szeretet nem arról szól, hogy mit érzek, vagy mit nem érzek. Ez nem érzés, hanem akarás. Egy olyan dolog, amit célzottan tennem kell. Választhatod azt, hogy szeretetben járj. Erre mondhatod nekem, nos, én nem is kedvelem azt a személyt, akkor hogy szeretném? Annak, hogy kedveled-e vagy sem, semmi köze ahhoz, hogy szereted-e. A szeretet nem egy érzés, hanem cselekedet. Az, amikor eldöntöd, hogy egy bizonyos módon fogsz vele bánni, függetlenül attól, mit érzel. Hallotta valaki, amit mondtam? Azt hiszem, hogyha megpróbálnánk meghatározni a szeretetet, akkor azt mondhatnánk, a szeretet valójában arról szól, miként bánunk az emberekkel. Főként az olyan emberekkel, akik nem különösebben érdekelnek minket. Vagy az olyanokkal, akik megbántottak minket. Vagy az olyanokkal, akik nem feltétlenül mindig kedvesek velünk. És ez nem az én ötletem, hanem Istené. A Biblia azt mondja, hogy fel kell öltenünk a szeretetet. Hát ez meg mi a csodát jelent? Hogy lehet felölteni a szeretetet? Arról szól ez, hogy hozzunk egy döntést. A felölteni azt jelenti, hogy döntést hozni. Én minden nap felveszem a ruháimat. Amikor ezt teszem, akkor igyekszem meggyőződni róla, hogy jól álljanak rajtam. De szellemileg is felöltöztél, amikor elhagyod a házadat. Nem csak a külső ruháidat öltötted fel, de szellemileg is felöltöztél.
Fel kell öltened a kegyelmet, a kedvességet, a türelmet. És a Biblia azt mondja Kolossé 3-ban, hogy mindazok fölé, amiket felvettél, azok fölé öltsd fel a szeretetet. Ez azt jelenti, hogy reggel, mielőtt kilépsz az ajtón, el kell beszélgetned magaddal, és döntést kell hoznod. Olyasmiket kell mondanod, hogy nos, már most, mielőtt kilépek az ajtón, már előre tudom, hogy nem minden alakul majd az én kedvem szerint a mai napon. De most eldöntöm, hogy még ha nem is alakul minden a kedvem szerint, akkor is türelmes maradok, és megmaradok az Isten szerinti viselkedésben. Eldöntöd, és ahhoz tartod magadat. Erről szól a Kolossé 3. Ám mit teszünk mi? Passzívak vagyunk, és üres fejűek. Nem kelünk fel, és nem imádkozunk, mert nincs kedvünk fel kell imádkozni. Túl sokáig fekszünk az ágyban, és aztán már indulnunk el a munkába, már mindenféle nyomás van rajtunk, az egész elkezd egyre rosszabbá válni, és egyre mérgesebbek leszünk, és mindenki mást okolunk ezért, mielőtt elhagyjuk a házat, előtte még kiabálunk és ordítunk egyet mindenkivel, aztán kimegyünk a forgalomba, és a forgalom idegesítő, ezért mindenféle kézjelzéseket adunk a többi autóban ülő embernek. Tegnap volt részem ebben pont itt, Atlantában. Hú, te jó ég! Elkövettünk egy kisebb fajta hibát, talán átmentünk a fickó sávjába, vagy elévágtunk, vagy valami ilyesmi. És te jó ég, mellénk jött, és mutatott egy kézjelzést, egy olyat, amit nem szeretnél látni. De megtanultam, tényleg megtanultam. Nem fogja elvenni az örömömet, nem. Nincs időm arra, hogy mérgelődjek, és engedjem, hogy ez zavarjon. Csak hangosan annyit mondtam, Isten áldjon! Isten áldjon! Legyen szép napod, Isten áldjon! Eljutottam arra a pontra, amikor már sajnálom ezeket az embereket, akik ennyire felidegesítik magukat azon, ha valaki véletlenül elmerészel követni egy hibát, és egy kicsit az útjukba kerül. De a világ odakint nagyon robbanékony. Az emberek bármelyik pillanatban készek felrobbani az életükben lévő nyomás miatt. Az érzelmeiktől vezérelve élnek. Ahogy esik, úgy puffan. Azt teszik, amit jónak éreznek. Nem az Isten igéje alapján hoznak döntéseket. Nem is hoznak bölcs döntéseket. Az emberek meggondolatlanul vásárolgatnak, aztán pedig mindenféle nyomás van rajtuk az adósság miatt. Utána pedig a főnökükre mérgesek, mert az nem fizet nekik eleget. Az ő hibája az, hogy pénzügyi nyomás van rajtuk. Na gyerünk, jó dolgokat prédikálok! Nem a főnököd feladata az, hogy többet fizessen a munkádért, csak azért, mert te a testedtől vezérelve minden létező dolgot összevásároltál. A mi felelősségünk, hogy a saját pénzügyi kereteinken belül éljünk. Meg kell tanulnunk, hogyan várjunk bizonyos dolgokra, és hogy nem feltétlenül van szükségünk mindenre, hogy nem kell a hiterkártyánkat lobogtatunk mindenhol, hogy nélkülözhetjük a dolgokat egy ideig, amíg össze nem gyűjtöttük rájuk a pénzt. Na gyerünk, jó dolgokról beszélek. De amikor az érzelmeink vezetnek minket, te jó ég, akkor megyünk, és meglátjuk a 75%-os leárazásos táblát, és már meg is vettünk mindent, amit csak értünk, hiszen leárazás volt. Nem hagyhattuk ki ezt a vételt. Van egy történetem egy nőről, akinek azt mondta a férje, drágám, be kell fejezned a vásárlást, ki kell másznunk az adósságból. Megígértette a feleségével, ő pedig ígéretet tett, hogy nem vásárol több ruhát. Nos, ő elment a plázába, hogy hazavigyen valamit a korábban megrendelt dolgokból. Mi alatt ott volt, látott egy csinos kis ruhát, amit leáraztak, ezért bement az üzletbe, hogy csak felpróbálja, csak hogy lássa, hogy néz ki. Olyan ez, mint amikor hazaviszel egy csupa-csuki süteményt azzal, hogy nem akarod megenni, csak nézegetni. Ó, én csak a gyermekeimnek hozom haza ezeket a sütiket. Ugyan, dehogy. Dehogy a gyerekeidnek. Ha a gyerekeidnek sütit akarsz venni, akkor vidd el őket valahová, és etesd meg őket ott, de ne vidd haza a sütit a házba, ne ülj le mellette, és ne bámult, ha egyszer gondjaid vannak vele. Szóval a nő hazament a ruhával, és reméltem, hogy a férje nem veszi észre, de pont meglátta őt, amikor bevitte. Persze azon nyomban kikelt magából. Azt hittem, megígérted, hogy nem veszel több ruhát, erre a nő, de szívem le volt árazva, felpróbáltam, és annyira jól állt, hogy nem tudtam ellenállni. A férje azt felelte, nos, azt kellett volna mondanod, hogy távozz tőlem, sátán!
El is ment. De visszaszólt, hogy hátulról még jobb, mint előről.

0: Amen. Meg kell tanulnunk felölteni a szeretetet, a helyes dolgokat cselekedni, jó döntéseket hozni, és megtartani az ígéreteinket. Olyan sok ember hoz ígéreteket érzelmi alapon. A Biblia azt mondja, hogy nem kéne elköteleznünk magunkat anélkül, hogy előtte felmérjük a költségeket. Milyen lesz ez a dolog később? Milyen lesz majd akkor, amikor elmúlt a libabőr? Milyen lesz majd akkor, amikor eltűnt az újdonság varázsa? Hadd mondjak valamit. Amikor valami új, az jut eszembe, hogy vannak emberek, akik ide költöznek St. Louisba, és amikor elkezdenek nálunk dolgozni, akkor először is azt hiszik, hogy meghaltak, és a mennybe kerültek. El sem hiszem, hogy Joyce Meyernek dolgozom. Szerintem azt hiszik, hogy minden nap leülünk, és egy 5 órás könnyed kis beszélgetést folytatunk majd. Aztán, amikor már egy ideje itt vannak, akkor rájönnek, hogy soha nem is látnak, mert össze-vissza utazgatok és tanítok. Aztán pedig rájönnek, hogy mi elvárjuk tőlük, hogy dolgozzanak. Hogy mi nem egy felhőn lebegünk egész álló nap, és hallelujját énekelünk. Ehelyett dolgozunk, és tökéletes munkát várunk el. Elképesztő, hogy milyen elrugaszkodott elképzeléseink vannak időnként. Ezért nem jó, ha az érzelmeid alapján teszel dolgokat, nem jó, ha csupán csak az érzelmeid alapján mész hozzá valakihez. Meg kell bizonyosodnod arról, hogy felmérted, mibe kerül ez majd neked, és tényleg kész vagy elkötelezni magadat. Tudod, nem számít, mivel foglalkozol, nem számít, mi a munkád. Biztosan lesznek olyan napok, amikor nem szereted majd azt, amit csinálsz. Lesznek dolgok, amiket nem szeretsz majd a munkádban, és teljesen mindegy, mit csinálsz. Biztosan lesznek olyan idők, amikor eleged lesz abból, hogy újra és újra, újra mindig ugyanazt kell csinálnod. Amikor valami elveszti az újdonság varázsát, akkor látjuk meg, hogy ki az, aki igazán odaszánt, aki hajlandó végigcsinálni a feladatot. El kell kezdenünk azt tenni, amit Isten vár tőlünk, mert ő azt akarja, hogy neki veselkedjünk, és soha többé ne az érzéseink vezessenek. Van itt valaki köztünk, aki elmondhatja, hogy az érzelmei néha egy kis gondot okoznak? Ez lesz az új kedvenc témám a következő évben. Sokat tanulunk majd az érzéseinkről, érzésekről, meg arról, hogy többé ne engedjük őket uralni az életünket, mert semmiféle szellemi érettség nincs bennünk, amíg az érzéseinket követjük. Elismétlem, képesnek kell lennünk a jót választani, még akkor is, ha a rossz érzéseink támadnak emiatt. Érezheted úgy, hogy valakit fejbe akarsz vágni, de ez nem jelenti azt, hogy ezt meg is teheted.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
1: Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát.
0: Időjárás.
1: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén. Pénteken is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható. Pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap, május 21-e, ami csütörtök, mi mindenről híres. 34 éve például a mai a Magyar Honvédelem napja. Az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként a honvédsereg 3 hetes ostrom után visszafoglalta Budavárát. Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján e napon ünneplik a Magyar Honvédelem napját. 1951-ben a minisztertanács határozatot hozott a néphadsereg napjának bevezetéséről, illetve megünnepléséről szeptember 29-én a pákozdi győzelem emlékére. Később a Magyar Honvédség napja volt az ünnep neve. 92-ben az önálló Horvátország érzékenységére való tekintettel ezt az ünnepet a magyar kormány május 21-re Buda 1849-es visszavívásának évfordulójára helyezte át, és így lett a Magyar Honvédelem napja a mai. 182 éve Bécsben megkapta orvosdoktori diplomáját Semmelweis Ignác Fülöp, orvos, az anyák megmentője. 163 éve Aradon született Winkler Lajos kémikus, a magyar analitika nemzetközi hírű képviselője. Winkler a Budapesti Egyetemen tanult gyógyszerészetet, és már doktori disszertációjával híres lett. Ebben egy olyan analitikai módszert írt le, amely máig is használatos. Tudományos munkássága szinte kizárólag a klasszikus analitikai kémia módszereinek fejlesztéséről szólt. 1909-től 25 éven át volt az egyes számú kémiai intézet igazgatója. Több száz tudományos közleményt publikált, több könyve külföldön is megjelent. 1964 óta 2 évente Winkler Lajos emlékérmet adnak át a gyógyszertudományban kimagasló teljesítményt nyújtó kutatóknak. 124 éve született Breuer Marcell Lajos világhírű magyar építész, a Bauhaus mestere, a csővázas szék alkotója. A funkcionalista építészet egyik legnagyobb hatású mestere, praktikus használati tárgyai napjainkban is közkedveltek. Walter Gropius tanítványa és későbbi munkatársa volt. A biciklikormány mintájára 1925-ben alkotta meg a csővázas széket, melynek első változata Vasszili szék néven lett ismert. Leghíresebb bútordarabjának, a csővázas széknek prototípusát a Bauhaus tanárának, Vasszili Kandinszkijnak, a 20. századi absztrakt festészet atyának iskolai lakásába készítette. A festőnek annyira megtetszett az ötletes és tetszetős találmány, hogy ő volt a szék első vásárlója. Innen származik a bútordarab elnevezése. 121 éve született Egri István, színész, színházi és rádiós rendező, főiskolai tanár, író, publicista, érdemes és kiváló művész a mai napon. Megélhetési gondok miatt nagyszülei nevelték. Egerben járt iskolába, innen lett a művész neve Egri. Fiatalon az izgalomtól dadogni kezdett, saját magát kezelte légző gyakorlatokkal és lassú olvasással. Mestere Ódri Árpád a szakmán kívül arra is tanította, hogy az idegrendszer próbáló pályát csak tisztes polgári háttérrel lehet sikeresen művelni. Sikeres színész volt, amikor a zsidó törvények miatt eltiltották a munkától, publikálni kezdett és színészeket készített fel szerepekre, majd előbb munkaszolgálatra, később Auschwitzba vitték, ahonnan nagyon rossz egészségi állapotban, de visszatért. A színházakat államosították, gyakran változott a munkája, több színház vezetője is volt, Pesti Színház, Belvárosi Színház, a végből Néphadsereg Színházának átnevezett színház, vagy a Petőfi Színház is az ő vezetése alatt működött. Határozott személyisége miatt nem könnyen fért össze más vezetőkkel, valamint a politikai háttér szándékai szerepet játszottak életében. Ahol megfordult, ott erős társulatot formált, és jó előadásokat állított színpadra. Később a József Attila Színház és a Madách Színház, majd a Nemzeti Színház tagja lett. Emlékezetes rendezése a Bolond lány, Domján Edittel a főszerepben. Nyugdíjasként a Madách Színházban játszott, és a Zeneakadémián tanította az énekeseket színpadi szereplésre.

0: Jeremy. Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán az interneten, illetőleg a magazinokban. Például arról, hogy 2026. május 26-án a budapesti Marriott Hotel ad otthont a Corvinus Business and Society Summit 2026 keretében megrendezett The Science of Football konferenciának. A futballvilág figyelme május végén amúgy is Budapestre irányul, a város az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének is helyszíne lesz. Ezt a kivételes helyzetet pedig a budapesti Corvinus Egyetem és a portfólió arra használja, hogy a labdarúgás ne pusztán játékként, hanem gazdasági, technológiai és társadalmi erőnként mutassa meg. A Science of Football ígérete szerint egy napra közös térbe hozza a sport, az üzleti élet és a tudomány szereplőit, hogy azt vizsgálják, miként formálja át a futballipart az innováció, az adatvezérelt gondolkodás és a stratégiai döntéshozatal, és hogyan csapódik le mindez a szélesebb gazdasági társadalmi folyamatokban is. A konferencia tematikája a teljesítményelemzéstől és a mesterséges intelligenciától indul, majd a szurkolói élmény, az üzleti modellek és a vezetői döntések világán keresztül vezet végig azon, hogyan vált a futball a tudás és az innováció egyik legdinamikusabb terepévé. Közben ismeretlenek krumpliba rejtett mobiltelefonokat dobtak be a budapesti Fegyház és Börtön udvarára, ahol a felügyelők összesen 10 készüléket találtak két külön esetben. A büntetés végrehajtás szerint az ilyen próbálkozások egyre ritkábbak a szigorúbb ellenőrzések miatt, az ügyben szabálysértési feljelentés született. Múlt hétvégén történt az ügy. A gyenge próbálkozásokra 2026. május 15-én, majd május 17-én derített fényt az egyik foglalkoztatási felügyelő, aki a biztonsági ellenőrzés során bukkant a gyűjtő udvarán heverő csomagokra. A gondosan összekötözött burgonyákat feltételezhetően a kerítésen át dobálták be a börtön területére, olvasható a büntetés végrehajtás országos parancsnokságának sajtóközleményében. Az átvizsgálás során a két külön alkalommal áthajított zöldségekből összesen 10 darab kisméretű SIM-kártyát nem tartalmazó mobiltelefon került elő. Mint írják, a jelenség nem új keletű. A hozzátartozók folyamatosan újabb és újabb trükkökkel próbálnak tiltott tárgyakat, jellemzően mobiltelefonokat bejuttatni a börtönök területére. Idén eddig összesen 167 esetben találtak nem engedélyezett telekommunikációs eszközt a büntetés végrehajtási intézetekben. A szigorú biztonsági intézkedéseknek, a modern technikai felszereltségnek és a hatékony felderítési munkafolyamatoknak köszönhetően az elmúlt évek alatt erőteljesen visszaszorult az intézményekbe juttatott tiltott tárgyak száma. A 2021-es esetszámokhoz viszonyítva a tiltott mobiltelefonok száma több mint 35%-kal csökkent. Megjegyezték, hogy a büntetés végrehajtási szervezet következetesen és szigorúan lép fel minden olyan esetben, amikor az intézetekben illegális dolgokat találnak. A budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka jelen esetben is ismeretlen tettes ellen szabálysértési feljelentést tett. Összesen több mint 1,1 milliárd forintból korszerűsítette két szupermarketét a Spár Magyarország Balatonfüreden és Budapesten. A megújult üzletek modern belső terekkel, a friss kínálat bemutatására épülő elrendezéssel és a gyors bevásárlás támogató megoldásokkal készül a vásárlóknak. A fejlesztések célja az volt, hogy a mindennapi bevásárlás kényelmesebb és gyorsabb legyen, miközben az áruházak működése energiahatékonyabbá vált. Komoly felháborodást váltott ki közben a budapesti autósok körében a legfrissebb fővárosi szabályozás, amely szerint 2027-től dupla parkolási díjat kell fizetni a nagyobb tömegű járművek után. Az új rendelet a hagyományos és az elektromos autókat is érinti, de eltérő súlyhatárokkal. A fővárosi közgyűlés döntése alapján a belső égésű motorral szerelt autóknál 1800 kg, a tisztán elektromos járműveknél pedig 2000 kg feletti önsúly esetén kétszeres parkolási díjat számolnak fel. A szabályozás különösen érzékenyen érintheti a budapesti villanyautó tulajdonosokat. A szakmai szervezetek szerint az intézkedés az elektromos autók terjedését is lassíthatja, pedig éppen a nagyvárosokban lenne fontos a káros anyag kibocsátás csökkentése. A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület ezért a rendelet módosítását javasolja. Álláspontjuk szerint nem indokolt külön büntetni a nehezebb elektromos autókat dupla parkolási díjjal. A szervezet azt szeretné elérni, hogy az 5E kategóriába tartozó tisztán elektromos autók önsúlytól függetlenül normál parkolási díjat fizessenek. A szakértők szerint sok modern elektromos családi autó már önmagában akkumulátorra miatt átlépi a súlyhatárt, így a tulajdonos sok jelentős többletköltséggel számolhatnak majd Budapesten. A jelenlegi szabályozás egyik legnépszerűbb nyertese a Tesla egyik népszerű modellje lehet. Az autószektor szerint a Tesla Model Y szinte az egyetlen összkerekes családi méretű elektromos autó, amely még 2 tonna alatt marad. Közben színháztörténeti eseményre készül az Operett Színház. A Budapesti Operett Színházban a Hófehérke című táncjáték immár egy éve varázsolja el estéről estére a közönséget. Ma egészen különleges pillanat érkezik el, 35 év után újra színpadra lép a darab rendező koreográfusa, ifjabb Harangozó Gyula. Az előadás így nem csupán egy jubileumi est, hanem a zenész színházi szakma és a közönség közös ünnepe. Ritka alkalom, amikor egy alkotó, aki évtizedeken át formálta a hazai és nemzetközi táncművészetet, újra előadó művészként lép színpadra, a nézők pedig személyesen lehetnek részesei annak a pillanatnak, amikor a legenda újra mozdulatot ölt. Ez a nagy visszatérés az egész táncművészeti szakma számára egy rendkívüli esemény, nagyon pozitív és motiváló, inspirálja az egész közösségünket. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ez a művészeti ág túlmutat a fizikumon és a fiatalságon, a szakmai tudás a kifejező erő, és az értékteremtés mindennél fontosabb, nyilatkozta Simon István, a Budapesti Operett Színház balettigazgató helyettese. A legfrissebb hírekből születnek meg a színpadi történetek a Hírszínház különleges estjén, amelynek ezúttal a budapesti Freedom ad otthont. A rendhagyó esemény lényege, hogy két ismert szerző mindössze 24 óra alatt ír egy-egy új darabot aktuális hírek inspirációjára, amelyekből másnap szinte valós időben készülnek el az előadások. A kezdeményezésben ezúttal Darvasi László és Tasnádi István vesz részt szerzőként. A produkció különlegessége, hogy a közönség olyan történeteket láthat a színpadon, amelyek közvetlenül reflektálnak a napi eseményekre. Így az előadás egyszerre válik színházi élménnyé és társadalmi lenyomattá, írta a színház.online. Tasnádi az Aranyélet és a Terápia című kultsorozatok írójaként lett közismert, a közelmúltban pedig 8 év után elkészítette első mozifilmjét. A szereplőgárdában több ismert színész is feltűnik. Színpadra lép Epres Attila, Tasnádi Bence, Büki Flóra és Szekeres Blanka is. A Hírszínház formátuma az improvizáció és a gyors reagálás erejére épít. Az alkotók rövid idő alatt dolgozzák fel a közélet, a kultúra, vagy akár a hétköznapok legérdekesebb történéseit, így minden előadás egyszeri és megismételhetetlen. A program célja, hogy a színház közvetlenebb kapcsolatba kerüljön a jelen történéseivel, miközben a nézők egy friss, aktuális és sokszor provokatív alkotói folyamat eredményét láthatják a színpadon. Nem sokára újabb programajánlatok érkeznek. A nagy fiha-

0: Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcs hús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaváló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. május 21-e van, csütörtök, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Idén is lehet ingyen strandolni a nyáron Budapesten. Nagy számban jelentek meg ékszerteknősök a Ráckevei Soroksári Duna térségében. A mesterséges intelligencia és a megfigyelés világát mutatja be a Budapest Galéria új tárlata. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Idén nyáron is megnyílnak Budapest szabad strandjai. A római parti plázs júliustól augusztus 20-áig várja majd a fürdőzőket. A pontos részleteket egyelőre még nem ismertették, de az elmúlt évek gyakorlata alapján a nyitást most is alapos vízminőségi vizsgálatok és hatósági engedélyeztetés előzi meg. A partszakaszt megtisztítják, előkészítik a fövenyt és a szezon alatt folyamatosan ellenőrzik majd a Duna vízminőségét. Fürödni kizárólag a kijelölt bójákkal határolt területen lehet, naponta 10 és 19 óra között. A biztonságról vízimentők és a Magyar Vöröskereszt elsősegélyszolgálata gondoskodik. A római parti szabadstrand újranyitása néhány éve még különleges eseménynek számított, hiszen a fővárosi Dunai fürdőhelyeket még 1973-ban zárták be a vízminőség romlása miatt. A strandot végül közel 50 év után 2021-ben nyitották meg újra. Az elmúlt időszakban azonban már egy második budapesti szabadstrand is megjelent. Az Árasztó part a 11. kerületben tavaly kapott engedélyt, természetes fürdőhelyként, és várhatóan idén nyáron is fogad majd látogatókat. A főváros hosszabb távon is számol a Dunai fürdőzés fejlesztésével. A Budapest gyógyfürdői és hévizei ZRT az elmúlt időszakban több helyszínen is vizsgálta a Duna víz minőségét, és a tapasztalatok alapján további lehetőségeket is keresnek. A budapestiek számára ez nem csak strandolási lehetőség, hanem egy régi hagyomány visszatérése is, hogy a Duna ne csak látvány legyen a város közepén, hanem valódi nyári találkozóhely. A Budapesti Közlekedési Központ a 11. kerületi önkormányzattal együttműködve Madárhegy közösségi közlekedési fejlesztésére egy új autóbuszjáratot indít, méghozzá 253-as jelzéssel. A budapesti mobilitási terv célja, hogy minden városrész elérhető és jól szervezett közösségi közlekedési hálózattal rendelkezzen. A térségben zajló robbanásszerű ingatlanfejlesztés mellett elengedhetetlenné vált a közösségi közlekedés megjelenése, hiszen korábban csak hosszabb sétával voltak elérhetők a járatok. A 253-as autóbusz gyorsabb, kényelmesebb és fenntarthatóbb eljutási lehetőséget biztosít már hétfőtől a Madárhegyen élőknek a kelenföldi csomópont és a belváros felé. Ezáltal a térség és a közösségi közlekedés is vonzóbbá és népszerűbbé válhat az itt lakók és az ide költözők körében. A BKK számára fontos, hogy a fejlesztések a helyben élők igényeire épüljenek, ezért társadalmi egyeztetésen beérkezett észrevételek alapján határozta meg a végleges forgalmi rendet, hogy az valóban a közösség érdekeit szolgálja. A 11. kerületi önkormányzat kivitelezésében új megállóhelyek létesültek, és forgalomtechnikai elemek épültek ki a térségben. Az új 253-as Buszkelenföld vasútállomástól a Budaörsi út, Gazdagréti út, Angyalka utca, Madárhegy útvonalon közlekedik, és egy későbbi ütemben a Medvetalp utca és a Kányakapu utca teljes kiépítését követően a járat útvonala Madárhegyen belül tovább bővülhet, és új megálló is létesülhet az óvoda közelében. Ezzel még több utas számára válna elérhetővé a közösségi közlekedés. A 253-as járat modern, alacsony padlós, klimatizált, környezetbarát, kényelmes és csendes. Mercedes, Citaro, K, Maxi, Midi autóbuszokkal közlekedik, munkanapokon 6 és 21 óra 30 között. A csúcsidőszakokban 30 percenként, azon kívül pedig igény szerint 60 percenként. Telebusz rendszerben. Ez a megoldás gazdaságos és környezetkímélő, hiszen a busz csak akkor indul el, ha valóban van rá utas igény. Az utazási szándékot előzetesen a telebusz.bkk.hu oldalon, a Budapest Go applikáción keresztül, telefonon vagy akár a járművezetőnél is lehet jelezni. Két budapesti helyszínen is zöld felületté alakítják a korábban burkolt területeket a fővárosi önkormányzat közösségi költségvetésének keretében. A munkát a BKM Főkert végzi. Az egyik érintett pont a Kerepesi út és Fogarasi út kereszteződése, ahol a terelő sziget kap új zöld arculatot. A másik helyszín az Árpád fejedelem útja a Margit híd budai híd főjénél, ahol a hosszú középsziget alakul át. A burkolatbontás után olyan növényeket telepítenek, amelyek jól bírják a városi környezet szélsőségeit, a hőséget, a szárazságot és a forgalom okozta terhelést. A választás a sziklagyepek és száraz füves puszták fajaira esett, amelyek természetes módon alkalmazkodtak ezekhez a körülményekhez. A területeken több tucat növényfaj jelenik majd meg, például árvalányhaj, ökörfark, kóró vagy cickafark részben magvetéssel, részben már kifejlett növények telepítésével. Az Árpád fejedelem útja mentén főként cserjéket ültetnek, míg a Kerepesi úti helyszínen fákat is telepítenek. A kialakításnál fontos szempont volt, hogy a növények ne akadályozzák a beláthatóságot a forgalomban. Emellett a fák és a bokrok csoportos ültetésével egyfajta mikroklímát hoznak létre, így jobban védik egymást a hőtől, a széltől és a légszennyezéstől. A tervek szerint a magvetés nyár végén kezdődik, össze pedig hagymás növények, például narciszok és krókuszok jelennek meg majd, illetve a földbe kerülnek. A fejlesztés célja, hogy a város forgalmas pontjain is megjelenjen a zöld, ami nem csak szebbé teszi a környezetet, hanem a hőérzetet is javítja. Egy kis zöld a beton helyén, ami nyáron hűsítősszel virágzik, és közben csendben teszi élhetőbbé a várost. Egyre nagyobb gondot jelentenek az inváziós teknősök a ráckevei soroksári Duna térségében. A szakemberek szerint a felelőtlenül szabadon engedett állatok már veszélyeztetik az őshonos fajokat is. A Délpesti Vízi Polgárőr Egyesület tájékoztatása alapján a folyó szakaszon nagy számban jelentek meg ékszerteknősök, amelyek fokozatosan kiszorítják a Magyarországon védett mocsári teknősöket.

0: eltávolítják a természetből, további elhelyezésükről pedig a Fővárosi Állat és Növénykert gondoskodik. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy egy otthon tartott teknőst soha nem szabad természetes vizekbe kiengedni, még akkor sem, ha a gazdája úgy gondolja, hogy ezzel szabadságot ad neki. A természet számára ugyanis egyetlen szabadon engedett állat is komoly problémák kezdetét jelentheti. A mesterséges intelligencia és a megfigyelés világát mutatja be a Budapest Galéria új tárlata. Milyen hatással van a technológia a mindennapi életünkre, az egészségünkre vagy akár a gondolkodásunkra? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Budapest Galéria új nemzetközi kiállítása. A tárlat a technológia és a társadalom kapcsolatát vizsgálja, különös figyelmet fordítva az okos eszközök, a mesterséges intelligencia és az online világ működésére. A kiállítás többek között arra is rámutat, hogy milyen korlátai vannak a mesterséges intelligenciának, hogyan hatnak az informatikai eszközök az egészségünkre és a környezetre, valamint milyen társadalmi következményei lehetnek az egyre erősebb digitális megfigyelésnek. A szervezők az online manipuláció, az adatgyűjtés és a technológiai függőség kérdését is körbejárják, kortárs művészeti alkotásokon keresztül. A nemzetközi kiállítás célja, hogy a látogatók ne csak használóként, hanem tudatos szemlélőként is gondolkodjanak a digitális világról és annak hatásairól. A tárlat augusztus 9-éig látogatható Budapesten. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene. Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéséig számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rock zenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Budapesten mindössze 23 kápolna található, sok közülük kapuajak mögött, udvarok mélyén vagy domboldalok árnyékában bújik meg. A Villa Budapest összegyűjtött néhányat, amit érdemes egyébként megtekinteni. Ilyen például a Szerecki kápolna. Könnyű elsétálni mellette, mert apró, két telek között egy falatnyi telken található ez az eldugott kápolna. 1892 nyarán a Remetei úthoz és Buda felé ennyi rejtődombokkal, szőlővel és gyümölcsfákkal beültetett telkét Petsz Károly kosmárosról, egy régi felvidéki családból származó Pesten letelepedett házaspár Szerecki Lajos és felesége vásárolta meg. Szerecki Lajos a boldog békeidők pesti építési és befektetési fellendülésének idején tervezői és építészeti munkájával, valamint tisztes polgári karrierével teremtette meg családja jólétét. Az újonnan megszerzett nyaralótelek északi sarkában akkoriban már állt egy kőlapra faragott Mária szobor, amelyen a szűzanya karjában szorosan hozzásimuló, szeretettel ölelt gyermek látható. A szobrot faoszlop tartotta, fölötte kis esőtető védte, előtte fából készült imazsámolyált, az oszlopon Mécses világított. Adta magát, hogy Szerecki Lajos újdonsült telke sarkában kápolnát emeltessen a Mária képnek. 1910 nyarára elkészült a kápolna, és még azon a nyáron segítő Mária tiszteletére felszentelték, a család pedig a közösségnek adományozta. A következő a Szent Donát kápolta a harmadik kerületből. Ahogy az egykori szőlőskertek között emelkedő Farkastorki út mentén ballag az ember, hirtelen megjelenik a domboldalon ez a kis barokk kápolna, mintha mindig is itt állt volna. A Szent Donát kápolna egyszerre fogadalmi emlék és nyugalom szigete. A szőlőskertek Hőlősgazdák védőszentjének, Szent Donátnak szentelt kis baroktorony templom csupán néhány négyzetméteres. Egyszerű formáival mély átéléssel idézi meg a hely történetét és hagyományát. A legendás kezdet szerint egy heves vihar után egy szerencsésen túlélő óbudai szőlősgazda fogadalmának eredményeként született meg, és néhány hónap alatt városi összefogással épült fel. A következő állomásunk a 11. kerületbe vezet a Budafoki útra, ott található a Szent Júdás tádékkápolna. Első látásra átlagos lakóháznak tűnik, hiszen a rácson lévő kereszten kívül nincs más vizuális jel, amely elárulna, hogy itt egy szent hely áll. Egy egyszerű felirat mondja el csupán, hogy ezen a ponton a Szent Júdás tádékkápolna rejtőzik, amely nem klasszikus értelemben vett templomi építmény, inkább egy kis beugró imaszoba. A kápolna bejárata a Kruspér utca felől nyílik, és bár kis alapterülete nem emelkedik ki látványos építészeti díszeivel, mégis a hely szerint meghittsége és jelenléte révén különleges szerepet tölt be a környékbeli hívők életében. A Szent Imre plébánia szeretet otthonának kápolnája 1937-ben nyílt meg, és 1951-ben kapta a Szent Tádé nevet. Maradunk a 11. kerületben. A következő a Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna. A Karolina út és a Bocskai út sarkán sétálva az ember elsőre nem is gyanítja, a lakóház földszintjén csendes imaterem rejtőzik. Kívülről inkább hétköznapi otthonnak tűnik, mint szakrális helynek. Mégis itt egykori ciszterci rendház házi kápolnájának jogutódjaként kapott új életet a Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna. A második világháború után a szerzetes rend feloszlatása idején tovább működő házi szentélyből nyilvános imádkozó hely lett. Az elhanyagolt, de gyorsan rendbehozott földszinti üzlethelyiséget 1950. december 8-án szentelte fel Szabó Imre püspök Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs újítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják. Nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön. A 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását. Véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek, és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbak-Sebestyén utca és Asbód utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel, a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd.

0: Budapest Update.
1: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja a Világ Budapest. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkert is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten vagy akár egy régi arborétum ösvényen. A háromnapos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz nulladik, valamint mínusz első nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i nulladik napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovics és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Kónc Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő népsorban ott lesz többek között Azaria, Beton Hofi, Jude Law, a Blaha Louisiana, az I Van and a Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A nyócker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A nyolckeresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a nyolc ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a nyolc kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmének választották ANSZI-ban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A rendrakás, a takarítás az mindig mumus tud lenni, ha csak valaki rá nem érez az ízére, és nem kedveli meg valamilyen furcsa módon a rendrakást. Nagyon sok nővel kedveltette meg, sok férfival is kedveltette meg a rendrakást és a takarítást Marie Kondo, vagyis az a hölgy, aki a KonMari módszert kidolgozta. Na de mi is ez a módszer, és hogyan tud a segítségünkre lenni? A módszer titka. Hát Marie Kondo Rend a lelke mindennek című könyve az, ami ezt tartalmazza, és ez volt az első olyan könyv, amivel már rögtön aznap szétbombázza az ember a szobáját, és rendbe teszi az életét, mert úgy fellelkesül. Úgyhogy maga a módszer az pedig a lényegét tekintve tulajdonképpen azért fontos, mert az életszervezés ilyenkor nem csak az embernek a tervezőjére, a filofaxára, vagy a noteszére, vagy a leírt teendők listájára terjed ki, hanem nagyon fontos az is, hogy a hatékonyságunk növelése érdekében minél elhivatottabbak legyünk a céljaink irányába növelni az életterünket, rendet tenni, és szem előtt tartani azt, hogy ahogy bent, úgy kint, ahogy kint, úgy bent, oda-vissza hat ránk a belsőnk és a környezetünk egymása, így helyes. Marie Kondo, akit egyébként több amerikai filmben is emlegetnek, például a Gilmore Girls új sorozatában is említőt Emily Gilmore, és az ő rendszere alapján kezdje el kiszanálni a holmiát. Szóval Marie Kondo már 5 éves volt, amikor bújta a lakberendezési magazinokat, a női magazinoknak a lakberendezési rovatát és a szobáját számos módon rendszerezte, sőt, az otthonának, a családi háznak a többi részét és még a testvérei szobáját, illetve a közös helységeket is összepakolta. Volt, hogy engedélye volt, hogy anélkül, hát persze ennek nem mindig örültek a testvérek, de hát ez már egy másik történet. Ebből származtak ugye ezek a bizonyos súrlódások, úgyhogy megtiltották neki, hogy a szobáján kívül máshol is rendet tegyen, így aztán csak a saját szobáján és a saját szobájában kísérletezhetett. Mégis idővel arra lett figyelmes, hogy a családtagjai is követik a példáját. Úgyhogy a könyvében ezt a tudást, a rendrakási módszert adja át, amit az ügyfeleivel vesz át személyesen. Hónapokra előre váró lista van, hogyha személyesen szeretnének vele együtt dolgozni, és nincs egyetlen visszatérő ügyfele sem, aki elsajátította és alkalmazza a KonMari módszert. Ami pedig a rendet illeti, hogy hol van a trükk és hol van a titok. Úgy gondolja a szerző, hogy a rend akkor lesz állandó, akkor tud állandó lenni, amikor mindennek megvan a helye, és használat után ugyanoda tesszük vissza, ezzel megtisztelve a tárgyainkat. Tehát nagyon fontos, hogy Marie Kondo a módszerében nem csak rendet akar tenni, hanem tiszteletet próbál tanítani nekünk a tárgyaink iránt. Egyébként azt, hogy mindent oda tegyünk vissza, honnan elvettük, ezt már gyerekkor én is tudtam, ez volt az első, amit az anyukám a fejünkbe vert. Aztán az nem rendrakás, és ezt is érdemes tudni, amikor mindent szép dobozokba teszünk, és ezzel csak növeljük, ugyan a rendelkezésre álló helyet, de a dolgaink nem hogy fogynának, egyre csak gyarapodnak. Úgyhogy a selejtezésnek nem az a jó módja, hogy miközben válogatjuk például a pólóinkat, már keresünk is nekik helyet a szekrényben, hanem az a jó, hogy miután kiválogattuk az összes ruhát, keresünk neki helyet. Tehát ez nagyon fontos. Erről később majd még részletesen szó lesz. Ami pedig a sok helyen olvasható tippet illeti, mint hogy minden nap dobjunk ki 3 tárgyat, nos, ezt Marie Kondo is használta, és arra ébredt rá, hogy hiába dobált ki 365-ször 3 kacatot, vagy tárgyat, vagy felesleges holmit, lett helyette másik, legalább ugyanennyi. A rendrakás ünnep, lehet, hogy fizikailag nagyon fárasztó, de egy nap alatt kell letudni az egészet, mert a kószakincsek, amelyek valójában számunkra nem hasznosak, nagyon gyorsan betévednek, mielőtt befejeztük volna a folyamatot. Ez is nagyon fontos. Ha pedig nem tudunk mindent kiselejtezni, akkor kategóriánként csináljuk, például egy nap alatt az összes ruhát. És hogyha fáj utána a szívünk, akkor ajándékozzuk el, nem kell kidobni semmit, hiszen valaha szerettük. Azt a kardigánt, azt a pulóvert, azt a szoknyát, nadrágot. Mindenképpen érdemes odafigyelni arra, hogyha az még olyan állapotban van, hogy hordható, viselhető, használható, ha tárgyról van szó, ajándékozzuk el. És akkor itt van néhány aranyszabály. Minden tárgyat meg kell érinteni, mielőtt döntünk róla, hogy megy vagy marad. Azokat a tárgyakat tartjuk meg, amelyeket szeretünk, és jó érzéssel töltenek el. Minden, ami megy, ami még lehet kelleni fog, jó lesz az még valamire, de olyan drága volt, stb. Ez mind megy. Ezek a tárgyak pillanatnyi boldogságot okoztak akkor, amikor megvettük őket, beteljesítették a céljukat, de oldozzuk el őket a fogságukból, hadd legyen esetleg jobb helye máshol, mint a mi sötét szekrényünkben vagy a fiókunk alján. Aztán igazából az ember a selejtezésre is furcsán gondol, mert amikor megszaporodnak a tárolódobozok, és mindig felszabadítanak néhány polcot az emberek otthon, hogy oda majd elrakják azokat a cuccokat, amiket nem használnak, akkor az nem selejtezés, mert hogy újra tele lesznek a polcok, a dobozok, a szekrény alja. Sőt, ha van egy olyan szekrény, amiben csak ezeket rakjuk, akkor az konkrétan csak egy süllyesztő. A selejtezés megfelelő sorrendje pedig a következő: ruhák, könyvek, iratok, komonó, azaz egyéb személyes holmik, hajcsatradír, gyűjtemény, kulcstartó, stb. Aztán az utolsó pak, azaz emlékek, kupaca, fényképek, stb. Azért ez a sorrend, mert a ruháinkhoz kötődünk legkevésbé érzelmileg, így azokkal kapcsolatban a legkönnyebb reális döntést hozni, és ahogy haladunk a listán, úgy lesz egyre nehezebb elvonatkoztatni az érzéseinktől. Nagyon sokszor érezzük úgy, és akkor itt van a másik fontos tudnivaló, hogy nem dobhatom ki, mert anyától, nővéremtől, rokonomtól, gyerekemtől kaptam, megbántanám vele. Marie Kondo szerint minden ajándék ott és akkor beteljesítette a küldetését az életünkben, amikor megkaptuk, amikor megleptek vele, és mi örültünk neki. Elajándékozhatjuk, feloldozhatjuk a fogság alól, hagyjuk, hogy mást tegyen boldoggá, hogy ez a valaki ugyanúgy örüljön, mint ahogy egykor mi örültünk neki. Egyes ajándékok hosszabb küldetéssel bírnak, például egy könyv, amit 11-ére is elolvasunk, azt tartsuk meg, hiszen igazán örömet okoz. Marie Kondo módszeréről sokat lehet olvasni az interneten, nagyon hasznos, szeretettel ajánlom mindenkinek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség legfontosabb találmányai között vannak kifejezetten olyan találmányok, amik nagyon fontosak számunkra, meghatározóak az életünkben, és hurrá, nők találták fel őket, úgyhogy itt van Tabitha Babbitt, a körfűrész feltalálója. Azért ez meglepő, tehát nem gondoltam volna, hogy a körfűrészt egy hölgy találta föl. Tabitha Babbitt egy Massachusetts-i fűrészüzemben dolgozott, 1813-ban járunk, ahol még kézi fűrészt alkalmaztak, amit két ember húzott nyilván ellentétes irányban, ahogyan azt láttuk régen, mondjuk a mesekönyvekben, vagy a diafilmeken is. Az asszony azt is megfigyelte, hogy a fűrész húzásával rengeteg energiát veszítenek a munkások, és nehézkesen haladnak, és nagyon lassan. Emiatt is elhatározta, hogy ő kidolgoz egy jobb módszert, és így született meg a ma is használatos szalagfűrész. Tabitha aztán soha nem szabadalmaztatta a találmányát, aminek jó részt az volt az oka, hogy egy utopista vallási csoporthoz tartozott, és hát azt gondolták, hogy ez micsoda ördögtől való dolog, hogy ő ilyesmiket kitalál, de gyakorlatilag a körfűrésznek az elődje az úgy nézett ki, mint a mai körfűrész, csak egy kicsit bonyolultabb szerkezet mozgatta, és egy kicsit bonyolultabb szerkezeten állt. Aztán ott van Stephanie Kwolek, aki szintén nő létére mit talált föl? A golyóálló mellényt, úgy bizony. A golyóálló mellények anyagául szolgáló kevlárt fejlesztette ki ez a hölgy. Stephanie a DuPont cég alkalmazásában állt, ugye ez a cég a mai napig létezik, és 1963-ban, szóval most nagyot ugrottunk az időben, akkor jött rá, hogy a polimerek vagy rúdalakú molekulák szálai egy irányba sorakoznak, és ettől ez az anyag sokkal erősebb a többinél, mivel a molekulák rendezett kötegekben vannak jelen. Ez a megfigyelés segítette aztán őt abban, hogy rájöjjön, hogy hogyan erősítheti meg tökéletesen a mellény anyagát. Kwolek a technológiáját már függőhídkábeleknél is alkalmazzák, sisakoknál, fékbetéteknél, síléceknél, sőt kemping felszereléseknél is. Fantasztikus ügyes volt a hölgy. Aztán ott van még a sorban Marion Donovan, akinek az eldobható pelenkát, pontosabban fogalmazunk tényleg exakt módon, az egyszer használatos pelenkát köszönhetjük, ugye minden pelenka eldobható, bármi eldobható, de hogy hányszor használhatjuk, mielőtt eldobjuk, az nem mindegy. Marion Donovannak 1949-ben felszaladt az agyvize, elega lett a pelenkamosásból, ezért aztán újra gondolta a textilpelenka koncepcióját. Először egy zuhanyfüggöny felhasználásával tette szivárgásmentessé, aztán később megalkotta az egyszer használatos verziót. A találmányával számos céget megkeresett, zárójában jegyzem meg, hogy manapság ennek már annyira nem örülünk, örülünk nagyon. A baba popsi szempontjából, de környezetvédelmi szempontból azért a pelenka és az ő lebomlási ideje az hagy némi kívánivalót maga után. Szóval a találmányával nagyon sok céget megkeresett, 49-ben járunk, 1949-ben, de még akkor is mindenhonnan elutasító választ kapott, arra hivatkozva, hogy nagyon sokba kerülne az előállítása, és egyébként sem venné meg senki, ugye? Az üzleti érzék hol volt ilyenkor? Marion aztán ekkor azt mondta, hogy elege van, ő csinál egy saját vállalkozást. Megalapította, és a pelenka piacra dobása után 1951-ben aztán eladta a jogokat a Kekko Corporationsnek, és összesen 20 szabadalmat szerzett ő maga az egyszer használatos pelenka mellett még élete során, és egy építészeti diplomát is a Yale Egyetemen 1958-ban. Szóval, hogy ilyen fontos dolgokat tudtak összehozni a hölgyek, és milyen érdekes, hogy számára a segítségnyújtás, és maga a process, tehát az a folyamata, ahogyan ő rájött, hogy hogyan tudja ezt a problémát megoldani, az volt az érdekes. Nem a kapzsiság, nem a pénzcsinálás, hanem a segítségnyújtás. Egyébként ezekben a találmányokban pont az a közös, ami manapság szerintem hiányzik, hogy a segítségnyújtás az elsődleges indító oka, a motorja az egész dolognak, nem pedig az, hogy csináljunk pénzt. Szerintem ezt kéne visszahozni, úgyhogy érdemes lenne ezen elgondolkodni, úgyhogy éljenek a hölgyek és a fantasztikus találmányaik, amik így előre lendítették az emberiséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Coco Chanel legendás volt, mind a divatvilágban, mind pedig a személyiségét és a bölcsességeit illetően, mind pedig azzal kapcsolatban, hogy hogyan állt hozzá az élethez, de leginkább a nőiességhez. Ha valaki mondott nagyon bölcs dolgokat, nyilván sok ilyen ember van, de a divatvilágban biztosan Coco Chanel volt az első számú, úgyhogy itt van néhány fontos idézet, amit szerintem mindenképpen érdemes megfogadnia minden nőnek, akár már a kiskamaszoknak, vagy a fiatal felnőtteknek is, már mint a kis hölgyeknek. Ő volt az a stílusikon, aki forradalmasította a divatvilágot, ugye hozzá kötődik a kis fekete ruha, és a legendás Chanel 5 parfüm. Coco Chanel kitűnt az éles eszével, ezért is fogadták őt el nehezen a divatvilágban, és úgy egyáltalán is, mert nagyon okos nő volt, és nagyon-nagyon erőteljesen független nézetei is voltak, ami akkoriban elfogadhatatlan volt. Legalábbis egy darabig, mert hiszen aztán az áttörést ő meghozta. Úgyhogy itt vannak a legszembetűnőbb, legviccesebb, legérdekesebb és leginkább megfontolandó vagy meg szívlelendő idézetei, mert tényleg Coco Chanelen kívül kinek a tanácsára lenne igazán szüksége egy nőnek. Azt mondta, egy nő életkora nem számít. Csodálatosan nézhet ki 20 évesen, 40 évesen és életi végéig mesés maradhat, hogyha ő ezt elhiszi magáról. Aztán azt is mondta, hogy az igazi szépség örökké tart, még akkor is, ha az ember külső szépsége eltűnik, de a nők valamilyen oknál fogva inkább arra törekszenek, hogy csinosak maradjanak, mintsem, hogy szépek legyenek. Nagyon érdekes, ez manapság is igaz. Azt is mondta, pontosabban így helyes, azt is ő mondta, hogy az egyszerűség az igazi elegancia alaphangja. Azt mondta még Coco Chanel, hogy a parfüm egy láthatatlan, de nélkülözhetetlen divatkiegészítő, érzékelteti, ahogy egy nő belép valahová, és emlékeztet rá másokat, amikor elment, és főként arra, hogyha újra érzik az illatot, ki volt az a nő, akihez ez az illat köthető, és mit jelentett számukra. Azt mondta még Coco Chanel, hogy a külsőnkkel való törődésnek a szívben és a lélekben kell kezdődni, a szépségápolási termékek önmagukban nem segítenek, lám-lám, sok-sok évtizeddel korábban is már, micsoda bölcsesség született meg azzal kapcsolatban, amiket most már a social media felületeken, különböző kis idézetekben, meg képekkel illusztrálva szétszórnak rendre az emberek. Semmi sem tesz idősebbé egy nőt, mint amikor kétségbe esettem, próbál fiatalnak látszani. Ezt is érdemesen megfogadni, sőt, azt mondom, hogy ez még a férfiakra is vonatkozik. De ha már itt tartunk, Coco Chanellel kapcsolatban egy-két érdekesség. Szó szerint a semmiből jött ez a nő, és ez a sok életbölcsesség, ez mind-mind saját tapasztalatból állt neki össze, és rakódott rá, mint egyfajta bölcsesség kabátként, vagy kosztümként, ha más stílusosak akarunk maradni. Egy egész birodalmat épített fel, ennek azonban nyilván megvolt az ára, megfizette és cserébe halhatatlanná vált. Az eredeti neve Gabrielle Bonheur Chanel. Nem született tehetős családban, az anyukája varónő volt, az apukája vándorkereskedő, két fiú és két lány testvére is volt. Az édesanyja halálát követően 12 éves korában a testvéreivel együtt árvaházba adta őket az apjuk. Az árvaházban apácák nevelték a lányokat, és ez is markáns nyomot hagyott Coco Chanel későbbi stílusán. Az édesanyjához hasonlóan ő is varónőként helyezkedett el, és miután kikerült az árdából, akkor elkezdett nagyon erőteljesen foglalkozni a divattal, akkor még nem tudta, hogy mit szeretne, de a ruhák azok nagyon érdekelték. Csupán 5 évig volt varónő, aztán énekesnő lett, és ezekben a bizonyos francia zenés kávéházakban szórakoztatta sanzonokkal a közönséget. Énekesnő volt, és már akkor rajongtak érte a férfiak, és ekkor az egyik udvarlója Étienne Balzan bemutatta őt az előkelőbb társaság tagjainak. Egy ideig együtt is éltek, és akkor elkezdett akkoriban, még énekesnő volt, de elkezdett kalapokat tervezni. És bár nem Balzan volt Chanel nagy szerelme, hanem Arthur Chappell, a gazdag üzletember, akinek viszont pontosan Balzan mutatta be Coco Chanelt. Később az újabb férfi anyagi segítségével és Balzan párizsi garzonjával egy kalapszalont nyitott, és így kezdődött el Chanel karrierje a divatvilágában. Innen költöztette az üzletet egy évvel később egy jóval elegánsabb környékre, aztán vásárolt egyre több épületet, ahogy a márkája növekedett, és bár Chanel és Chappell között szenvedélyes szerelem lángolt, a férfi mégis egy másik nőt vett feleségül, de a kapcsolatuk ekkor sem szakadt meg, egészen Chappell tragikus autóbalesetben bekövetkezett haláláig. Chanel alkotta meg a modern női eleganciát, elutasította a fűzőt, a cifra és bonyolult viseleteket, helyette a praktikus, de ízléses ruhákat hozta divatba, neki köszönhető az ikonikus kis fekete ruha megálmodása, ahogyan a rövid haj elterjedéséhez is volt némi köze. Az ővé, a Chanel 5-ös volt az első szintetikus parfüm, ő honosította meg a bizsút, mert úgy vélte, hogy a hamis ékszerek remekül megférnek az igaziakkal, és nincs semmi gond azzal, hogyha valakinek nem igaz gyöngyből készült a gyöngy sora. És Coco Chanel bár számos férfival folytatott szerelmi viszonyt élete során, mert kereste az igazit, sosem ment férjhez, örökre kisasszony, azaz Mademoiselle maradt.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy különleges hölgy a Manna délelőttben, úgy hívják őt, hogy Tiny Broadwick egy cipős dobozban elfért. Annyira icipici picurka volt, amikor megszületett, és ezért aztán ez is lett az ő neve, hogy picurka, azaz Tiny, a beceneve. Alig másfél kilós volt a kislány, és felnőttként is alig nyomott 36 kilót. Aztán amikor 15 évesen 1908-ban Tiny Broadwick először kiuglott a hőlégballomból, csak egy kis lépést kellett tennie, de a nőknek ez egy hatalmas lépést jelentett világszerte. Hát tudod, édesem, mondta évtizedekkel később egy riporternek, aki az első ugrásról faggatta, ez volt a legcsodálatosabb érzés az egész világon. 15 évesen ugrott először, hogy aztán még több mint ezerszer ismételje meg az élete során. Tiny Broadwick 1913. június 21-én 20 évesen már történelmet írt, ugyanis ő volt az első nő, aki egy repülőből ejtőernyős ugrást hajtott végre 610 méterrel Los Angeles felett halált megvető bátorsággal zuhant alá, majd szállodott az ernyő biztonságában, mint egy kis tolpihe, ahogyan ezt megírták annak idején. Georgia Ann Thompson néven egy észak-karolinai szegény család hetedik gyerekeként született ő, és igazi csoda volt, hogy életben maradt, de ő nem csak hogy élni akart, hanem valóságos energiabombaként robbant be a családjában, mozgékony volt, kíváncsi volt, tűzről pattan volt, mindenre nyitott kislány volt, óriási szabadságvágyal. A szabadságot viszont hamar elvették tőle, 12 évesen adták férjhez, 13 évesen már gyermeket kellett szülnie, majd amikor egy évre rá a férje balesetben meghalt, napi 14 órákat dolgozott a gyapot feldolgozó üzemben, hogy a kislányát Verlát el tudja tartani. Úgy tűnt, hogy a sorsa megpecsételődött, és nem vár más rá, mint kinkeserves munkával megkeresni a napi betevőt, amíg csak él, és akkor a búcsúban meglátta a Broadwick és a híres francia pilóták csapatát, amint a hőlégballonjaikkal felszálltak a magasba, hogy aztán egyenként kiugorjanak a ballon kosarából, és az ejtőernyőjük segítségével épségben földet érjenek. Tiny ámult, bámult, de nem csak úgy, mint a többi kislánya falusi búcsúban, ő úgy érezte, megvan, ez az, amire vágyik, ez az, amit mindig is akart, szállni és repülni és szabadnak lenni, és ezekkel a bátor emberekkel ezt meg is teheti, és ő is egy lehet majd közülük. Úgyhogy könyörgött a kikiáltónak, hogy hadd beszélhessen a parancsnokkal, Broadwick-kel, aki aztán magával ragadott ez az aprócska és csinos kislány az elszántságával és a lelkesedésével, azonnal meglátta benne az üzleti lehetőséget is, és azt mondta, hogy tegyenek egy próbát, oké, rendben, ráállt a dologra. Georgia-t persze el kellett kérni az édesanyjától, aki azzal a feltétellel engedte el, hogy a kereset egy részét minden hónapban hazaküldi. Úgyhogy búcsút inthetett a kislány a gyapott malmoknak, és beállt a repülősök. Broadwick pedig megtanította az ejtőernyőzésre, és a kislány hamarosan a közönség kedvence lett. Broadwick pedig Georgia apjának az engedélyével adoptálta is a lányt, mert nem lett volna helyén való, hogy egy fiatal lányka egy felnőtt férfi társaságában utazgasson keresztül kasul az akkori Egyesült Államokban. Nagyon rossz szemmel nézték ezt. Ennek ellenére volt, ahol feleségeként emlegették, még a férfi családja sem volt biztos benne, hogy milyen kapcsolat van a pilóta és Georgia között, pedig csak a kislányt örökbe fogadta. Baba, vagyis Doll, így emlegették a picurka kislányt, akit fodros, virágos ruhába öltöztettek, karján rózsaszín masnikkal, hosszú göndör hajában szalaggal, a fején főkötővel, de hát Tiny minden volt, csak nem egy cukorbaba, sokkal inkább egy vakmerő és rettenthetetlen vadóc, akit az újságírók a valaha látott legmerészebb repülősnek írtak le, hihetetlen manővereket volt képes végrehajtani, félelem nélkül csinált végig mindent a levegőben. Olyan békés ott fenn a magasban, ott igazán közel érzem magam Istenhez, ezt mondta egy későbbi interjújában. Az egyetlen dolog, amit nem szeretek benne, hogy olyan

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai műsor vendége Ráb Márti, stílusmediátor, és hogy ez pontosan mit jelent, és hogyan segít nekünk, nőknek találkozni önmagunkkal, és a saját stílusunkat megtalálni, erről beszélgetünk ma. Szia Márti, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, örülök, hogy hívtál.
1: No, kezdjük azzal, hogy hogyan lesz valakiből stílusmediátor, és hogy ez mit jelent pontosan?
2: Az igazság, hogy ezt a titulust ezt én magamnak találtam ki valójában, mert ugye onnan indult a történet, hogy stílus tanácsadás, de mivel egy elég egyéni módszert dolgoztam ki erre, és a tapasztalatom az lett, hogy valójában a nők elkezdtek kibékülni magukkal, és így a divattal is, és amit már nem célként, hanem eszközként kezdtek használni így az önazonos megjelenésükben, és valahogy így jött ez a történet, hogy akkor én így mediációval foglalkozom, tehát akkor én egy mediátor vagyok.
1: De tulajdonképpen ugye a mediáció az azt jelenti, hogy álláspontokat közelítünk, hogy mondjuk megtanítjuk azt a két illetőt találkozni a másikkal, de ebben az esetben megtanítod az illető hölgyet, bár szerintem ez az uraknak sem árt, megtanítod találkozni önmagával. Így van, hogy megtalálja azt, aki ő valójában, és azt a stílust ezzel együtt, ami ilyen ő valójában.
2: Igen, abszolút erről szól a történet, és ez egy ilyen vizuális moodboardokon és egy kérdőíven keresztül történik, általában csoportos, tehát workshop jellegű, ami még azért is fantasztikus, mert valahogy a nők egymással is kezdenek békülni, tehát az, amikor ugye tényleg a nők, ahogy szemlélik egymást, vagy akár egy munkahelyen is, ugye mindig van vélemény, meg hát ugye a ruhánk, meg a megjelenésünk az tényleg arról szól, hogy 3 másodperc alatt valaki valamit már rólunk eldönt, gondol a megjelenésünkről is, és valójában itt ez derül ki, hogy miért vagyunk mi különbözőek, miért szeretünk máshogy öltözködni, és egy workshop keretében nagyon szépen kialakul az a történet, hogy a külső és

0: belső tulajdonságaink, hogyha harmóniába kerülnek, akkor valósul meg az önazonosság, amire mindenki vágyik, csak olyan nagy zaj vesz körül minket, akár tényleg így a divat, trendek és minden, amit látunk, hogy nehezen találjuk meg önmagunkat. Ott van az, csak akkora a zaj körülötte, meg annyi az elvárás, hogy esetleg elfeledkezünk erről az önmagunkról.
1: Hogyan tudjuk megtalálni ezt az önmagunkat? Mert vannak pillanatok, amikor rátalálunk, vannak pillanatok, amikor rátalálunk, és felismerjük, hogy na hát ez vagyok én. Egy-egy pillanat, egy jó darab, mármint hogy a ruhákból egy jó darab, vagy egy jó kiegészítő. De hogy ne menjünk el a nagyon Carrie Bradshaw-s vonal felé, hogy ne gondoljuk azt, hogy a minden mindennel jó és viselhető, hogy hordjuk azt, ami nem illik össze, mert hogy ez sem való mindenkinek. De közben meg érdemes megtalálni azt, ami nekünk tetszik, még akkor is, hogyha az mondjuk alapvetően és elméletileg nem illene össze.
0: Hát igen, az a lényeg egyébként a módszernek, hogy ez egy archetipizáló rendszer, de nem skatuljázunk be senkit, ugyanakkor mégiscsak vannak olyan jellemvonások és külső adottságok, amiket azért meg lehet határozni. Most csak tényleg ilyen nagyon alapvető, hogy valaki nagyon magas, vagy nagyon alacsony. Vagy ugye az alkata az inkább homokóra, vagy inkább egyenes. De ugye általában ezeket szokták használni, meg ugye a színeket, a klasszikus szín és stílus tanácsadásnál kevesebb szó esik a belső tulajdonságokról, tehát hogy milyen a habitusa annak a hölgynek vagy úrnak, mik azok az energiák, amik őt körülveszik, mik azok a dolgok, amik tetszenek neki, vágyak, álmok, és egyébként ez nagyon izgalmas, mert amikor a workshop alatt általában mindig kiderül, hogy valahogy visszamegyünk egy ilyen gyerekkorunk szintjére, és hogy ott van az az ősi dolog, hogy ki vagy te. Csak ugye annyira elhomályosul, annyi minden rakódik ránk.
1: Meg nem ismerjük hogy... feltenni ezt a kérdést magunknak.
0: Hát igen, talán, igen, kevesen, tehát kevésszer hallani azt, hogy én nekem ez a stílusom, és ezt én kialakítottam magamnak, és teljesen mindegy, hogy most nem tudom, mi a divat, én ebben érzem jól magam, és nem is zavar, hogyha mondjuk mások ezt nem tartják divatosnak. Tehát egy összetett dolog azért ez a megjelenés, és nyilván ott van a társadalmi történet, hogy meg kell jelennünk a társadalomban, részt veszünk a közösségben, akkor ott mit mutatunk magunkról, szerepeket játszunk-e, vagy felmerjük vállalni azt, akik vagyunk. Szóval ez egy nagyon bonyolult történet, amit én azt hiszem, hogy ezzel a módszerrel elég szépen lefejtettem, és egy nagyon erős magabiztosságot tud utána mindenki érezni, amikor valójában kimondja és megfogalmazza azt, hogy ő ki valójában, és hogy ehhez a énhez, ehhez az énhez, a belsőhöz és a külső tulajdonságainkhoz, ami tényleg a testi adottság, hogy működnek a ruhák, és hogy tudok ezekben olyan komfortos lenni, hogy ez egy magabiztosságot mutat kifelé, ugyanakkor engem is megerősít, mert azért azt ne felejtsük el, hogy amikor olyan visszajelzést kapunk, hogy még hogyha nem is a tetszik neki valakinek az én stílusom, de elismeri azt, hogy ő ugyan nem venni ezt föl, de te rajtad mennyire jó, és mennyire látszik, hogy te vagy az, az egyrészt egy nagyon jó dolog, hogy megdicsérnek, másrészt téged is megerősít belülről, hogy akkor én helyén vagyok, tehát akkor én azt mutatom magamról, aki vagyok. És szerintem ez egy ilyen állandó körforgás, és hogyha ez jól működik, akkor a személyiségünknek ez segít stabilitást adni.
1: Ráb Márti stílusmediátor a műsor mai vendége, vele beszélgetünk hamarosan tovább, elcsíptam azt a szót, és kiragadtam, és akarom, hogy egy kicsit jobban szétszállazzuk a jelentését, hogy ez egy archetipikus módszer. Milyen archetipusok vannak divat, öltözködés és személyiség szempontjából, ezzel folytatjuk majd hamarosan.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ráb Márti stílusmediátor a műsor mai vendége, vele beszélgetünk az önmagunkkal való találkozásról, a divatról, a saját divatunkról, saját magunk megtalálásáról a divatban, az öltözködésben és a kiegészítőkben is, de leginkább most arról, amit ígértem az előző beszélgetésünk végén, hogy ez egy archetipikus módszer, vagy az archetípusokra épülő módszer, ez mit jelent pontosan, és a divat szempontjából ebből az aspektusban milyen archetípusok léteznek?
2: Ez a módszer, ezt egyébként így a 70-es, 80-as évek táján Amerikában John Kitchener nevű egyébként klasszikusan szín- és stílus tanácsadó úriember meghatározott még egy ehhez a 7 archetípusból ő plusz egyet vagy kettőt, most ezt így annyira nem mélyednék bele, de a lényege a yin és yang elve alapján történő valamiféle tipizálás, de senkinek nem kell megijednie, mert nem egy ilyen nagyon zárt skatúja rendszer, de ugye nagyon régóta vannak megfigyelések ezzel kapcsolatban, így a személyiségtípusokhoz is kapcsolódóan, és ez alapján 7 archetípust határoztak meg, aminek a középső eleme, vagy a középső típus az a klasszikus eszencia, tehát ez egy ilyen eszenciákra bontott. Ugye nekem nagyon tetszett maga az eszencia szó, mert ugye az valaminek az abszolút lényegét jelenti, tehát hogy itt ilyen nagyon lényegi részeket szeretnénk megragadni, és nem kizárva azt, hogy a test és a személyiség az valahogy együtt működve tud úgy, tehát amikor együtt működik, akkor megtörténik az a harmónia, amikor megvalósul az önazonosság, és mondjuk ez nem csak a ruhákban, hanem végülis abszolút a viselkedésünkben is. És ez alapján a yin oldalon szerepel 3 eszenciánk, ami ugye a yin egy kicsit a feminibb energiák, amit ilyen áramló, hullámzó, ívelt, tehát egy ilyen szavakkal tudnék leírni, míg a yang oldalon pedig a karakteresebb, szögletesebb, egyenesebb, és akár egy négyzettel tudnám jelölni, ezek pedig a yang eszenciák. És akkor így van 7 eszenciánk, akikhez tartoznak testi, megjelenési jellegzetességek, és ehhez hozzá kapcsolva személyiségi típusok is, ami egyébként ennyire mélyen ők, akik kitalálták, vagy felállították ezt a rendszert, nem mentek mélyre, ezt igazából én így 3 év alatt dolgoztam ki olyan mélységig, hogy van egy elég nagy merítésem abból, hogy hány emberrel dolgoztam együtt, és teszteltem őket, és ebből kialakult egy fantasztikusan működő történet. Úgyhogy ez így az alapja. Tehát most ez így röviden nem tudom jobban megfogalmazni.
1: Jó, ez így, és érthető is. Ilyenkor mindig felmerül bennem a kérdés, hogy aki ilyesmivel kezd el foglalkozni, az mennyire gyorsan, vagy mennyire mélyen találja meg önmagát is a folyamat közben? Mennyit változtatott ez rajtad? És mit adott ehhez hozzá a te hited?
2: Nagyon izgalmas egyébként, mert azt gondolom, hogy ahogy én öltözködtem eddig is, vagy ahogy erről az egészről gondolkodtam, ugye én elég régóta, tehát 30 éve, tehát én mindig is a ruhákkal foglalkoztam már kislánykorom óta, tehát én az a tipikus babaruha varró, ahogy megkaptam az első varrógépemet, már szabtam, vartam magamnak. Számomra ez mindig fontos kifejezési eszköz volt, tehát én nekem ez olyan volt, mint a festőnek a vászon, én magamat öltöztetve fejeztem ki valamit. Tehát, hogy én ebben valósítottam meg ezt a történetet, és ami ehhez kapcsolódik, az az, hogy engem mindig izgatott, hogy kicsoda az ember, és tanultam is bibliai antropológiát, tehát, hogy így az ember mint teremtett lénynek az összetevőit, hogy ugye van testünk, szellemünk, lelkünk, és hogy ez egy egység, és amikor ezzel az egész stílus eszenciával így megismerkedtem, akkor valójában engem ez ragadott meg, hogy valami olyan dolgokra nyílik meg ez a világ, amit szerintem elfelejtettünk, és fontos lenne, hogy kicsit ugatnak a kutyák.
1: Nem baj, hát otthon vagy, és vannak kutyáid, ez ilyen.
2: Ja.
1: Ez az élet. Úgy,
2: és az ablakba ők az őrzők.
1: Jó, hogy tegyék csak a dolgukat, az a jó.
2: Ja. Úgyhogy ezért egy fantasztikus történet, hogy ezért tényleg egy ilyen holisztikusan megérted, így. Szerintem ez is közelebb visz minket magának, az embernek a megértéséhez, hogy tényleg van testünk, lelkünk, szellemünk, és az a test, amit öltöztetünk, azzal valójában ki tudjuk fejezni a belső gondolatainkat, a világról alkotott képünket, a habitusunkat, a temperamentumunkat, hogy valaki egy nagyon kimért, nyugodt, klasszikus eszencia, vagy pedig egy drámai, egy színpadra termett, egy állandóan kinyilatkoztató, vagy egy játékos, rebel, forradalmár, egy gemin eszencia, és hogy ezek hogy nyilvánulnak meg az öltözködésben, és hogy válik akkor ettől az ember önazonossá, mert azt mutat, aki vagyok.
1: Rab Márti, stílusmediátor, a műsor mai vendége. Ilyen és ehhez hasonló csodás gondolatok jönnek. Még hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
1: AI a munkavilágában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ráb Márti stílusmediátor a műsor mai vendége, és én szeretném, hogyha tovább folytatnánk a magunkkal való találkozást divataspektusból, öltözködés aspektusból, és a divat szót itt most annyira nem is hoznám be, hanem a saját magunk divatját hangsúlyoznám inkább, és akkor egy kicsit még maradjunk a hitnél. Ugye azt gondolja az ember, hogy egy hitben járó nő az nagyon egyszerűen monokróm és már-már szinte apácai egyszerűséggel kell, hogy öltözködjön, gondolja ezt egy világi ember, holott ez egyáltalán nem így van.
2: Hát szerintem nem, és mondjuk ha most egy bibliai példát hozzak, a derékasszony dicsérete, ugye példabeszédek könyve szerintem sokan ismerik, ott kifejezetten a derékasszony arról is híres volt, hogy az ő családját is hogy öltöztette. Tehát, hogy ez egy fontos dolog szerintem a megjelenés, ami talán egyébként nem tudom, hogy miért nyilván a puritanizmus, vagy hogy tehát nem arról beszélünk, hogy cicomázva kell lenned, vagy erkölcstelenül kell öltözködnöd ahhoz, hogy önazonos legyél, hanem pont az, hogyha milyen fantasztikus lények vagyunk, és hát nem vagyunk egyformák, ugye mindenki más, tehát tényleg az új lenyomatunktól kezdve az arcunkon át, tehát alig vannak egyforma emberek az ikreken kívül, akkor miért kellene nekünk egyformának lenni, akár az öltözködésünkben, a viselkedésünkben, tehát Isten nem gépeket teremtett teljesen egyformára, hanem különböző kreatív személyiségeket, akiket szerintem, ahogy az ige mondja, örömében és jókedvében teremtette az embert, és segítő társul akár, tehát egy kreatív elmével, kreatív személyiségeket hozott létre, akik miért nem mutathatnák meg ezt akár a megjelenésükben is, nem? Szóval, hogy ez engem így nagyon régóta foglalkoztat, és azt gondolom, hogy sokkal szabadabbak lennénk, ha egymást is így szemlélnénk, és ezt a teremtett csodát látnánk egymásban.
1: Mit tud kifejezni a lelkünkről, a személyiségünkről a szín, amit viselünk, a kiegészítők, amiket viselünk, és hogyan tudjuk kiválogatni a nagy zajban a fejünkből azokat, amik valóban nekünk valók, és nem pedig az, hogy ez valakinek tetszene, a barátnőmön is ilyen van, a páromnak tetszene, de közben lehet, hogy nekem nem annyira, de neki akarok tetszeni. Érted, hogy van egy ilyen kis
2: hát
1: örvény?
2: Erről szól, amivel foglalkozom, mert ez szokott a gond lenni, hogy eljönnek hozzám emberek, akik már mondjuk voltak szín- és stílus tanácsadáson, és esetleg tudják, hogy a bőrszínükhöz, az arcszínükhöz mely színek és árnyalatok állnak jól, de mindemellett még mindig nem érzi azt, hogy megtalálja azt a stílust, aki ő is. Akkor mondjuk oké, hogy jól áll nekem a kék, de az a kék az egy zakó legyen, egy pulóver legyen, laza legyen, szabott legyen. Uh-huh. És itt történik az, hogy ugye ezt tehát ez a módszer, ez tényleg egy önismereti utazás, plusz hozzá kapcsolódik az alkatunk, tehát azonnal beszélgetünk arról, hogy bizonyos alkatoknak milyen szabású ruhák állnak jól, ugyanakkor a színek dinamikája és ereje az is megint egy történet, hogy egy nagyon kreatív, dinamikus emberek általában szeretik az erőteljes, látványos színeket, kontrasztokat, és lehet, hogy közben pedig azt tanácsolták neki, hogy sokkal visszafogottabb, mert hogy a monokróma divat, vagy építsél kapszula gardrobot, na most egy nagyon kreatív elme, egy kreatív gemin energia, az nem tud kapszula gardrobot építeni, mert neki mindig kell az újdonság, mindig kell az, hogy valami friss legyen, és az lehet, hogy 100 darabos, vagy 1000 darabos gardrobja van, neki az a kapszulája. Uh-huh. Még egy nagyon klasszikus, kimért típusú hölgy, az pedig azt mondja, hogy ő 60 nagyon jól variált ruhából folyamatosan fel tud öltözködni, és nem érzi azt, hogy kevesebb ettől, hogyha ezeket hordja csak, és ezért lenne fontos az, hogy megértsük, hogy kik vagyunk, és ahhoz kezdjük el a gardrobunkat és a ruhatárunkat fölépíteni, mert akkor nem frusztráljuk magunkat olyan elvárásokkal, vagy divatrendekkel, akár mint mondjuk ez a kapszula gardrob, vagy a fenntarthatóság. Uh-huh. Nagyon fontos dolog, hogy ne pazaroljunk, de ha valakinek úgy van 1000 darabos gardrobja, hogy folyamatosan hordja, akkor szerintem nem pazarol. Érted, mire gondolok?
1: Persze. Tehát, persze.
2: Hogy hogy ennek ez lenne a lényege, hogy mindenki abban legyen boldog, és azt tudja megvalósítani, és szerintem ez hozzá, tehát akik nálam járnak, azok mind elmondják, hogy sokkal felszabadultabbak lesznek, hogy megértettek dolgokat, hogy nekik a szabad, vagy valamit meg miért nem szeretne hordani, pedig mennyire erőltetik rá is, meg a környezet, és ennek ez a lényege, szerintem ez benne a fantasztikus, hogy milliófélék vagyunk, és igenis megtalálhatott-e a saját egyéni kifejezési eszközödet az öltözködésen keresztül is.
1: Mártin, mik a legfontosabb sarokpontok zárásképpen az öltözködésünkkel kapcsolatban, amit elvihet magával jó tanácsként a hallgató?
2: Szerintem nagyon fontos az alkat. Tudom, hogy tehát általában, amikor jönnek hozzám hölgyek, akkor mindig mondják, hogy tudják már mi a színük. Igen, az is nagyon fontos, tehát ugye nyilván nem mindegy, milyen színeket viselsz az arcod közelébe, de hogy az ember az alkatát megismerje, ez is egy önismeret, hogy ha tükörben állva felméred azokat a dolgokat, hogy neked tényleg hosszabb, rövidebb, derékban vágó, az már rengeteget tud segíteni, ha egy jól szabott ruha van valakin, minden a helyén van, ugye az aranymetszés szabályát szoktuk ilyenkor emlegetni, a kétharmad, egyharmad arányt, mert az belénk van táplálva, tehát minden embernek a szeme erre érzékeny, és azt látja harmonikusnak, ami az aranymetszés szabálya szerint van, de hát ez tényleg az épületek, a festmények, mindenre azt a vers, tehát hogy ami az aranymetszés szabálya ott van, és ez egyetemes dolog, ezt nem valaki kitalálta, és ha azt szerint öltözködünk, és az alkatunkat megismerjük, és megtaláljuk azokat a pontokat, amik nekünk előnyösek, az már egy óriási történet. És akkor ehhez hozzájönnek a színek, de hát alapvetően én azt mondanám, hogy mindenkinek a saját eszenciáját, trióját, duóját kellene megtalálni, és innen tovább lépni.
1: Márti, köszönöm szépen az idődet. Most itt megígérem a hallgatóknak élő szóval, hogy Ráb Márti stílusmediátorral még fogunk beszélgetni, mert nagyon sok hasznos és fontos információt kapunk tőle, amik elindíthatnak bennünket önmagunk felé. Márti, köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
2: Köszönöm én is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Melyik az a tea, ami a japán nők porcelán bőrének a titka? Ez az a tea, amelyik belülről szépít és feszesíti a bőrt. Ez a sencha tea. A japán nők nem csak a genetikának, természetesen az életmódjuknak is köszönhetik, hogy sokkal-sokkal fiatalabbnak tűnnek a koruknál, és a természetesen azért ebben benne van az egészséges táplálkozás is. Az ő szépségük, a hibátlan porcelán bőrük az egész világon közismert és irigyelt. A nők milliói szeretnék ellesni a titkot és magukévá tenni, hogy javítani tudjanak az arcbőrük minőségén. A fiatalos megjelenésben természetesen nagyon nagy szerepet játszik a genetika is, de azért az nagyon fontos, hogy az életmódjukkal is rengeteget tesznek azért a japán nők, hogy megőrizzék a lenyűgöző külsejüket. Az egyik legnagyobb fegyverük pedig az öregedés elleni harcban nem más, mint a sencha tea, ami az egész világon egyre kedveltebb, többféleképpen ejtik ki a szót, én így hallottam. Japánban pedig az egyik legnépszerűbb teának számít a különleges íze és a rendkívül áldásos hatásai miatt. Mire is jó ez a bizonyos sencha tea? Az egyik típusa ez a zöld teának, a tea levelek gőzölésével és sodrásával készítik, az íze pedig semmihez sem hasonlítható, füves, moszatos, növényi zamatot társítanak hozzá ezek az ízvilág, de ezekből az ízvilágokból társítanak hozzá ilyen hangulatokat, érzeteket a tea kedvelői. A különleges íze mellett pedig rendkívül sok jótékony egészségügyi hatása is van. Ez pedig annak köszönhető, hogy csak minimálisan dolgozzák fel, és így aztán az értékes tápanyagok azok megmaradnak benne, a levelekben gyakorlatilag átitatódnak, és folyamatosan adják le magukból ezeket a fantasztikus tulajdonságú hatóanyagokat. A kutatások szerint javítja a véráramlást, csökkenti a vérnyomást, a koleszterin szintet, a szívelegtelenség kockázatának a csökkenéséhez is vezethet, a jobb véráramlás pedig segít a vércukorszint szabályozásában is, ez pedig a cukorbetegek számára jelenthet nagy segítséget. Szóval érdemes ezt a teát fogyasztani, mert hogy az elmondottak mellett még az agyműködést is serkenti, és egy tanulmány szerint a zöld teák gyakori fogyasztása ugye nagyon kedvező hatása van a memóriára, valamint az Alzheimer-kor kialakulásának az esélyét is nagyban lehet vele csökkenteni, hiszen meggátolhatja az amiloid plakkok képződését, szájöblítése is ajánlott a használata, abban is nagyon jól szerepel, hiszen az ókori Kínában is például ezzel tisztították a fogat, mivel gátolja a gombák és a baktériumok szaporodását a szájban, és megelőzni képes a fogszúvasodást is. Hogy a szépségápolásban hogyan tudjuk ezt használni? Hát kérem szépen, a japán nők ugye a szépségük érdekében igen sok mindent megtesznek, és előszeretettel fogyasztják ezt a teát, és a módszerük sikerességét pedig igazolja, hogy messze földön híres, fiatalos, hibátlan arcbőrük van. Minden étkezésnél megisznak egy csésze sencha teát, és ez olyan mennyiségű antioxidánssal látja el a bőrünket, ami képes hosszan védelmet nyújtani a szabadgyökök okozta károk után és ellen. És azért is fontos ez, mert hogy ugye ezek szokták az idő előtt kialakuló ráncokat és pigmentációt okozni. A magas antioxidáns tartalom mellett még sokkal egészségesebb és ragyogóbbá képes tenni ez a tea a bőrt. A sencha tea a zsíros bőrre, pattanásokra, miteszerekre is különösen ajánlott, nagyon gazdag tanninban, azaz csersavban, vagyis olyan speciális biomolekulákban, amelyek szabályozhatják a fagyútermelést. A legtöbb zsíros bőrre szánt bőrápoló termék csak a fagyút távolítja el a bőr felszínéről, de a zöld tea valóban meg tudja célozni a probléma gyökerét, és a bőrsejtek számára minimalizálja az olajtermelést. A már kialakult pattanásokon és miteszereken is sokat segít, hiszen gyulladás csökkentő hatású, így aztán rendszeres fogyasztásával sokkal gyorsabban elmúlhatnak a kellemetlen tünetek. Hát ezért hasznos ezt a teát fogyasztani. Emellett természetesen nem csak belsőleg fogyasztják és alkalmazzák a japán nők a sencha teát, hanem külsőleg is nagyon kedvelik arclemosóként, ehhez egy-két evőkanál teafűre van szükség, ehhez forró vizet adnak, 10 percig állni hagyják, ezután pedig várnak addig, amíg le nem hűl, aztán lemosóként beépítik az arcápolási rutinba. Érdekesség még, hogy a sencha tea gyakori fogyasztása esetén természetes fényvédőként is alkalmazható, hiszen nagyon magas benzoesav szintje van, és ez véd az UV-sugarak káros hatásaitól, és leégés esetén is nyugtató lehet a bőr számára. Nem véletlen tehát, hogy a japánok körében ennyire népszerű a zöld tea, hiszen az egészségért és a szépségért is rengeteget tesz.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Provence-i töltött uborkát fogunk készíteni, hidegen is nagyon finom, akár hűtőhidegen is, de nyilván attól egy kicsit kevésbé hidegen kell fogyasztani, de frissen sülve is nagyon jó. Kell hozzá 2, egyenként nagyjából 50 dekás, inkább hosszúkás, mint duci uborka, esetleg kígyó uborka. 50 deka paradicsom, 2 nagy vöröshagyma, 2-3 evőkanál olaj, 2 gereszt fokhagyma, bors, egy evőkanálnyi friss vagy egy kis kanál szárított bazsalikomlevél, de ilyenkor nyáron igyekezzünk friss zöldségekből és friss fűszernövényekből készíteni az ennivalót. 2 deci fősző tejszín, a töltelékhez pedig 40 deka sovány darált hús, a vegánoknak természetesen a dió és a lencse keveréke fűszerezve, ugye húshelyettesítőként. 1 deci zsemlemorzsa, ez egy kis pohárka, 1,4 deciliter főző tejszín, 1 tojás, só, őrölt fekete bors és 10 deka juhsajt. Kint van már a recept a Facebook oldalunkon, úgyhogy ha valaki tart tőle, hogy lemarad a mennyiségekről, vagy egyáltalán a hozzávalókról, akkor ne aggódjon, bármikor megnézheti a Manna Facebook oldalán. Szóval, a 2 nagyobb dundi uborkát meghámozzuk, hosszában elfelezzük, a magjait kikaparva kissé besózzuk, ezt a kis teknős részt, ezt a vájút félretesszük. A paradicsomot leforrázzuk, meghámozzuk, kiszedjük a magjait, a húsot kockára vágjuk, a hagymát megtisztítjuk, fölaprítjuk, és egy evőkanálnyit félreteszünk belőle. Többit az olajon, az úzott fokhagymával megfuttatjuk, a paradicsomot is oda dobjuk, megsózzuk, borsozzuk, bazsalikomot apróra vágjuk, vagy tépkedjük, egy keveset ebből is félreteszünk, díszítéshez. A paradicsomot a többivel fűszerezzük, de csak 2 percig kell párolni, ekkor kell rádönteni a tejszínt, és amikor az fölfort, lehúzni a tűzről. A töltelékhez a darált húst a morzsával, a tejszínnel és a tojással kell összedolgozni, a félretett hagymával és a bazsalikommal fűszerezni, enyhén megsózni, megborsozni. Az uborkát hideg vízzel leöblítjük, megtöröljük szárazra, és a húsos masszával szépen megpakoljuk a kis vájú részét, a kikapart magoknak a részét. Tejszínes paradicsomot egy tűzálló táv vagy tepsi aljára öntjük, ráfektetjük a szépen megtöltött uborkákat, ez akkor jó, hogyha éppen elférnek az edényben. A juhsajtot kis kockákra vágjuk, és a húsos masszára szórjuk, vagy pakolgatjuk, elhelyezgetjük ki, hogyan szereti. Alufóliával letakarjuk, vagy olyan edénybe sütjük, aminek van teteje. És előmelegített sütőben nagyjából a közepesnél erősebb lángon, kb. 200 Celsius fokon légkeverésesbe csak 180, 25 percig sütjük, akkor levesszük róla a fóliát, és további 10 percig hagyjuk a sütőben megsülni. Ez később, amikor már beindul a cukkini szezon, ugyanígy el lehet készíteni cukkiniből, sőt, megmondom nektek, hogy tökből is, főleg a kisméretű vajtökökből is el lehet készíteni, de hogyha mondjuk több adagot készítenénk, és minden vendégnek, mert mondjuk vendéget várunk, hogy jön a család, barátok, akkor gömb cukkiniből is el lehet készíteni, és mindenki egy ilyen kis töltött gömböcöt kap. Ami lényeges szerintem, hogy a juhsajtot nem szabad sajnálni, és a bazsalikomot sem, mert ettől lesz igazán pikáns, finom íze, ehhez még sajtos pirítóst lehet kínálni, vagy lehet még mellé adni egy kis mazsolás vagy kukoricás rist, hogyha szeretnétek, hogy legyen valami köret, de egyébként megmondom őszintén, hogy a lepirított és megfőzött laska, vagyis csúszatészta is nagyon jól megy hozzá. Mert ugye az szinte már önmagában is egy olyan étel, mint egy kicsit olyan, mint a sózott, borsozott, előre megpirított és úgy megfőzött tarhonya. Tehát ha fogod a csúszatésztát, átpirítod egy kis zsíron, vagy olajon, ki hogyan szereti, de az zsíron az igazi az íze miatt, és azt főzöd meg, mint ahogyan régen ugye az öreg lebencset, vagy a sima lebencslevest készítettük, és ez a köret hozzá nagyon finom, mint hogyha lazanya tésztát ennél, egy ilyen töltött uborkához isteni lesz. Egészségetekre!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyan tisztítsuk házilag a tévéképernyőt? Ugye a tévéképernyő tisztítása és fertőtlenítése nagyon sokszor kérdés még a tévészerelő kollégáknál is, hogyha jön egy szerelő, akkor azonnal megkérdezzük tőle, vagy hogyha van olyan technikai ismerős, mint hogy itt nálunk a rádióban, akkor mindenki kérdezi, hogy figyelj, mivel lehet tisztítani, mivel szabad tisztítani, mi az, amivel nem okozunk kárt, és akkor vannak ezek az ilyen-olyan kendők, meg ilyen-olyan antisztatikus rongyok, stb. De azért, hogyha az ember megpróbál szakszerűen eljárni, akkor tulajdonképpen az elsődleges dolog az mindig az, hogy úgy tisztítsuk meg a tévéképernyőt, hogy ez ne sérüljön meg. Tisztítás szempontjából ez nagyon érzékeny, mivel a LED TV, az LCD TV, az okos tévéképernyő mind tartalmaz egy úgynevezett liquid kristált, vagyis egy folyadék kristályt, ami az egyes folyadékokkal és tisztítószerekkel nem feltétlenül van jó viszonyban. Ezért kell nagyon odafigyelni, mert hogyha nem megfelelő módszert alkalmazunk a tévéképernyő tisztításához, akkor helyrehozhatatlan károkat okozhatunk a tévében, de egyébként ez a monitorokra ugyanúgy érvényes. Ugyanis, ha a tévé kijelzőt folyadék éri, akkor foltossá válhat, tévénézés közben látható is a kép, és ezzel élvezhetetlenné teszi a tévézés örömeit. Ezek a foltok főleg egy egyszínű háttérnél figyelhetők meg alaposabban, úgyhogy csak saját felelősségre érdemes alkalmazni még azokat is, amiket én elmondok, de az biztos, hogyha fertőtlenítésről van szó, akkor a megfelelő eszközöket és a megfelelő anyagokat kell használni. A tévéképernyő felületét úgy kell megtisztítani, hogy ne karcolódjon, amikor papírra vagy szövettel áttörőjük, a tévéképernyő belsejében ne tudjon befolyni az alkalmazott tisztítószer, amikor a folyadék valamilyen módon is, bárhogyan is, de a képernyőre jut. Az alkalmazott vegyszer kiválasztása úgy történjen, hogy nem marja meg a kijelző felületét. Mit tegyünk a képernyő tisztítása előtt? Kihúzzuk szépen a konnektorból a

0: vegyszereket. Alkalmazhatunk antibakteriális törlőkendőt, de azt csavarjuk ki, mert csak annyi nedvességet tartalmazhat, hogy alkalmazás közben ez ne folyjon meg. Mert az nagyon fontos, hogy a tévé kijelzőben kárt okozhat akkor, hogyha belefolyik. Hogyan vigyük fel a tévére a tisztítószert? Hát itt arra kell figyelni szintén, amit ez előbb mondtam, ne folyjon sehová. Tehát mindig a rongyra spricceljük azt a szert, amit használhatunk erre. Mit tegyünk, hogyha valamilyen szennyeződés nem akar lejönni? Hát ne kezdjük el dörzsölni, se csiszolni, mert azonnal megkarcolódik. Ne próbáljunk bevetni durvább anyagot, törzsi szivacs, sose. Ne próbálkozzunk forró vízzel, és ne áztassuk a hagyományos módon, mert belefolyik a tévébe a folyadék. Tudom, hogy ez furcsán hangzik, meg ilyen hülye biztosan mondom el, de higgyétek el nekem, hogy van olyan, hogy ez ember nem is gondolja ezt végig. Nagyon fontos az is, hogy inkább keressünk rá, hogy ehhez az adott tévéhez mit javasolnak, léteznek olyan mikroszálas törlőkendők, amikkel könnyen lehet portalanítani, hogyha feltétlenül fertőtleníteni akarunk egy ilyen felületet, egy likvid kristályos felületet, akkor pedig csak is olyan szert alkalmazzunk, amit ajánlanak a tévégyártó cégek is. Számos ilyen sprét lehet kapni, de létezik már olyan, és szerintem ez a legbiztonságosabb, olyan nedves törlőkendő, amit kicsavarni nem lehet, tehát annyi folyadék nincsen benne, viszont kifejezetten olyan anyagot tartalmaz, ami nem bántja a képernyőt, a kijelzőt, és egészen könnyedén tudjuk tisztítani és portalanítani. Erre kell csak odafigyelni, de erre nagyon.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98.6 Manna FM Mannap közének az állatbarát rovatában a szívemnek nagyon kedves téma következik. Kiderült, hogy a macskás nők egészségesebbek és kevesebbet stresszelnek. Köszönöm szépen az összes sorstársam nevében. Úgyhogy itt az ideje, hogy egyszer is mindenkorra leszámoljunk az őrült macskás hölgy sztereotípiával, amit egyébként én annyira nem is bánok, mármint hogyha így neveznek, hogy az őrült macskás nő, de szeretném elmondani, hogy ahogyan ezt a Good Stuff is írja,

0: a nők, akiknek macskájuk van, sokkal stresszmentesebbek és sokkal egészségesebbek. No, hogy miről is van szó pontosan? Nyilván nagyon sokan hallottuk már azt a mondatot sokszor, hogy öreg korodra úgyis csak egy őrült nő leszel, aki 5 macskával osztja meg az életét, ezt meg a Bridget Jones filmben is hallottuk. Sokan szokták az örök szingliséget azokkal az őrült nyugdíjas macskás öregi idős hölgyekkel azonosítani, akikről a könyvek és a sorozatok meg a filmek szólnak, de szerencsére ma már nagyon sok kutatás áll a mögött, hogy a kutyával, macskával öregkorunkban együtt élni sokkal-sokkal jobb és sokkal egészségesebb életet biztosít. Így aztán most jönnek azok a tények, szeretném hangsúlyozni még egyszer, tények, amiket érdemes benyögni legközelebb a beszólogatóknak, hogyha macskásokkal van, pontosabban nem macskásokkal van dolgunk, macskásként. Egy 2009-ben készült tanulmányban a tudósok, egy neurológiai tanulmányban a tudósok megállapították, hogy a macska birtoklás, tehát hogyha van cicánk, számos egészségügyi előnnyel jár. A legjelentősebb az volt, amit a kutatók megfigyeltek, hogy a macskások életében sokkal kevésbé volt jelen a szívinfarktus és a szív- és érrendszeri megbetegedés. Például köztük a stroke. A macskák tartása új stratégiát jelenthet azoknak, akik magas kockázatú kardiovaszkuláris betegségekkel küzdenek. A tanulmány tudományos szerzői jelentették ki ezt, tehát aki szeretné a szív- és érrendszer egészségét megőrizni, az menjen egy menhelyre, és vigye haza macskát. Ráadásul a cica tartása szorongáson is enyhít. Melanie Greenberg, klinikai pszichológus jött rá, hogy azok, akik cicát tartanak otthon, több olyan hormon termel a testük, aminek köszönhetően sokkal kevesebb stressz hormon szabadul fel ezeknek a macska tartó embereknek a testében. A kevesebb stressz pedig kiegyensúlyozott életet jelent, úgyhogy így én is csak biztatni tudok mindenkit, hogyha tudja és teheti, fogadjon örökbe egy cicát. Aztán, ami még a cicákkal kapcsolatos, és szintén nagyon érdekes, néhány olyan dolog, amit csak a macska tulajdonosok értenek, de én most köztéré fogom tenni, hogy aki gondolkodik azon, hogy legyen cicája, az még inkább akarja őket. Szóval, a cicások az élet nehézségeivel, a fájdalommal és a veszteségekkel is jobban megbirkóznak egyes tanulmányok szerint, pedig például a gyászolóknak kifejezetten jót tesz a macskák közelsége. A cicák az immunrendszerünkre is nagyon jó hatással vannak a szakemberek, a tudományos szakemberek szerint. Úgy vélik, hogy a velük való együttélés még a kisgyerekek baktériumokkal, betegségekkel szembeni védekező képességét is fejleszteni tudja. Arra azonban nagyon fontos figyelni, hogy a várandós nők ne tisztítsák a macskalmat, azt akkor bízzák a párjukra vagy a nagyobb gyerekekre. Idős és beteg emberek számára a cicák különösen fontosak lehetnek, hiszen képesek segíteni, konkrétan segíteni, fizikálisan és mentálisan is aktívnak, aktívabbnak és erősebbnek maradni. Más állatok is sokat segíthetnek a mentális és fizikális egészségünkkel kapcsolatban. Sokan például úgy gondolják, hogy az állatok a legallergénebbek a gyermekekre nézve, de ez egy óriási tévhit, nem így van. Nem az állatok a leginkább allergizálók a gyermekekre nézve, ezt tessék most azt megjegyezni egyszer és mindenkorra. Pontosan, hogy a négy lábúak közelsége védheti meg az allergia kialakulásától a gyereket. Több tudományos vizsgálat is alátámasztott és igazolt, hogy azok a babák, akik már születésüktől kezdve érintkeznek rendszeresen háziállatokkal, különösen kutyával, cicával, sokkal kevésbé lesznek betegek és allergiások, mint azok a kicsik, akiknek nincs házi kedvencük, és sikítva tartja távol anyuka, apuka a kutyákat és a cicákat a gyerektől. Szakemberek úgy vélik például, hogy a tehénfarmon felnövő és az állatokkal kapcsolatban álló gyermekeknél is kisebb az allergia kialakulásának kockázata. Olyan kicsiket vettek gorcső alá, akik Svédország mezőgazdasági régióikban laktak életük első 3 évében. Szóval a macska nagyon nagy varázslat, az immunrendszerünket is erősíti, a lelkünket is nyugtatja, csökkenti a stressz hormonok megjelenését a szervezetben, és ilyenkor a stresszes időszakban, amiben most vagyunk, különösen jót tud tenni, hogyha leülünk naponta többször, minél hosszabb időre, és csak ülünk a macskával az örünkben, és csak simogatjuk őt. Az ő dorombolása, meg ráadásul olyan rezgést biztosít, és olyan megnyugtató tud lenni, hogy az ember tényleg konkrétan jobban lesz tőle. Úgyhogy aki most gondolkodik macska örökbefogadáson, menjen el egy menhelyre, és vigyen haza egy cicát az ünnepre, és legyenek együtt boldogok életük végéig.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Eldorado. Külföldön is gyakorta kapok olyan kérdést, hogy melyik a kedvenc magyar filmem, amely kérdésre nem könnyű a válasz. Így gyakorta visszakérdezek. Művészi szempontból, vagy az alapján, hogy melyik írja le legplasztikusabban a magyar néplélek rezdüléseit. Ha ez utóbbi zsánert kérdezik, akkor Bereményi Géza 1988-ban készült alkotása kihagyhatatlan a felsorolásomból. Ha egy külföldi szeretné megismerni, hogy a hazai viszonyok miért olyanok, amilyenek, akkor az Eldorádót feltétlenül látnia kell. A Teleki tér királya Monori Sándor élettörténetében, amit a II. Világháborútól az 56 utáni terjedő korszakban követhetünk, a magyarság szinte egész jellemtörténete benne foglaltatik. Bereményi Géza, mint mondta is, saját gyermekkori élettapasztalatait sűrítette bele a filmbe, és ha elfogadjuk, hogy a sztori valós eseményeken is alapul, hiszen mi okunk lenne kételkedni, akkor megint kijelenthető a közhely, hogy az élet a legnagyobb történetíró. A film hangulatán, szereplőin, a főszerepben élete alakítását nyújtó Eperjes Károly, a mellékszerepekben is brillírozó Pogány Judit, Eszenyi Enikő, Hauman Péter, Balkai Géza vagy Andorai Péter játékán, valamint Kardos Sándor operatőr folytott hangulatú képein keresztül nem csak az adott korszak szenvedélyessége ég a retinánkba, hanem a piacon és az ott létezők történeten keresztül a család, a bajtársiasság, a becsület és nem utolsó sorban az arany jelentőségéről kapunk elgondolkodtató leckét.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát.
0: Időjárás.
3: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
1: Manna Hits.
0: Manna Hits.